0: Rádió 1 csak igazi ma is láger megy, a mikrofonnál Kismárti. A folytatásban pedig a 2026-os Rádió 1 születésnapi fesztivál sztárjaiból hozok többet is. Switch Disco, Sam Feld kollaboráció, Rehab-el kiegészülve. A Switch Disco ugye egy DJ duo Angliából, mashup DJ-ként emlegetjük őket, vagyis bekérdeztem őket, hogy ez a mashup dolog, vagyis a két számból egy-egy gyúlnak, ez ennyire egyszerű folyamat? Hogy készülnek a dalok, és ezt mondták.
1: We spend a lot of time trying certain
2: instruments. Ez rengeteg kísérletezés, próbálgatás. Nagyon sok időt töltünk azzal, hogy különböző instrumentális alapszámokat próbálunk össze különböző akapellákkal, énekekkel. Néha a dolgok technikailag ugyanabban a hangnemben vannak, de érzelmileg vagy ritmikailag mégsem működnek együtt. Úgyhogy ez rengeteg laptop előtti ülést jelent, leginkább a repülőgépeken, miközben a különböző kombinációkat próbálgatjuk.
0: Hát így, a folytatásban nem egy klasszikus értelemben vett mashup, csak egy kölcsönvet refrén, Amy McDonald dalából.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Most az EDM, az emocionális dance pop fesztivál himnuszok nagymestere Martin Garrix, Ed Sheerannel karöltve természetesen, ez a Repeat It. Hát ilyen poposabb irányba is el szokott mozdulni Martin Garrix. Ráadásul az idei nyáron a YouTube-al is készített egy közös dalt, ez a Fireflies volt, és az egyik nagy zenei fesztiválon debütált. A DJ meg Top 100 listán pedig a második lett idén is, ugye tavaly is ő volt a második, de azért tegyük hozzá, hogy nagyon sokszor, gyorsan megnéztem, 5-ször ő volt már az első az idei aranyérmet. Hát már megint a David Guetta húzta be. Ed Sheeran, Martin Garrix és a Repeat It, ezt hozom most a Rádió 1-en.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
1: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hány inger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet, a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffein.
0: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak igaz.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert akkor

Rádió egy, csak igazi mai sláger, megy most például a latin pop királynője Shakira, aki szeptember 2. hetére egy elég komoly rekordot állított fel a YouTube-on, mert hogy a Die Die hivatalos videoklipje elérte az 1 milliárdos megtekintést. Én emlékszem, hogy az első klip, ami ezt a hihetetlen megtekintést magáinak tudhatta, az a Oppa Gangnam Style volt Psy-tól, hát az ott azért sok dalnak összejött ez már, de ilyen rövid idő alatt, hát ez nem semmi, 3 hónap alatt 1 milliárd, csink-csink! Utal a YouTube, hozom már is Shakirát,

Rádió 1 csak igazi mai sláger, megy az éjszakai műszakhoz, az éjszakai autóvezetéshez is többek közt. A mikrofonnál Kismárti, Balázsék pedig érkeznek majd 6 óra előtt egy kicsivel. Ha, hol van az még? Hát ne rohanjunk ennyire előre. Az elérhetőségünk is él, 0623 111 111. Ez a hívható SMS és Viber számunk. És hogyha már ilyenkor is dolgozni kell, hát akkor ezt tegyük vidáman és fütyűrészve. Ray Dalton, Do It Again, hozom ezt a nagy Rádió 1-es kedvet.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus tartalmak, mint az AI által generált képek, hangok és videók kötelező vízjelezésére december 2-ig kaptak türelmi időt a fejlesztők. A hivatalos bizottsági kiadvány szerint erre azért volt szükség, mert a szabványok kidolgozása vártnál több időt vesz igénybe. A legmagasabb kockázatú rendszerek például a munkahelyi toborzó algoritmusok vagy a kritikus infrastruktúrák EMMI eszközeinek megfelelési határidejét 2027. decemberére, illetve 2028. augusztusára módosították. A biztonsági és etikai szigorításokból nem engedtek, a módosított csomag kifejezetten megtiltja az olyan EMMI alkalmazások használatát, amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
0: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

Rádió, ez csak igazi mai slágermegy. Lost Frequencies például és a Live It All, amiben Carrie Lomax énekesnő is közreműködik. Egy igazán energikus, dallamos EDM felvétel lett, 2026-os júliusi megjelenés, és a szöveg arról szól, hogy az ember élje át az élet minden pillanatát. Nem csak a magasságokat, de a mélységeket is, ez is hozzátartozik az élethez. És mindig kövessük a belső iránytünket, ez is nagyon fontos. Lost Frequencies jön a folytatásban.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Hát évek óta ezt hallgatom igazából. Erre tudok csak kikapcsolódni itthon is munka után, meg mikor megyek a munkába akkor is, tehát én reggel is ezt hallgatom. Itt vannak a legjobb zenék szerintem.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
2: Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, az amerikai szupersztár például Alex Warren, akinek a dalaiban a feleségével megélt szerelem mellett a személyes traumák és a gyerekkori veszteségek a fő motivumok. Ezt most aktuálisan nagyon szeretjük tőle. Alex Warren, Fever Dream.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: Mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nagyon, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágerek.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
2: Bővül a ménteleki óvoda, tűzoltók gyakorlatoznak a kórháznál, nem javult érdemben a vízügyi helyzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Bővül a ménteleki óvoda. Az intézmény a jelenlegi 50 helyett 75 kisgyermeket fogadhat majd korszerűbb tágas környezetben. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Kecskemét polgármestere. Szemerei Népataki Klaudia a helyszínen tekintette meg a beruházást. A fejlesztés csak nem 647 millió forintból valósul meg, ebből mintegy 258 millió városi önerő, a többi pályázati támogatás. Az új szárny főfalai már állnak, hamarosan kezdődhet a fődém kialakítása is. Mások mellett új csoportszobákat és vízes blokkokat is kialakítanak, a második ütemben pedig a meglévő épület is megújul. A kibővített óvoda várhatóan jövő szeptemberben nyithatja meg kapuit. Tűzoltók lepik el a kecskeméti kórházat. Az intézmény tájékoztatása szerint ma és holnap is tűzoltósági gyakorlatot tartanak az egynapos sebészet épületében. A Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelem által szervezett szituációs program célja, hogy a tűzoltók felkészüljenek az esetleges beavatkozásokra, és megismerjék az intézmény sajátosságait. A gyakorlat ideje alatt több, akár 5 tűzoltóautó is feltűnhet a kórház területén. Felhívják a betegek és látogatók figyelmét, hogy nincs rendkívüli esemény az intézményben, és a gyakorlat a betegellátás rendjét sem érinti. A gyógyító munka zavartalanul folytatódik. Hiába esett jelentős mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta Rádióknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
3: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
2: Nyugodt őszidőre van ma kilátás itt Kecskemét térségében, a napsütést ugyan időnként zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, számottevő csapadék kialakulására ugyanakkor nem kell készülni. A szél többnyire mérsékelt marad, 17 fok körül alakulnak a csúcsok. A hét többi napjain is hasonló időjárásra számíthatunk majd, a napsütést időnként megnövekvő gomoly felhők is zavarhatják, de alapvetően száraz időre van kilátás, 17 fok körüli csúcsokat mérhetünk, hajnalban 4-7 fok várható.
4: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
5: Rekordokat döntő hőhullámok, perzselő napsütés, az utóbbi években a kánikula már messze nem csak arról szól, amit korábban megszokhattunk. Az extrém hőség valódi életveszélyes egészségügyi kockázatot hordoz magában. Amikor a környezeti hőmérséklet meghaladja a testünk normális 36-37 fokos hőmérsékletét, a szervezetünk rögtön elkezdi hűteni magát. A szívünk is túlórázik, a vérnyomás pedig hirtelen leeshet. Beindul ilyenkor az izzadás, és ám a verejtékkel nem csak vizet, hanem létfontosságú ásványi anyagokat is veszítünk. Ha ezeket nem pótoljuk időben, a vérünk besűrűsödik. Ez megnöveli a vérrög képződés, a szívinfarktus és a stroke kockázatát is. Orvosi szempontból két fő állapotot különböztetünk meg, a hőkimerülést és a közvetlenül életveszélyes hőgutát. Hőkimerülésnél a bőr sápat, nyírkos, a beteg elszédül és hányinger gyötri. Ilyenkor pihenéssel és hűvös helyre húzódással gyorsan korrigálható a helyzet. A hőkuta azonnali orvosi vészhelyzet, ilyenkor az izzadás teljesen leállhat, a bőr forró és száraz lesz, a testhőmérséklet pedig 40 fok fölé emelkedik. A betegnek görcsei lehetnek, vagy elvesztheti az eszméletét. Ilyenkor minden perc számít, azonnal mentőt kell hívni. Fontos tudni, hogy az idősek szomjúságérzete és hőszabályozása kevésbé hatékony már, míg a kisgyerekek teste a felnőttekénél sokkal gyorsabban kiszárad. Éppen ezért ők a legveszélyeztetettebb csoport. Kevesen figyelnek arra, hogy rendszeresen szedett gyógyszereik, például a vízhajtók vagy a vérnyomás csökkentők is jelentősen befolyásolják a szervezet izzadási és hűtési képességét. A megelőzés szó szerint életet menthet a legkritikusabb időszakban, így délelőtt 11 és délután 3 óra között mindenképp kerüljük a tűző napot és a nehéz fizikai munkát. Napi 3-4 liter vizet érdemes ilyenkor fogyasztani, pótolni az elvesztett ásványi anyagokat és kerülni az alkoholt, valamint a koffeint.
4: Az egészségperceket hallották.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió egy!
1: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, például Kamrád és a Hug Yourself. Fiatal kora ellenére elég sok albuma megjelent már, 2018 volt a kezdés, Down

0: Friends, aztán a lesz aktuális albuma az A Trying Not to Panic, vagyis próbálj meg ne pánikolni. Erről szól most a Hug Yourself a Rádió 1-en.
1: Hey everyone, this is Cameron and you're listening to Radio 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
1: Mérföldkőhöz érkezett a mesterséges intelligencia uniós szabályozása, életbe lépett ugyanis az Európai Unió átfogó EMMI törvényének, az AI Act-nek az első jelentős módosító csomagja. Bár Brüsszel egyes területeken haladékot adott a tagállamoknak és a piaci szereplőknek, az alapvető átláthatósági kötelezettségek augusztustól már élesben működnek. Az EMMI rohamos terjedése miatt az uniós döntéshozók pontosították a 2024-ben elfogadott keretszabályozást. A most életbe lépett módosítás legfontosabb üzenete, hogy a fogyasztóvédelmi és átláthatósági alapelvek nem változtak. Augusztus 2-ától minden európai szervezetnek egyértelműen tájékoztatniuk kell a felhasználókat, ha azok mesterséges intelligenciával lépnek kapcsolatba. A végrehajtási határidők egy részét ugyanakkor eltolták. A szimulált úgynevezett szintetikus

0: amelyek beleegyezés nélküli intimitást ábrázoló tartalmakat vagy gyermekek elleni digitális visszaéléseket generálnak. Az alapmodelleket fejlesztő nagy tech vállalatoknak törvényi kötelezettségük biztosítani a szükséges műszaki leírást az azt alkalmazó kisebb cégek számára. A dokumentumban szerepel az is, hogy az EU továbbra is kiáll a kínai típusú állampolgárokat pontozó társadalmi kreditrendszerek és a tömeges biometrikus megfigyelés teljes tilalma mellett.
1: A tudásperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most! Rádió!

0: és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Vendéget ígértünk nektek a mai reggelre, aki már meg is érkezett, Kenyeres András sport, mentál tréner, aki például a magyar férfi vízilabda válogatottat készítette fel, EB aranyjött és tokiói olimpiai bronz, erre a fanyalgók mondják, hogy előtte volt már 3 arany, hogy dolgozol te?
2: Igen, veszélyes az okokozati összefüggés. Ugye? Ott voltam, tehát a környéken ez talán egy elég.
1: Igen. De nem is igazán a sportpszichológia, meg a versenysport iránti elkötelezett, hát hogy is mondjam, lelkesedésed miatt vagy itt, hanem neked azért született 2 olyan műved, a Győztes gondolkodás, meg a Figyelem Kontroll című könyv szerzője is vagy, amely olyan technikákat is tartalmaz, amit az egyszerű átlagos ember is tud majd használni, úgyhogy erről is fogunk beszélgetni, viszont ahonnan elkezdeném, mi már itt előtte mondtunk pár mondatot egymásnak, és pont arról kezdtünk el beszélgetni, hogy 50 évvel ezelőtt ez mennyire nem volt divat, ugye, hogy bármilyen ilyen segítséget az ember igénybe vesz, és megegyeztünk abban, hogy 50 évvel ezelőtt a faluban mondjuk 5 hírt hallottál, ma meg rádesik 5000 hír. Hogy 50 évvel ezelőtt volt 5 impulzus az életedben, ma meg van 500 000 impulzus. Hogy tényleg ennyire terhelt a mai élet?
2: Szerintem igen, abszolút, megnézzük meg, hogy mik ezek az impulzusok, tehát hogy a versenysport tetejét nézed, ha valami nem sikerült, azt hány millióan véleményezik, hogy ebben az országban minden sporthoz is ért mindenki, tehát az egy alapkiinduló volt.
1: Focihoz különösen.
2: Az egy külön szakértelem, igen, ami megvan, és azért ezeket, hogy mondjam, visszakapni ezeket a feedbackeket, régebben nem volt olyan egyértelmű. De ha megnézzük mondjuk a gyerekeket, tehát most nem csak a sportot mindenhol, azért nem feltétlenül vitték, hozták úgy a szülők. Jó, hogy tudta apám, hogy milyen sportot űzök. Tehát kb. Ez volt a klasszik.
1: Nem volt.
2: A városban nem volt biztos szerintem, hogy hova mentem el edzeni, de nem olyan bonyolult, Gyöngyösön tanultam. Nem ez a lényeg, hanem ez a távolság egy kicsit talán másképp nézett ki, mint ma. És ma, ha már ott van, akkor már megnézem a gyereket, és akkor már szakértek is. Ez nem is előfordult szülőként, hogy 10 perc alatt szakértő váltam, és aztán hátráltam, nem én vagyok az edző. Most képzeljétek el ezt, hogy iskolába bemész, hogy hát az 1526-on egy kicsit azért más tanultam, és mondjuk szakértenénk egy történelem órán, tehát én szerintem ezek mind-mind benne vannak, hogy más világot élünk.
3: Tegnap, amikor beszélgettünk, akkor arról esett szó, hogy én például egy ilyen állandó újrakezdő vagyok. Mindig óriási lelkesedéssel, ilyen kampányszerűen vágok bele dolgokba, és aztán valahol...
1: Hát te viszonylag rövid idő alatt elengedett.
3: A fene tudja, hogy miért, de valahol elvész ez a fajta nagy akarás. Hogy van az, hogy vannak emberek, akik kitűznek egy célt, és végig tudják vinni, és vannak emberek, akik azt hiszik, hogy minden adott, minden adott ahhoz, hogy végigcsináljam, van eszköz, van motiváció, van cél, de valahol félúton eltűnik ez a lelkesedés.
2: Én lehet, egy kicsit vitatkoznék, tehát, hogy a motivációra mennyire erős. Szerintem nem létezik ez a két típus, hanem vagy szeretünk mindent fekete-fehér, átmenetek vannak, tehát mit akarunk megcsinálni, mennyire reális az. Tehát azért hozzám fordulnak ezek ilyen dolgokkal. Most mondok, hogy mozogni szeretnék, heti 3-szor elmenni futni. Tök jó, mennyit fut? Hát 1-2 kilométert. Mennyit szoktál futni? Ja, semmit. Mennyit futottál valaha? Nem futottam még korábban. Akkor honnan gondolod, hogy a jövő héten majd 3-szor fogsz 1-2 kilométert futni? Tehát alkalmanként irreálisak az elvárások, és nézegetjük a magazinokat, nézegetjük a filmeket, hát így kéne élni, de ezeket sokszor irreális, ezeket szerintem
4: nem tetszik ez a beszélgetés
1: felül.
4: Nem jó irányt vett ez a beszélgetés.
1: Jó, akkor tessék terelt.
4: Tehát, hogy az illúzióinkat jöttünk megetetni, nem azért jöttünk, hogy lerombolják az illúzióinkat.
1: Hát figyeljetek, amikor kinyitjuk a Facebookot, Instagramot, ott tényleg azt látod, hogy a csinos, szép, erős, izmos nő, illetve férfi, és vagy igény szerint, az tényleg egy héten 4-szer nem van a, hogy hívják, van az edzőteremben, és akkor mi egyszer csak azt mondjuk, hogy mi is le akarunk menni, de nincs benne fokozatosság elve. Tehát ezt kéne megállítsuk?
2: Többek között ez. A másik, ugye én azt szoktam mondani, hogy ha bármit változtatni akarunk, ha így megengeditek ezt a pici egyszerű modellt, akkor 3 dolog kell hozzá. Az egyik, hogy hinni abban, hogy lehet változtatni. Nekem úgysem egy kis ország, kis sport, ezt sokat hallom, tehát az mi között hozzá egy kicsi az ország, vagy nagy. Tehát hinni benne, második akarni eléggé ezt, tehát így a motiváción vissza, amit mondtál, hogy nagyon szeretném-e csinálni ezt a dolgot, tényleg akarom ezt, és a harmadiknál sokkal ne lesnek ez a tenni, tehát csinálni, időről időre. Tehát például belefér az életembe, tehát ma az emberek többsége valami hihetetlenül telepakolja a napjait. Valószínűleg nem idegen nektek sem ez a kihívás, ez a problémakör, mint olyan. Oda hova?
3: Igen, de közben azt látod, hogy egyébként egy csomó fórumon elfolyik az idő, tehát hogy egyébként meg tudnám találni azt az időintervallumot, ahol ki tudnék szakítani magamnak hasznos időt arra, hogy mondjuk elmegyek nyelvet tanulni, vagy testet edzeni.
4: Lecsípünk de... a zuhanyzásból.
3: Akár.
1: Így van, nem járunk be dolgozni.
4: Igen, igen.
2: És ezek már egy nagyon jó kiindulási pontok. Tehát például az ember ezt látja, hova szeretném tenni. Hogyha kicsiket elkezdi értékelni, tehát például az, hogy most nem tudom, mit szerettél volna, hogy csináljuk mozogni, mondjuk hetente kétszer, amit az előbb beszéltünk, vagy háromszor. Az ember azon gondolok, hogy hova tenni ezt be, hogyha már megvan helye, lecsípte a zuhanyzásból, vagy más dolgokból. Én azt szoktam mondani, hogy nem baj, ha van valami sorstárs is ebben a folyamatban. Tehát nem egyedül vagyok. A környezetem, a családom például ennek tudatában van. Tehát a reggel páran keres engem az ágyba, és nem vagyok ott, akkor nem kap infarktust, hogy elmentem futni. Például, tehát van támogatás is. Tehát a környezet például nagyon-nagyon meghatározó. Nekem sok ilyen ügyfelem volt, bocsáss meg, aki azt mondta, hogy elkezdtem, de azt mondta, te hagyjad már. Hányszor kezdtél neki? Az úgyse fog benni.
1: Egy pillanat, ebben mi magyarok jók vagyunk egy pillanatra letörni a másik lelkesedését.
4: Igen, de most szerintem az az egyetlen módszer, ami működik így a sportolással kapcsolatban, hogy akkor csináld meg, amikor nem tudsz gondolkodni rajta, hogy jó ötlete. Tehát nekem például az jött be, hogy megyek az a rádióba, és akkor rögtön elmegyek sportolni, mert akkor még ugye benne van ez az ilyen, tehát fáradt a fejem, és akkor nem tudom nincs túlgondolni, ellenállás. Nincs ellenállás, és gyakorlatilag mire felocsúdok, addigra majdnem vége az edzésnek. És szerintem az a legdurább, amikor halogatod, és egy ilyen fő pontja lesz a napodnak, hogy igen, minden meccsen, és akkor délután 5 órakor, amikor végére értem mindennek, elmegyek edzeni.
1: És akkor már franc mész el.
4: És akkor azért nem mész el, mert akkor meg már úgy vagy vele, hogy jó, de az önjutalmazás most az a része kéne, hogy jöjjön, hogy az egész nap elhagyja a testemet, és ahhoz inkább egyedül szeretnék lenni, nem pedig közösségben, és a többi, és a többi. Tehát amikor nagyon tudsz gondolkodni rajta, akkor általában már nehéz.
2: De nagyon jó dolog, szerintem világítottál rá, hogy úgy kezdted, hogy nekem.
4: Igen.
2: És ez nagyon fontos. Tehát, hogyha ez az lenne, hogy a szabály, és ez mindenkinek, akkor egy füzetet írtam volna. 70 nyelven, és hátra dőltem volna, és most Maldív-szigetekről jelentkeznék be ebbe a kis beszélgetésre. Ennél bonyolultabb. Tehát pont, amit az előbb az Eszter mondott, hogy nekem ez így működik. Azt jelenti, hogy elgondolkodtam ezen, szerintem ez
4: már elbuktam rengeteg szerint.
1: Megismerted magad. Óta jár sportolni heti háromszor.
4: Nem járok évek óta sportolni heti háromszor, de már több mint egy éve járok heti háromszor, vagy négyszer, és meg még otthoni sportolok, hanem természetesen nem vagyok kalóriadeficitben, mert bárki megijedne egy pillanatra, hanem egyszerűen csak az van, hogy nekem szükségem van a munkámhoz ahhoz, hogy legyen erőnlétem, és a lelkemnek is szüksége van rá, hogy ne legyenek pánikrohamai. És a lényeg, hogy fontos a sport. De hogy mindenkinek nyilván van egy ilyen módszer, egy megküzdése, egy elképzelése. Én tudom, hogy hol buktam el eddig rengetegszer, tehát nincs olyan sport, amit ne űztem volna. Tehát a kosárlabdától a kettőbellen át, az úszáson keresztül, nem tudom eddig, és igazából az önismereti része nehéz, hogy rágyere, hogy mi az, amit képzelsz magadról, és mi a valóság, és mit tudsz üzemeltetni, és mit nem tudsz üzemeltetni.
2: És mi általában nagyon sok mindenben nagyon sokkal jobbnak látjuk magunkat, egyébként nagyon érdekes, tehát ez az önismeret szót hoztad be. Van-e ideje erre tényleg elgondolkodni, vagy ön szeretne szembenézni abba a tükörbe, de azt nem mindenki szeret belenézni abba a tükörbe, tehát hogy nekem ez nem ment, mi az, amit kell csinálnom a dolgokért. Tehát az önismeret szerintem ilyen szempontból egy fontos dolog, és visszatérve arra, amit az előbb mondtál, hogy hát ezzel mondjuk 50 éve nem foglalkoztak, hogy
1: senki.
2: Szerintem a fogalom sem nagyon létezett így a közben. Ma már egyáltalán van az önreflexió, önismeret, ismerd meg magad, próbálj tenni a dolgokért, sőt, már akár el is várják szerintem sokszor, hogy ezzel foglalkozzál.
1: De gyakorlatilag ha letűztünk 4 gombostűt, vagy 3-at egész biztos, ami alapján mindenki sikerre tudná vinni azt a szegmest az életében, amit akar. Ugye? Te mondtad el ezeket a pontokat, kiegészítettük, meg vagyunk. Hol bukjuk el mégis?
2: Hát valószínűleg pont ezeknél a pontoknál. Tehát például az a számolunk, hogy ezt most megterveztem, ez most egy példa, és nem megy. És azért általában a terv az egy kiinduló pont. Kedden megyek 8-kor futni, de a gyereket be kéne vinni, azt elfejtettem, ott volt, és akkor hát nem tudtam bemenni 8-kor, és akkor most mi? Meghalt az egész sztori. Tehát tervezés, újra tervezés. Tehát például finom hangolgatni ezek a dolgokat, azt mondja, hogy ez 3 hónapig is simán elmehet, amíg megtalálja a helyét, mondjuk ez az új szokás az életembe, mert szokásokat kialakítani, az sem így fog menni. Mint egyszerű
4: a tervezés, újra tervezésnek egy nagyon fontos szinonímeje szerintem a hibázás, megbocsátás. Tehát amikor elrontasz valamit, igen, és akkor azt mondod, hogy fú, igen, most rossz döntést hoztam, mert amúgy itt állok a pálya mellett a gyereknél, de a gyereknek amúgy nincs sem szüksége, de én valamiért mégis azt gondoltam, hogy neki nagyobb szüksége van rá, mint nekem az edzésemre, de és itt állok, és hogy akkor ezt hogyan csinálja, és ez mit jelent nekem, és hogy miért fontos még mindig a nem fontos magam helyett. Tehát, hogy tudod, hogy így, hogy rosszul priorizálsz, mondjuk.
2: Pontosan, meg egyébként meg is engedhettem magamnak, tehát jó néhány embernél ezt is látom, hogy én nem, mint én tanítom is ezt a dolgot, és például érdekes figyelem, majd több száz emberrel beszélgetek interjúknál, például a hölgyek hogyan jönnek képzésre. Soha nem kezdik magukkal, hogy maga miatt. A gyerek miatt, a család miatt fontos lenne jönni, és mondom esetleg önmagunk miatt, hát az is ott van a harmadik, negyedik helyen, tehát hogy magamnak megengedem ezt. Ez luxus-e? Tehát például, és ez főleg családos vonalnál veszem észre, hogy magunknak se engedjük meg ezek a dolgokat.
4: Ez sokszor. Egy nagyon régi női sztereotípia szerintem, hogy minden olyan nő, aki foglalkozik magával, egy óriási bélyeget kap, hogy önző.
1: Igen, mert a családottól vetted el az időt.
4: És erre kondicionálják a nőket nagyon régóta, hogy ő a lehetőleg asszertívebb legyen, és hogy így, és az egész, tehát sosem rólad szólt, te a sokadik vagy, te vagy az, aki a végén fogod majd a saját igényeidnek a morzsáját majd kielégíteni.
2: Antosan.
4: És amúgy szerintem pont ez az, amiatt a rengeteg válás van, emiatt van a rengeteg konfliktus, a rengeteg összeomlás, mert hogy ez kivitelezhetetlen, élhetetlen konstrukció, tehát nem tudsz úgy élni, tehát ebből van a sok autoimmunbetegség, ebből van a rengeteg krízis, hogy nem veszünk tudomást arról, hogy létezünk.
1: És milyen a világ, ha férfi csinálja ugyanezt, akkor ő egy ős.
4: Hát ő neki fontos.
2: Gondoljatok egyébként a repülőre, amikor felszállunk, és mutogatják nekünk a stewardessek, hogy mit kell csinálni. Az oxigén maszkot először kire kell tenni önmagára az embernek, és úgy tud segíteni a mellett. A pilótára az nem olyan, hogyha van hozzá. De hogy önmagára, tehát a segítőnek is, itt most egy szülőről beszéltünk ez esetben, ő legyen rendben, a Vekerdi, imádtam a gondolatait, most is nagyon szeretem, hogy a rendben van a szülő, rendben lesz a gyerek. Ha azt halljuk, hogy nagyon sok gond van mostanság a társadalomban a gyerekekkel, azt hiszem, a gyerekekkel nincs sok gond. A szülőkkel van rengeteg gond az életben, és ez a gyerekek meg lakmuszpapírként hozzák vissza ezt a problémakört, és akkor visszük a gyereket, hozzám is sokszor hozzák, hogy akkor gyerekkel kell valamit csinálni, és aztán az a vége, rájövök, hogy a szülővel kell dolgozni a legtöbbet, és láss csodát, a gyerek is jobban lesz.
1: És ilyenkor szólsz a szülőnek? Mondod
2: én nem is dolgozok másképp gyerekkel.
1: Tehát csak úgy,
2: csak hogy úgy, külön van ülés a szülőkkel is. Tehát, és ez azt jelenti, hogy a fele le is megy, tehát nekem meg nincs időm, behoztam, mint a mosóba, tudod? Tehát, hogy majd
1: javítsd meg.
4: Mert lehasítják magukról a problémakat, és azt mondják, hogy én jó szülő akarok lenni, aki mindent megtesz a gyerekért, tehát elviszem erre a foglalkozásra, de már nincs bennem lelkileg olyan rész, vagy azt érzem, hogy nem tudok többet odaadni magamból, hogy még egy ilyen magasabb szinten is problémát oldjak
1: magamat
4: meg.
1: Magamat is kezeltesse.
4: Igen, szerintem
1: nem lehet, hogy inkább nem ismeri be a szülő, hogy a szülő azt mondja, hogy nekem velem nincs baj.
4: Szerintem részben ez is benne van, meg szerintem a kiégés, ami van. Tehát, hogy csak az irracionális élet, amit üzemeltetünk, az, hogy a gyerek a legjobb iskolába járjon, a legjobb edzésre járjon, a külön órára járjon, legyen megfésülve, legyen megmosdatva, olyat tegyen, amitől nem lesz elhízva, és a többi, és a többi. Csak ez szerintem egy ember feletti energia egy gyereknél. Most a kettő van.
1: Kedves gyerekeim, köszönjétek meg, hogy én nem így csinálom, hogy nem a legjobb iskolába jártok.
4: Így van. Így van.
2: De közöket összefügg, ha belegondoltok. Tehát, hogyha a társadalom is azért társadalmi változásokkal, azt nem lehet csak így beszélni. Társadalom azt mondja, hogy foglalkozz magad, de legyél rendben, pihenj, azzal is mutatod a gyerekednek, hogy lehet pihenni például. Ha széthajtod magad, mi a minta? Mert nem szavakkal nevelünk, ez kamu. Tettekkel nevelünk, akkor ez, ami ezt kell csinálni. És amikor megkérdeztem egyszer egy szülőt, három gyerekes anyukát egyébként, hogy ő egy ilyen lányt képzele a fia mellé, akkor ő csak egyszer elsírta magát. Isten ments. Igen, tehát ő, hogy ilyen nő ne legyen, mint ő, aki így feláldozza magát, hogy nincs hétköznapja, semmilyen nincsen, nem lehet ilyet. Mert igazából ezt a mintát mutatta a fiainak, hogy egyedül anya volt egyébként, hozzáteszem, tehát egyedül nevelni három fiút, szerintem sohasem lehetett egy egyszerű dolog, de amit ő tett, az is egy példa, ha belegondoltok.
4: Igen, meg hogy nagyon sokszor ugye személyiségünké válik az élethelyzetünk. Tehát, hogy azt mondjuk, hogy jó, itt háttérbe kell szoruljak, de akkor én mostantól egy hivatásos édesanyja vagyok. És akkor, mint hivatásos édesanyja, akkor nekem már nincsenek lányálmaim.
1: Igen, ez lett az élet célod.
4: Igen, és hogy nincs, és hogy ez addig üzemeltethető, meg addig el is ketyegsz vele, amíg ugye nem változik az élethelyzet. Nem lesz valaki tinédzser, vagy megy el otthonról, vagy és a többi, és a többi. És utána az a nagy űr, az egyszer csak nyakon önt, hogy akkor most akkor mi van?
2: Esik, mi van? Igen, úgy oda térünk vissza.
1: Na, akkor ugorjunk egyet vissza kicsit az élsporthoz, mert azért ez egy izgalmas dolog, ahogy mondtad, ebben az országban is, ahol mindenki vagy sportol, vagy legalább szurkoló, és marhára ért.
2: Elkedes sportolok annyi, a nagy tévedés, bocsáss, hogy közbeszóltam, tehát egyfőre jutó átlag olimpia aranyérembe vagy érembe marha magason vagyunk, de mondjuk, hogy hányan sportolnak Magyarországon, európai átlag alatt vagyunk. Tehát Magyarország, tehát 50% alatt van. A környékén van, semmit, egy percet nem mozgok egy héten. Ez egy friss adat, egy most szeptemberi. Tehát ezt a kettőt érdemes megnézni, és ez szerintem egy árukodó dolog.
1: De azok az országok sem teljesítenek jobban, ahol mondjuk a tömegsport eléri a 80%-ot, hiszen nekünk van több olimpiai érmünk.
2: Én azt gondolom, hogy javulóban van, tehát az is lehet látni. Tehát van egy társadalmi szegmens is, szerintem itt a fiatalabb, mint a 20-as, 30-as évek lévő környezetben látszik az, hogy egyre többen kezdenek mozogni, de azért még van mit tennünk, mert Magyarországon a sport jelenleg, ha a gyerekeket akarjátok sportolni, versenysport.
1: Így van.
2: 10-ből 9. Vagy ötször lemegy egy héten, tehát olyan, hogy lemegy, a fiam akart, csak kosarazgatni akart. És konkrétan kinevették három helyen. Minek? Hát, hogy kosárlabdázzak, csak úgy. Olyat nem lehet csinálni. Szerintem lehet.
1: Ugyanez nálunk, Soma, ugyanez, és ráadásul kosárlabda is. Ő is azt mondta, hogy apa, én csak játszani akarok. Hát mondom, akkor az van, hogy
4: és
1: edzés.
4: Tudod, mi maradt nekik amúgy?
1: Hogy utálják.
4: Hát is, meg a grund, meg az van, hogy van ritkán, de vannak ilyen közösségek, ahol azt mondják az ilyen félig felnőtt, meg felnőtt emberek, hogy akkor heti kétszer találkozunk lenne a pályán, és akkor velük tudsz ugye hobbi szinten sportolni.
2: Ez is lehet, igen.
4: De hogy intézményesített hobbi sport nincsen. És ez szerintem például egy nagy probléma, meg az is nagy probléma, hogy az iskolában, ahogy kezelik a mozgást, tehát hogy így, hogy egy sok osztály...
1: Mert tudod, hogy a kötelező napi tesi órának veszi mindenki, ahelyett, hogy azt is lehetne játékosan. Na, amiről viszont akartam kérdezni, élsportoló, nagyon sok élsportolóval foglalkoztál, és foglalkozol ma is. Amikor valaki eljut odáig, hogy már mondjuk országos bajnokságokon jó teljesít, és készül egy EB-re, vagy egy VB-re, ott te, tehát mi az, amit ő nem tud? Tehát OB-t lehet nyerni, de EB-t, VB-t nem tudsz.
2: Nem, ez minden szinten jelen van. Azt szoktuk elfejteni a sztárjaink, a hírességeinkről, ők ugyanolyan emberek, mint mindannyian mi vagyunk, tehát itt nincs nagy különbség. Ugyanolyan alkalmanként egyszerűnek tűnő problémával küzdködnek, vagy éppen, hogy feljutnak a csúcsra, éppen azzal küzdködnek, hogy ezzel mit kezdjenek például, milyen elvárás van. Amikor azt mondja nekem majd a Los Angeles-i várományos vívó, most 18 éves, hogy képzeld, összevesznek rajtam, hogy ki volt a nevelőedzőm, pedig még ki se jutottam az olimpiára, ezt nem láttad ezeket hírekből, hogy ezzel hogy küzdjön meg, hogy sportoljon, miközben ilyenek történnek körülötte. Tehát emberek vesznek embereket körbe, és mint ismerik ember, embernek farkas a gondolatát, azért van mivel megküzdeni. És akkor még ott a belső hangok, amik otthonra jönnek legtöbbször, elég jó vagy-e, apád, anyád mennyire büszke rá, hát azért bőven van itt kihívás is, és nem csak a világbajnokságra, olimpiára menő embereknél, hanem akár a hétköznapi szinten is jelen van.
4: Szerintem ezzel lehet az embereket a legjobban elvágni az önszeretettől, meg a sportolástól, hogy ráteszik ezt a furcsa külső kényszeres elvárás halmazt, amit ugye már testi órán nálunk elkezdtek rátenni, hogy jó, akkor üvöltve Cooper-futás, és
3: elkedvetlenít.
4: Igen, és akkor azt érzed, hogy itt nem jól érezni vagy magad, nem azért vagy, hogy fejlődj, hogy megismerd magad, hanem hogy túlélni vagy. És itt tök sokan írták amúgy a hallgatók között, hogy így 40 év után jöttek rá arra, hogy amúgy maga a sport az amúgy jó nekik, és nyugodtan elsajátíthatnak dolgokat. Itt írja, hogy sokáig nem foglalkoztam magammal, 43 évesen döntöttem el, elkezdtem edzőterembe járni, 44 évesen elkezdtem úszni, azóta kétszer voltam Balatonátúszáson, és 46 évesen most kezdtem el angol nyelvet tanulni. Tehát mostanra oldottak fel azok a blokkok benne.
2: Iskolából.
4: Amit rájöttek az iskolából.
1: Vagy igen. A szülőtől.
2: Egyébként ez, amit mond a kedves hallgató is, nekem meggyőződésem, de a számok is ezt mutatják, hogy társadalmi változásban vagyunk. Tehát egy eltolódás van, egy shift. Azért nem mennek el a gyerekek sportolni, például miért elmentek akár 20-30 év ezelőtt.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
7: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleamed 250 ml-es ultraszenzitív sampont érzékeny fejbőrre mindössze 375 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Jó, ha tudod, hogy a vaspotló szedését nem akkor kell abba hagyni, amikor jobban érzed magad, hanem amikor már a vasraktáraidat is feltöltötted. A 100 darabos Maltoferrágó tablettát ajánlott 3 hónapig szedni, majd ellenőriztesd laborban a raktárvas szintedet. Ha szeretnéd, a Maltofer szirup formában is megtalálhatod a gyógyszertárban. Maltoferrágó tabletta és szirup. Vény nélkül kapható vaspotló gyógyszerek. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
12: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Duster már 6.899.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kéri ajánlatot a dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
1: Összművészeti találkozó lesz Kecskeméten, lezárják a Ceglédi úti aluljárót. Új alapokon az első segélynyújtás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kárpát-medencei összművészeti találkozót rendeznek hétvégén Kecskeméten. Két napon át a tehetségről, az alkotás öröméről és a közösségi élményekről szólnak a programok a híres Agórában. A Kárpát-medence amatőr művészeti közösségeinek találkozóján 11 művészeti kategóriában mutatkoznak be a tehetségek. Mások mellett bábjáték, színjátszás, tánc, könnyű és komoly zene, film és fotó művészet. A tehetségpaletta programba idén több mint 1700-an jelentkeztek, közülük több mint 1300-an kapcsolódnak be a fesztivál eseményeibe. 147 meghívott előadó és kiállító, több mint 80 előadó művészeti és 63 alkotó művészeti közösség mutatkozik be. Részletek a Híres Agóra honlapján. Lezárják a Ceglédi úti gyalogos aluljárót. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai ma takarítást, jövő hétfőn festést végeznek itt. A korlátozás reggel 8 és délután 3 óra között lesz érvényben. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt válasszanak másik útvonalat. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József. A Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
2: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írt újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ez talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
1: Nyugodt őszi időre van ma kilátás itt Kecskemét térségében. A napsütést ugyan időnként zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, számottevő csapadék kialakulására ugyanakkor nem kell készülni. A szél többnyire mérsékelt marad, 17 fok körül alakulnak a csúcsok. A hét többi napjain is hasonló időjárásra számíthatunk majd. A napsütést időnként megnövekvő gomoly felhők is zavarhatják, de alapvetően száraz időre van kilátás. 17 fok körüli csúcsokat mérhetünk, hajnalban 4-7 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: el a 90-es évek 10 kóbusz listája! Sebestyén, Baller Feri, Balázs!
1: Indul az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor! Reggeli műsor, Balázsék!
2: 7:45 van, jó reggelt kívánunk mindenkinek!
3: Jó reggelt!
2: Ahogy a hallgató írja, a Hello Csajok, Feri, Zsül. Itt így vagyunk.
3: Te,
2: így vagyunk.
3: Kedves, te.
4: Furcsálom, hogy a Zsül nem tartozik a Csajok közé.
2: Hát most még, de az átalakító műtét után közvetlenül oda soroljuk majd.
3: Eszter, de jó, hogy itt vagy.
4: Köszönöm szépen.
2: Nehezen indult ez a reggelünk, illetve ez már tegnap már reggel lehetett hallani, hogy van egy kis baj.
3: Már tehát az adás este... végén igen szerencsétlenek, már akkor se semmi.
2: Este érkezett az SMS, de a hősünk föltámadt, és azt mondta, hogy nem hagyja szarban a brigádot.
4: Ma gondolati hullámokkal fog kommunikálni lényegében. Ezen kívül pedig ne felejtsétek el, hogy rendkívül jó dalszövegekkel emlékeztetett engem Laci arra, hogy mi a kötelességem. Hogy aki a csapat élet, azért a csapat élet, ugye? Ezzel jövünk vissza.
2: De várj, ezt énekelte, vagy írta?
4: Írta, és én pedig rögtön a dzsungelkönyvét vissza is rá is vetítettem el a szituációra, úgyhogy most ezt fog meghallgatni minden szünetben.
2: Minden szünetben, és vagy egész reggel. Viszont nézd meg, hogy milyen gondoskodó hozott neked. Papírt. 50 fehér lapot, egy tollat, hogy legyél kedves a kommunikációdat, hát szóban ugye fogd vissza, viszont írásban nem. Plusz adta a lehetőséget, hogy akkor Viberen üzenges be a műsorban.
4: Viberen fogok üzengetni, illetve a Jazzy Rádiót fogom majd megjeleníteni, hogyha már végre elég mézes lesz a hangom. Jazzy Rádió.
2: Budapest.
3: Mivel turbosítottál? Mivel jöttél vissza az életbe? Kaptál végül injekciót, vagy bármi?
4: Az injekciót ma fogom megkapni, ha minden igaz, mert ezt nem lehet akárhogy, csak akármikor, úgyhogy majd be beszteroidoznak, azt akkor majd jó lesz.
2: Öcsém, de miért ez? Milyen betegség? Ez nem egy megfázás? Vagy miért kell?
4: Hát hangszágyulással van egy kicsit megspékelve ez a dolog, de hát ugye hát ez ilyen.
3: Soha életemben nem volt még hangszágyulladás.
2: Hála Istennek, van neked elég bajod, Júli.
3: Az van.
2: Tehát
3: van.
2: Ne felejtsd el, hogy nem alszol. Évek óta nem alszol, terhelt a család, érted? Ha nyaralni mész, baj van, neked nem kell még egy hangszágyulladás.
3: Rájöttem, hogy az alvás és én egy bántalmazó kapcsolatban élünk. Ez úgy néz ki, hogy a bántalmazom az alvás hiány. Heti egyszer elenged engem, akkor kialszom magam, akkor azt hiszem, hogy minden helyre állt, és akkor szeretjük egymást, és utána aztán 6 nap szór lesz. Na, most a 6 nap szór ezben vagyok folyamatosan. Igen. Na most ugye ma is lesz vendégünk, egy gyógyszerész, most meg fogom tőle kérdezni,
2: hogy mit adjon valami keményet. És figyelj,
4: én mondtam
2: neki, hogy
4: kupot írjatok fel. Valami altató kupot.
2: Vége volt az adásnak, te ugye elsiettél, Zsülbe jött a kis stúdiójába, elkezdett vágogatni. Egyszer csak bemegyek a hátsó kis szobába, látom, hogy egy összekuporodott macska alszik az egyik, hogy hívják a babzsákunkon, úgyhogy ez Juli volt, úgyhogy oda kucorodtam mellé. Hallod? Már nem közvetlenül mellé, hanem a másik kanapéra.
3: Akkor hát horpasztottunk Ferivel, hogy egy picit korábban keltem fel, mint Feri, és hallottam, ahogy szuszog. Olyan kis cukint.
4: Jó, az nem horkolva.
3: Nem horkolva, csak olyan hangosan.
4: Elfáradtatok?
2: Elfáradtunk, nekem később volt az edzésem, csak délre kellett menni, és akkor gondoltam, hogy kipróbálom ezt a beauty sleep-et. Mert a főnök, meg Juli ugye nagyon sokat szokták ezt csinálni. Tehát Balázs is itt, amikor azt mondja, hogy később van az edzés, kicsit oda hátra mennek, összekucorodnak két ilyen babzsákon, és békésen alszanak. Hát mondom, ebben csak lehet valami jó, érted?
3: De te a nagy kék babzsákban kezdtél?
2: Igen, de az nekem
3: igen,
2: nem volt jó.
3: Volt egy hátulról így beszűrődött egy ilyen nagy ilyen.
2: Nem így voltam.
3: Kerested a helyed.
4: Dagasztott?
3: Igen,
4: dagasztott a babzsákba.
2: Én próbáltam be a kis izéket begyűrkészni a helyükre.
3: A pószt, hogy ne boruljon ki belőle, aztán ki is tudjon belőle kelni, és utána egy ponton azt hiszem, hogy feladtad, és utána átmentél a piros
2: kanapéra.
3: Igen. Nyilván nem férsz el.
4: Nekem az a bajom a babzsák, hogy hangos.
2: Hát ugye?
4: Na, hangos. Hát ez zavar az, hogy akárhogy megállsz, mindig mozognak benne a golyók, és ez engem irritál.
3: De egy pószt kell felvenni, abba kell elaludni, és úgy kell maradni másfél órán keresztül, és aztán utána az teljesen jó, mert így körülölelnek ezek a kis golyócskák.
4: De valahogy engem akkor is, nem tudom, hogy tehát mindig mozognak, nem? Tehát nem tud megállni.
2: Én ugyanígy vagyok vele. Én mondom, én tegnap kipróbáltam, megpróbáltam rámenni erre a dologra, de nem nagyon sikerült, viszont békésen tényleg 11-ig elszuszokáltunk, akkor először Juli kelt, aztán én keltem, fogmosás, érted, mint egy család, olyan volt.
3: Főztünk egymásnak egy kávét.
4: Olyan ágyat kéne ide venni, mint az Orbán Viktornak volt régen a Karmelitában, tudod, látátok, amikor körbevezették őket?
2: Arany?
3: Kinyithatod?
4: Nem, egy ilyen katonai ágya volt, kvázi, egy ilyen nagyon puritán.
3: Egy pricc?
4: Egy ilyen pricc, egy ilyen egyszemélyes ágy, és És volt rá tehát nagyon-nagyon visszafogott egy párna, egy kis takaró.
2: Mondjuk a karmelitákban ez volt az egyetlen visszafogott.
4: Hát igen, de ez visszahoz fogva.
2: Ez vissza.
3: Hogy szokja, vagy mi?
4: Igen, mert szerintem valószínűleg egy ilyen prémes francia, ez nem lett volna olyan kényelmes. De ugye ez tök érdekes, ezen sokat gondolkodtam, hogy apám is az ilyen fajta ágyakat szerette, lehet ez egy generációs dolog, hogy így ezt be tudják lakni, ezt a kis ágyat.
2: Egyszerű, kemény. De mi, nincs benne semmi luxus.
3: Minden helyiségben ment a luxi, a nagy kényelmes fotelek, a nagy képek, a nagy fényűzés, és volt egy szoba, ahol volt egy prics.
4: De ezt nem láttátok?
3: Én ezt nem láttam.
4: Igen, és minden lópok ilyen ívesek így a boltozatok ott valamiért, és igen, egy kicsit ilyen zárda hangulata volt annak a szobának. Ilyen zárda.
3: Amikor Orbán Viktor így egy kicsit megpihen.
4: A zárdájában.
3: egy jó pohár mentete.
2: Ezen lehet a legjobb, de nézd meg én is a kis kanapén, tehát kicsi, kemény, picit lelóksz róla, picit itt-ott kényelmetlen, a legjobbat lehet rajta szuszokálni ilyen fél órácskát.
3: Van az az állapot, amikor az ablakpárkányon is el tudsz aludni. A piros lámpánál.
2: Viszont olyan szép dolog történt velem, gyerekek, tegnap, ezt gyorsan megosztom veletek, ugye az alvás és az edzések után. Haladtam hazafelé a motorkerékpárommal, már ilyen 4 óra körül, megyek be, ugye én Kápolnásnyéknél jövök le az autópályáról, és akkor először Kápolnásnyék, ami össze van nőve Velencével, és hát van egy szakasz teljesen elítélhető módon, ami egyenes, van egy balra kanyarodó sáv, ahol visszajössz az autópályára, de utána egy egyenes sávban, hát van egy forgalom elől lezárt terület a két sáv között, és mellett előttem egy autó, elítélendő tudom, meg nem szabad rámenni, és tényleg hibáztam, a motorommal megelőztem ezt az autót. De nem volt se, nem jött szembe senki, nem mentem át a másik sávba, de ott tényleg átmentem erre a lezárt sávra, és mikor beértem Kápolnásnyékre, volt előttem egy másik autó, látom, hogy a rendőr úr kiáll, érted, ahogy hívjákra, de ez egy másfél kilométerrel arrébb van, kiáll az út közepére, na mondom, biztos megállítja az autóst, de az autós tovább intette, állt az út közepén, felemelte a kis kezét, és mutatta, hogy akkor Ferenc legyen kedves megállni az út szélén. Én az a típus vagyok egyébként az ilyen, hogy hívják, amikor szóval, hogy én elismerem. Nálam nincs olyan, hogy nem úgy volt tisztelt, mondtam, hogy tudom, hogy mit csináltam. Tudom, hogy mit csináltam, jöhet a büntetés teljes körüleg, hogyha föl vagyok rá készülve, viszont egyet hagyd kérdezek már meg, hogy az Istenbe lát. Tehát, hogy ez viszonylag messze volt attól a helyszíntől.
3: 500 méterre a susnyásban a vokitokival ott ült. Nem.
2: Hát gyerekek, azt csak gondoljuk, hogy ez van a rendőrségnél, hogy 500 méterre ülnek a izében a bokorban.
4: Drón.
2: És akkor ebben a pillanatban, ahogy föltettem ezt a kérdést, hogy én mindent elismerek, és mindent is fizetek, vigyenek-e bilincsbe, amit csak kell. Előlépett a kolléga úr, a bal válla.
4: Ez sólyom volt, a vállán ült.
2: A bal válla alatt.
3: Kék mellényben.
2: Egy police drónpilóta feliratú. Hogy hívják? Plecsni van ki.

0: Érjük el. Ezt nem lehet elkérni.
1: Nem.
2: És mennyibe került?
0: Ugye már elég.
1: Igen. Azt még nem tudom.
2: Ú, de ez drágának
1: hangzik. Nem, ízét kaptam érte, hogy hívják ezt, mi ezt figyelmeztetést. Figyelmeztetést kaptam érte, mert mondták, hogy nem veszélyeztettem a forgalmat, mert nem volt effektíve, és nem mentem teljesen át a területen, hanem csak így belekóstoltam. Szóval nagy izé nem volt belőle, tehát nagy kihágást nem követtem el, csak mondom, így néztem, mondom, gyerekek, ez igen, hogy már itt tartunk, hogy egy kis drónozás fölülről, úgyhogy tessenek odafigyelni.
0: Adi Endre úton is van ilyen jellegű ellenőrzés, hogy az Adi Endre út elején van kint egy yard, de ő walkie-talkie-val hívja a 200 méterrel feljebb lévő a rendőrségnél posztoló rendőröket, akik intenek.
1: És ott rögzít valamit, mert neki kell?
0: Kell, hogy rögzítsen.
1: Hát kell bizonyítani.
2: Viszont tegnap egy ilyen nemzetközi nap volt, mert én is kaptam egy csekket, Feri.
1: De jó vagyunk.
2: 50 ezer forint. 50 ezer forint. Déneske csinálta nekem ezt, a sofőr Dénes. Gyorshajtás volt, és képzeljétek, hogy bekamerázták az élelmesek az M1-esnek a lezárt szakaszát.
0: Hát hogyne. Persze.
1: De az a részében, ahol 60-as tábla van.
2: Ahol van az a rettenetes 40 kilométer, ahol mint küzdesz át, bekamereztek, és 17 km/órával megszektem ezt a határozatot.
0: Dénes szekte meg.
2: 17 km/órával, ezért 50 ezer forintot kell fizetni.
1: Az nagyon komoly egyébként. Tehát ha belegondoltuk, hogy ez pár évvel ezelőtt ez egy 10-20-as volt, és egyébként most ez fölment 50-re, szóval azon már tényleg elgondolkozol. Azért az 50 az már fáj, és nem mentél olyan gyorsan.
2: Plusz én kárpótlást kérek, ne haragudj. Tehát ez az egész lezárás, ezt nem én kértem, nem én akartam, az egész teljesen szabálytalan szerintem, és hülyeség. És akkor az ember...
0: És kinek kell?
2: És így van, igen.
0: Én
2: igen,
0: nem kértem.
2: Igen, egyáltalán nem kérdeztek meg róla. Betartom, hogy járok az úton, amit ők elrontottak.
1: Igen, tehát, használom.
2: Igen, igen. És akkor nyílt egy kis ablak, ahol az embernek lehetősége volt, hogy haladjon.
1: Egy picit föllélegzett.
2: És akkor 50 ezer forint. És 50 ezer forint.
0: Igen, ez azért igazságtalan, mert 40 kilométeren keresztül szívsz. Igen. Tehát mész a 130 helyett 70-nel vagy 60-nal, akkor már nézzék el azt a plusz 17 km/órát. Hát ha elindul az a sor, akkor igen, egy kicsit odalépe.
1: Igen, de ezt
0: tudod, ez
1: a meddig nézzék el.
0: Minimum 20-ig.
2: Vagy legalább ne 50 legyen, akkor nem legyen ez a kedvezményes 25 ezer forintos büntetés, amit azért kapunk, meg kibírtunk.
0: Te nem tudsz szerezni valamilyen diplomata kocsit, vagy valami kék villogót, vagy valamit?
1: Az nagyon baj, jó lenne.
2: Nincsen haverkás.
0: azok kihaltak már.
1: És azonnal értesítheted a sofőr kollégát, hogy tudod, hogy lóksz egy 50-eset?
2: Nem, csak mondtam neki, hogy figyelj, de mert nehogy az anyja megint beleszalad, de természetesen ezt én fizetem, mert nekem segít azzal, hogy
1: ahogy nem... hordoz téged.
2: Igen, hordoz engem.
1: Ami nagyobb kérdés, ugye, hogy ez saját tulajdonú autó, tehát nem céges, ilyenkor
2: Nem, nekem céges autón van.
1: Aha, jó.
2: De tudom, hogy ugye olyan embernek tűnök, aki nem számlázza ki a dolgokat, amiket csinál, de most muszáj vagyok így is.
1: Nem, azon gondolkoztam, hogy ha ez ugye nem céges, mert cégnél megkapod a büntetést, de
2: megírtam
1: nincsenek
2: neki, hogy a személyigazolványod, ez kenned be haverkkel.
1: De nincsenek a büntetőpontok.
2: A pontokat majd, de hát van, amikor igen, tehát például volt olyan, hogy elkérték, hogy ki csinálta, és annak külön megrovást írtak.
1: És ott nem mondhatod azt, hogy kérem szépen, ez egy céges kocsi, valaki elvitte a telephelyről, nem tudhatom.
2: Hát de most ez nem egy önjáró céges autó, hát valakinek is, de ilyenkor figyelmeztetést adnak csak, tehát ilyen...
1: Aha, ha saját autó lett volna, és kapsz érte büntetőpontot, akkor átdobod a Dénesre? Gondolkodás nélkül.
2: Hát a büntetőpontot így is át fogom dobni a Dénesre, ha kapunk, ha kikérjük a személyigazolványt, csak a pénzügyi részét intézem én, mert hát az...
1: Az mégiscsak az te érdeked volt.
0: Pedig te a hátsó ülésről kiabáltál. Dénes, szerintem ez túl gyors. Nem megyünk sokkal az gyorsan. Azóta
2: harisnyát cseréltem hátul, miközben mondtam Dénesnek, hogy előre néz, Dénes. Ne figyelj hátra. Akármit hallasz hátulról, ne nézz hátra.
1: És mégis hátra nézett.
2: És hátulról csak ilyen
1: kis... Csak hogy nyomott egy kövéret.
2: Igen. És nem azt én nyomtam. Igen, és a...
0: Két kalimpáló lábad a hátra.
2: Igen, és közben pedig valami ismert lakoknál macskanyávogás hallasz.
1: Pontosan fél hét van, Zsül. Nagyon integet, úgyhogy mennünk kell, ti pedig jelentkezzetek a Fekete-Fehér Igen. Nemre jövünk a hírek után.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részt

0: A Toyota.hu oldalon.
1: A következő Molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Mol Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Mol Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
2: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt ERSZT-s lehetek? További információk az ersztesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! ERSZTE!
3: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
4: Gyere Morzsi, gyere Maxi, Fickó, Viti, Ül, Luna, Zserbó, Cézár, Ozzán, Mangó, Pupák.
5: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
6: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love & Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
7: Az Attab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen, kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Attab havonta. Keresd a Fresznap üzletekben és a webshopban, tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
8: Reklámot hallottak.
9: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
8: Reklám.
10: Minőség is, kényelmes is.
11: Télre is, nyárra is.
12: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
13: Költséghatékony is, megbízható is.
14: Kislakásba is, nagyházba is.
15: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
16: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
17: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
16: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
18: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
19: Teljes körű autószerviz, olajcsere, téli gumizás, futómű beállítás, mindent egy helyen. Válaszd a megbízható Car Expert autószervizt Kecskeméten a Betlen körút 21 szám alatt. Car Expert, ahol az autód is jól érzi magát.
20: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
21: Építkezne? Van már telken? Van már kivitelezője? A Dream Home-nál már minden elő van készítve. Családi háza Kecskeméten, a Ladánybenei úton, aszfaltos utcában már 76 millió 500 ezer forinttól. Kattintson most www.dream-home.hu.
22: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
23: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
22: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
23: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
22: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát.
0: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
1: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
2: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
3: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek Nívó.
25: Reklámot hallottak.
26: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Tüdőgyógyászok találkoztak Kecskeméten, a szifilis szűrés fontosságára hívják fel a figyelmet. Zökkenőmentesen indult a nyugtaadatszolgáltatás. Demeter Tia vagyok. Kecskemét adott otthont a gyermektüdőgyógyászok 61. kongresszusának. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság által szervezett háromnapos szakmai eseményen mintegy 180-200 szakember vett részt. A konferencia középpontjában az allergológia és az alvástudomány állt olvasható a Bács-Kiskun megyei oktatókórház beszámolójában. A résztvevők emellett többek között a gyermekkori asztma, a cisztás fibrózis, a légúti fertőzések és a tuberkulózis aktuális kérdéseit is áttekintették, de helyet kapott a programban a tüdőképalkotás és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása is. A kongresszus lehetőséget adott a szakmai tapasztalatok megosztására, az ismeretek bővítésére és a legújabb diagnosztikai, illetve terápiás lehetőségek megismerésére. A várandóság alatti szifilis szűrés fontosságára hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A honlapjukon azt írják, a várandóság alatt a betegség átterjedhet a magzatra, ami súlyos szövődményekkel járhat. Mindez megelőzhető, ha a fertőzés időben kiderül, és a kismama megfelelő kezelést kap. Ezért fontos a várandóság alatt a térítésmentesen történő szifilis szűrés. Kiemelik, hogy Magyarországon az elmúlt években jelentősen romlott a szifilis járványügyi helyzete. A WHO célértéke legfeljebb 50, anyáról gyermekre történő új fertőzés 100 000 élve születésre vetítve. Bács-Kiskun megyében tavaly ez az arány 226 volt. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linz Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
28: Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz. A bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
27: Nyugodt őszi időre van ma kilátás itt Kecskemét térségében. A napsütést ugyan időnként zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, számottevő csapadék kialakulására ugyanakkor nem kell készülni. A szél többnyire mérsékelt marad, 17 fok körül alakulnak a csúcsok. A hét többi napjain is hasonló időjárásra számíthatunk majd. A napsütést időnként megnövekvő gomoly felhők is zavarhatják, de alapvetően száraz időre van kilátás. 17 fok körüli csúcsokat mérhetünk, hajnalban 4-7 fok várható.
25: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi, ma is sláger megy.
1: 3:47 lesz 5 perc múlva, jó reggelt, szevasztok, Juli, reggelt. Eszter, Feri, így vagyunk, pénteken jön majd Balázs, de lehet, hogy ma rácsörgünk, ha úgy alakul, ha az életünk úgy hozza, akkor megcsörgetjük, csak nem tudom, hogy mikor üldözik őket, meg mikor nem.
2: Azt írta, hogy ha 8:30-kor felhívjuk, akkor még nem lesz üldöző.
1: Igen, csak 9-től üldözik. Igen. Azért az is egy nyugdíjas műsor, gyerekek.
3: 9-től jön a nyomás. Nem.
1: Igen. 9-től 6-ig üldözhettek. 6-kor vége, hagyjatok békén, és 9-től.
2: De akkor van esténként együtt ücsörögnek azokkal, akik üldözik őket?
3: Nem, hát szigorúan. Illetve hát ha beérik, gondolom, hogyha ugyanaz van, mint az eredeti formátumban, hogy ott vannak egymástól nem messze, akkor integetnek. Átintegetnek.
1: Vagy leülnek egy sörre, azt megisszák, és onnantól kezdve vége. Jó reggelt, Érden, az M7-es feljárónál baleset van. Óriási a dugó, Ancsa írta nekünk. Igen, az most egyébként is terhelt az M7-es felhajtó utáni szakasz, mert ott csináltak egy sávelhúzást, és mi, hát nagy többségében így az autós kollégák azzal se tudnak mit kezdeni. Ha már így beszélgettünk az autózásról, büntetés, ezért bünti nem jár még. Tessenek, egy jó tanácsom van ilyenkor, tessenek a sárga csíkot követni.
2: Na
1: jó?
2: De itt írják, hogy van, aki Dani leülné helyettem az 50-et, mert kell neki a pihenés, úgyhogy ezzel élnék le. Dani, tényleg elszenved a kapcsolatot.
1: Lehet egyébként? Átválthatod? Tehát mondhatod azt, hogy kedves rendőrség, nincs 50 000 forintom.
2: Utolsó ilyen ismerős, aki ezt megcsinált, a Szakál Miki volt.
3: És bement?
1: Esküdj, a Miki
2: bement. Szakál Miki, nyíregyházi. Nagyon, ő volt a Alfa Kandúr nálunk a rádiós aranyévekben, amikor még ugye még senkinek nem volt rádiós betelefonás műsora, csak neki. És ő leült egy ilyen büntetést, aztán 15 000 forintosat, és egy napot kell lenni, vagy kettő. És a haverjék kimentek a börtönön, és ilyen táblákkal szabadítsátok.
1: Ártatlan.
2: Ja.
3: Igazságot Szakál Mikinek. Szakál Miki vőfékedik most, nem?
2: Vagy nem tudom, akármit csinál Szakál Miki, az biztos, hogy csodálatos.
1: Mindenben
2: támogat.
3: Mindenben jó.
2: Neki bármit akar csinálni Szakál Miki, I'm team Szakál Miki.
1: Ő a mi az a Szakál Miki, akit minden? Igen. Ő nyíregyházi, és ti abszolút haverok vagytok?
2: Hát nem vagyok haverok, mert van köztünk egy ilyen 40 éves korkülönbség, de nem annyi nincs, de amikor én még 12-13 éves voltam, ő akkor rádiózott. És akkor én már akkor érdeklődtem a csínytevés iránt, úgyhogy mindig betelefonáltam neki, hogy legyen kivel beszélgetni.
3: Tényleg.
1: Más nem hívtam
3: föl. Megint te vagy az Eszter. Te
1: mondjad ezt.
2: Nagyon jó fej volt. Meg nagyon jó energiája, amikinek egy nagyon kedves ember. És amúgy nagyon jó az agya. Tök gyorsan jár az agya. A betelefonálós játékban is jó volt.
1: A fekete-fehér, igen, nem egy nyomott.
2: Igen, hogyha, ha most ő vőfén, azt mondom, mindenki hívja el vőfének a Szakálmikit, mert biztos, hogy jól fogja csinálni. És meg ilyen, az a fajta, tudod, aki sose öregszik meg, hanem az ilyen nagyon huncut, ilyen fiatal srác. És tűnt rákeresnék, és tudod, egy ilyen pockos, depressziós érzés.
1: Megöregedett.
2: Szakál Miki.
1: Na, de hát nem csak büntetések jöttek tegnap, gyerekek, hát ugye Eszter és én belefutottunk a rendőrség óvó karjaiba, tudjuk, hogy értünk van, de van itt valaki azért, aki egyelőre még nem nagyon mesélt nekünk, de hát csillogás volt tegnap, pompa, vörös szőnyek, óriás reflektorok, standing ovation.
2: Pogácsák.
1: Kicsit száraz, de pogácsa. Spumante pesgő, 450 forintért.
2: Pukkant a spumante.
3: Tegnap bemutatták, igen, az Erkel Színházban a Lakógyűlés című előadást, műzikelt, aminek én vagyok az írója, és hát figyelj, nagyon szerette a közönség. Ahogy az Ember Málka darab rendezője fogalmazott, ez, és most elnézés, ez egy fasz. Hogy teljesen szabad kezet kapott a rendezésben, és elszabadult a teljes műsor. Tehát, hogy aki szereti a musicalt, és
2: de Ember már elszabadult?
3: Ember már is elszabadult, és a színészek is elszabadultak, de hogy teljesen tudatosan. Uh-huh. Úgyhogy aki szereti a musicalt, és szereti a rendhagyó előadásokat, uh-huh, akkor ez nagyon megtalálja.
1: Közönségbe vonós?
3: Abszolút, igen, és ráadásul nagyon érdekes a színpad, meg a nézőtérnek a kialakítása, mert hogy Erkel 360.
1: Ülnek a nézők.
3: Körbe ülik a színpadot, és forog a közönség is.
1: Öcsém, mint a Metallica.
3: Igen, úgyhogy vannak meglepő mozgások egyébként, a közönség is mozog együtt.
2: Csak annyit szeretném megkérdezni tőle néhány év színpadi munka után, hogy mi bű?
3: Most mi bű?
1: Mi bű forog? Mi bű? Hogy pörög?
3: Forog, úgyhogy figyelj, nagy vastaps volt, nagyon szerették, én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy, mert most ugye rengeteg erkeles volt ott, nagyon sok szakmabeli, akik nagyon szeretik a musicaleket. Egyébként voltak olyanok is, akik nem, tehát akik nézők
2: akik
3: voltak,
2: nem
3: és akik jegyet vásároltak erre, és utána oda jöttek gratulálni. Nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy milyen lesznek majd a visszajelzések. a színház az nagyon lelkes, azt mondják, szerintük ezt nagyon fogják zabálni, utána volt egy ilyen állófogadás fent a díszteremben, szente vagy beszédet mondott, azt mondta, hogy jó, most berúgtuk a ház oldalát, és egyébként tényleg, és utána volt nagy fotózkodás, meg sütemény, meg minden, úgyhogy mindenki baromi lelkes, és mindenkinek nagyon tetszett.
1: Benne van már kicsi a darabban?
3: Nem, ő csak rendezte.
1: Ó, és még így is jönnek? Azért, mert ő most az a csávó gyerekek, bármi, akinek csak a nevét így kimondod, vagy fölírod egy plakátra, vagy benne van egy ajánlóval csávó, ott full telt ház, és szinte azt mondom, hogy korosztálytól függetlenül, tehát annyira jó energiájú a csávó, meg valószínűleg jó, tehát hogy művészként is remek, hogy például az én gyerekeim meg vannak érte őrülve, a BK-tól kezdve egészen anyámig mindenki, hogy az ember Márk, akkor az biztos, hogy jó, és akkor ebben most nincs benne, csak rendezett.
3: Nincs benne, csak rendeztem, minden tini lány szerelmes egyébként ember már.
2: Ez nem igaz, nem csak a tini lányok, hanem a nyugdíjas korosztály is nagyon rajongértük. Édesanyám is nagy rajongó ember.
1: Ugyanezt mondanám, kis a mama.
2: Ezek is a kócos kis bolond kis fiú.
3: Igen, olyan, mint, hogy akkor kelt volna föl az ágyból.
1: Egy kicsit ilyen pumukli, a haj össze-vissza, hajszínben nem egyezik, de egyébként textúrában meg méretben, igen, és imádja mindenki a csávót, és ez tök jó.
3: Figyelj, nagyon zabálták az előadást, ami nagyon durva, az, hogy képzeljétek el, hogy még egy sor se volt kész a darabból, de a premier már elment, tehát hogy egy jegyet se lehetett rákapni, és már most előre 3 hónapra el van akadva a jegyek. Tehát,
1: most már értem, miért nem alszol Júli hónapok óta, hogy képzeljétek, van egy teltházas előadás, amire még nem írtam meg a szöveget.
3: Még nincsen kész belőle semmi, de hogy már egyébként teltházzal megy, úgyhogy igen, volt némi nyomás, de hogy mondom, tehát a közönség reakcióiból ítélve szeretik, tetszik nekik, jók a zenék, ritmusos.
1: Majd a kritikusok nagyon lehúzzák.
3: Persze, az a dolguk. De hogy nagyon pörög, és nagyon interaktív. Tehát, hogy aki arra számít, hogy majd beül, és akkor lesz egy ilyen frontális előadás, ha nem.
1: Neked is kell szerepelni? Hát, utálom ezt. Én azért megyek a színházba, a moziba, hogy engem szórakoztassanak.
3: Igen, de ezek az emberek, ezek, akik jegyet váltanak erre az előadásra, azok nagyjából sejtik, mert hogy elolvassák az ajánlót, hogy mire ülnek be, és azok nagyjából sejtik, hogy esetleg lesz egy olyan pontja az előadásnak, ahol őt mondjuk megszólítják, bevonják, szavaznia kell, és a többi.
1: Jó, hogy ez ugye a tegnapi témánkról szól egyébként, a lakógyűlés, tehát ott én lakó leszek, ha bemegyek? Igen. És kell szavaznom arról, hogy cserélünk-e gázórát.
3: Ja, hogy nem? Többek között, igen.
2: Most, hát ha ezt tudom, hogy ez van, ez egy lehetőség, akkor nem a sajátomra megyek el.
1: És sokkal szórakoztatóbb lett volna.
2: Akkor legalább ott el tudtam érni valamit, legalább aláítom valamit, aki egy jegyzőkönyvet, vagy valami.
3: Ott lehet, hogy sikerült volna átütni. Úgyhogy ezért lesz jó, szerintem egyébként ez a darab, meg ezért fogják szeretni, meg lehet, hogy ezért fogják többen megnézni ugyanezt az előadást, mert hogy minden előadás más. Tehát attól függően, hogy a közönség hogyan reagál, meg hogy mit és hogyan csinál, ettől aztán egy csomó minden változhat.
1: Szerintem ezt a színészek is tökre élvezik.
3: Igen, mert improvizálni
1: kell. Igen, hogy nem csak az van, amit leírt a Júli, azt el kell mondani, hanem hogy van benne egy-két izé ugrálás jobbra-balra.
3: Benne van a lehetőség. Annyira durva volt, képzeljétek el, hogy utána volt egy ilyen fogadás, és egy csomó emberrel találkoztam, akikkel így hosszasan elbeszélgettem, akiket valahonnan ismernem kellene.
1: Fogalmad nincs, szeretettel köszöntelek a klubban.
3: Én nekem olyan borzasztóan rossz az arcmemóriám, hogy vannak emberek, akiket itt tudom, hogy ismerem, és ráadásul úgy ismerem, hogy hosszasan beszélgettem vele valahol, valamilyen szituációban már, és nem tudom hova tenni.
1: De lehoztad?
3: Lehozom,
1: de
3: igen.
1: Büszkék lehetünk
3: rá? Igen, és nagyon ölelgettem őket, és nagyon gratuláltam, hogy úgy mennyire jó, hogy itt vagyunk mindannyian, és tudod, teszel föl ilyen teljesen semleges kérdéseket, és próbálsz rájönni, hogy honnan van meg a kontakt. És
1: végére, mondták, hogy nem, én csak a pincér vagyok, de szívesen hozok még egy testgőt, hogyha erre szükség van.
3: De nagyon profin hozom ezeket a beszélgetéseket, eddig mindig működött, tehát szerintem soha senkinek sem tűnt fel, hogy teljesen vakon vagyok, hogy éppen kivel kommunikálok, de tegnap azért volt egy pár ilyen kis eszmecsere, és azt sem kiáll velem szembe, úgyhogy innen is elnézést, nem tudom kitől.
1: Semmi észre se vették, Júli. Vagy lehet, hogy ők se tudták, hogy ki vagy. Az a legjobb beszélgetés, amikor két ember dumál, és fogalmuk nincs arról, hogy ki a másik.
3: Gondolod, hogy ők nem tudják, hogy én ki vagyok?
1: Ja, ne haragudjál már. Van új megrendelés ilyenkor, amikor beindul egy darab, akkor azonnal csörög a telefon, Juliska, itt az újabb.
3: Hát most van egy kész, amit elvileg majd decemberben mutatnak be, de az nem itt, hanem majd elvileg
1: az ott. Az Amerikában? És nem itt?
3: És van, hát van. Aha, igen, van.
1: Figyelj, mekkora világsztárt neveltük. Látod, Eszter?
2: Én nagyon büszke vagyok, és azon gondolkodom, hogy miért nem írtál még soha egy darabot a rádióról, amiben Sebestyén Balázs időről-időre feltűhetne, Ferivel pedig beszélhetnék a jogdíjakat.
1: Na?
3: És Zsül lenne a főszereplő.
2: Engem Balázs Andi játszanak. Engem Balázs Andi játszanak, Ferit, meg...
1: Na? ki az, aki meg tudja formálni ezt a csodás testet?
2: Úristen, tudjátok kinek kéne? Jean Reno.
1: Őt
2: úgy is ráér.
1: Nem lesz ráér.
3: Kellemes orgánum van.
2: Igen, Jean Reno, Balázs Andi, Zsül helyett pedig Hevér Gábor.
3: Nagyon jó.
1: És a Balázs ki játsza a Balázst?
2: Balázs saját magát fogja játszani, amikor meg nem, akkor pedig Istenes Bence.
1: Amikor nem ér rá, akkor jön a Bencus.
2: Szerintem ez tök korrekt, nem korrekt?
1: De nagyon jó.
2: Szerintem is.
3: Vagy kelledek ilyen födói ilyen kavarások, kis szerelmi szál, valaki összejön valakivel. Megcsináljuk.
2: Én ettől tartózkodom.
1: A szerelmi szállókkal.
2: Senkivel nem jön össze.
1: Ebből már volt baj.
3: Ez nem választás kérdése.
2: Tegyük le ezt. Én itt társadalmat akarsz, én csak nézem.
1: Na, Juli, gratulálunk, és majd biztos lesz egyszer egy olyan bemutató, ami mi is ott lehetünk, ahova szívesen elmennénk, és kapunk rá egy meghívást, de hát hossz, engedjük ezt el, nem kell ezzel foglalkozni, mert hogy itt van velünk Csaba. Szia Csaba, jó reggelt!
4: Sziasztok, jó reggelt mindenkinek!
1: Micsoda jó lendület! Balett tanár vagy, azt írja az Anna?
4: Igen, igen, balett tanár vagyok.
2: De a börtönben?
4: Nem.
2: Csak kérdezem, én csak kérdéseket teszek fel. Nem mit érkezem?
4: Börtönön kívül viszont köszönöm ezt a szép felvezetést a színházzal kapcsolatban.
1: Ugye,
4: én is 25 évig színházban dolgoztam.
1: Büszkék vagyunk mi is a Julira, és akkor most már rád is, hogy 25 évet ott lehúztál.
4: Igen, úgyhogy...
3: Melyik színházban dolgoztál?
4: Operett színházban dolgoztam.
1: Balettosként, hát azért az a csúcsa, nem?
3: Az, nem?
4: Nem operában, operett.
3: Operettben, de akkor is.
4: Igen.
1: Aha. Ja, onnan hát még igen. Egyet kellett? Tehát az opera akkor az a csúcs, azt mondod.
4: Igen, igen, de nem, teljesen más a kettő, tehát aha. Nem úgy kell bekerülni, hogy az operetten keresztül az operába, hanem ez máshonnan már az intézetből jönnek ki a gyerekek úgy, hogy egyből az operába mennek.
1: Hogy lehet megszokni azt a balettcipőt, aminek nincs rendes orra? És tényleg igaz-e, hogy nyers húst tesznek bele?
4: Igen, az a lányoknak van nálunk is, amikor még iskolások voltunk, akkor ugye külön voltak a fiúk meg a lányok, és sokszor sírva jöttek ki az óráról, és mutatták a lábfejéket, hogy vérzett mindenhol. Tényleg nyers hús volt, de most már ugye modern szilikon, meg ilyen kis lábtyűbetétek vannak, úgyhogy most már teljesen más a helyzet, mint
2: nálunk,
4: akkor.
2: Nálunk Nyíregyházán azt szokták csinálni, hogyha nem elég gyors a plié, hogy akkor elkezdenek lövöldözni rájuk. Ez látok el, ez a metódus, de csak a lábfejükre. Táncolj!
1: Gyorsabban, gyorsabban!
4: Igen, különben nálunk meg volt székdobálás, meg minden. Amikor a balettmester fölidegesedett, akkor az egész 25 gyerek osztály befért a két rút közé.
2: És volt body shaming nálatok amúgy?
4: Milyen?
2: Body shaming, tehát hogy volt ez, hogy a súlyotokkal próbáltak titeket kordában tartani?
4: Igen, tehát mindig nem ezt tudtuk mi. A fiúknak nem is volt annyira fontos, őnekik inkább az izomzat, hanem a lányoknak, mert ugye van az emelés, és ott nem mindegy, hogy milyen súlyt emelsz fiúként. De az emelésnek is technikája van, amit külön meg kell tanulni.
2: De volt olyan, hogy körment a balettmester, és egy pálcával rácsapott a pocakodra, hogy na ezt nem.
1: Nem.
2: Igen.
4: Nem, mérlegelés volt. Mérlegre kellett ráállni, bizony.
1: Igazából ezzel magával nincs baj, mert hogy tényleg ez egy ilyen műfaj, hogy én hiába akarnék balettes lenni a 120 kilóma, nem fog menni, vagy balettművész. Ez oké, ott az a nem oké, amit Eszter mond, amikor body shaming van, amikor, és hallottunk egy csomó ilyet, hogy nagyon komoly megfenyítés, mert egyébként ezt normálisan elmagyarázott, hogy figyelj szívem, ez egy színpad, itt így kell kinézni, a lányok nem lehetnek többek 50 kilónál, mert nem bírjuk őket fölemelni, azt szerintem még érthető, nem? Az elfogadható.
4: Igen.
1: Itt az a nem elfogadható, amikor olyan módszereket emelnek be a bizonyos balettmesterek, hallottunk ilyet, ami, na, hát áttöri a kaput.
2: Bezsírozták a kezeiket, hogy kicsúszom belőle a falat.
1: Jó van, Csaba, igen. Kivel szeretnél játszani?
4: Feri, veled. Anna aranyos volt, mondta, hogy Esztert hagyjam békén.
1: Így van, pihenő.
2: És korlátozottak a képességeimmel, de ettől függetlenül felírtam a számodat, mert vannak még kérdéseim.
4: Úgyhogy Ferit választom.
1: Jó, oké. Na, hát akkor indulunk is.
4: De érdekes, hogy 25 évet töltöttem ezt színpadon, még szöveges szerepeim is voltak, és annyira izgulok. Jaj.
1: Jó, van, nem kell.
2: Amúgy kitaláltam, hogy lehetnék hasznos a rádióban, amíg ti beszéltek, én addig visszaírok az SMS-ezőknek. Majd nem, SMS-t nem tudok válaszolni. Viberen, bárki akar kérdezni, itt vagyok, csetelj, válaszolok, csinálom addig az ügyfélszolgálatot, jó srácok, tehát nyugodtan
3: nézzetek. Kérdezz felelek Eszterről.
2: Ja, itt vagyok, így van, szóljatok, találok jót, ezt kirakom az SMS-falra.
1: Jó,
2: na,
1: jó.
2: Addig csinálom.
4: Eszter, imádlak, én nem tudom, hogy dő belőled ennyi hülyesség, de én egyfolytában ámulok, bámulok.
1: Ne így kell.
2: Nem volt ingyen, Csaba, nem volt ingyen.
1: rengeteg dolog van. Na,
2: cuki vagy, köszönöm.
1: Jó. Na figyelj, Csaba, akkor Juli, számolj vissza nekünk, légy szíves.
3: 3, 2, 1, indul.
1: Van valami közös témánk, Csaba? Vagy csak nagyon szimpatikus voltam?
4: Egyből letámadsz, nem, nincsen közös témánk semmi.
3: Nem,
4: igazából.
3: Nincsen közös.
4: Kérdezni akartam csak, de
1: figyelj,
4: úgy,
1: csak,
4: mint hallgass, mindenki más.
1: Ha Csaba, hallgass meg a sassz szemünket.
3: Nem, nincsen közös témánk.
1: Ezt mondtad, mondtad. Képzeld el.
4: Úristen, ó, pedig...
2: Csaba, ez nem a te hibád, ez a fel hibája, mert előtt komfortosan elhelyezett téged itt a közöttünk, mint hogyha nem lenne tétje, mint a barátok lennétek, és aztán bele manipulált.
4: Tudom, már minden kis fortét ismerek, direkt mindig szoktam hallgatni, mert ilyenkor szoktunk indulni a gyerekekkel reggel, és mondom, nem hiszem, hogy ennyire bénák a betelefonálok, hogy kimondják a nemet.
1: Simán ugye, kérdeztem egyet, hogy van-e közös témák, de figyelj csak, Csaba, hallgass csak. Na, ez nem neked szól. Jaj, Csaba! Igen, hát jó. Figyelj, ilyenkor ez van. Van gyerek? Egy, kettő?
4: Van kettő, igen.
1: Kettő.
3: Ők is balettoznak?
4: Nem, ők nem. Érdekes módon ugye mutogatjuk itt a tévében magunkat, hogy jaj, milyen szépek voltunk, csak elzárkoznak teljesen, de mindenféle tánctól.
1: De ez nem tüske benned, ugye? Tehát te nem az a szülő vagy, aki rá akarta nyomni a saját életét.
4: Nem. Én teljesen szabad, tehát...
1: Na, és a kérdés, hogy a gyerekeid ehetnek-e Burger Kinget?
4: Igen.
1: Akkor figyelj!
5: Gratulálunk! Nyereményed egy 30.000 forint értékű vásárlási utalvány a Burger King jó voltál.
4: Juhú! Nagyon jó! Jaj, nagyon szeretjük a burgert!
1: Na, Csaba, akkor küldjük jó, az utalványt. A Balázsikos ajándékcsomag az nincsen, mert ugye kimondtad a tiltott, az egyik tiltott szavunkat, de a Burger Kinges utalvány az megvan, úgyhogy mehettek.
4: Jó, nagyon köszönöm, hogy beszélhettem veletek és játszottam.
1: Mi köszönjük, Eszter hamarosan írni fog a rengeteg kérdését.
2: Lefagyott a Viber, itt vagyok, srácok, füstöl a klaviatúra, itt vagyok, csapkodok, minden lesz.
1: Úgyhogy köszönjük szépen neked, szevasz Csaba, hello.
4: Én köszönöm, fiatal.
1: Na, egy kérdés, mi jött? Egyet.
2: Jó, intézem, én az adminisztrációért felelős munkatárs vagyok, úgyhogy köszönöm a lehetőséget, hogy megszólaltok. Mindenféle kérdések jönnek, főleg magánéleti jellegűek. Ezért bár pont be fogom vonni Pétert is ebbe a szituációba. Jöttek ajánlatok, lehetőségek, sokan a kifrissgirosz lelőhely iránt érdeklődnek, illetve hát félentóval rengeteg van, de végére fogunk élni, srácok, én ezt most élem, ez jó lesz.
3: Jó. Vissza lehet hallgatni az önálló estjeidet, az újakat valahol?
2: Kezdjétek el, most jön ki a Hetyegő Vipera október 18-án az RTL klubon, de 18 pluszos karikás lesz, mert sajnos gusztustalankodás van, nem?
1: Elgurult a gyógyszer, mi? Hadd szóljon!
2: Elgurult a gyógyszer, de vasárnap majd szerintem valószínűleg az állatos énekes után lesz. Utána majd megnézitek az RTL moston, vagy
1: mi lesz felettek. Egy ilyen egész estés Eszter show
2: 90 perces Eszter.
1: Na jó, de előtte meg az állarcos énekes, az már mindjárt
2: Isten, mint... Ha még eddig nem gyűlöltek az emberek, majd most
1: lehet.
3: Fedarálod a csatornát.
2: Ja, hogy lehet, hogy át kéne vennem, hogy irányítást a csatorna felett, nem?
3: Figyelj, egyébként akartam mondani, és erről majd beszéljünk, hogy lehet pályázni a Közszolgálati Magyar Televízió vezérigazgatói posztjára.
1: Na?
2: Ezért gyulladt be a hangom? Hogy ehelyett, amit most csinálok, legyek inkább egy vezető pozíció?
3: Én azt gondolom, hogy nyílt pályázatot írtak ki, és hogy ezzel neked lehet, hogy jelentkezned kéne.
2: Figyelj, apám lehet, hogy exhumálná saját magát, hogyha megtudná, hogy én vagyok az M1-nek a vezérigazgatója. Mit kell tudni egy M1 vezérigazgatónak?
1: Na, ezek a kérdéseink vannak, de akkor ezt majd mindjárt megbeszéljük a hírek után. Most
2: én amúgy nagyon jó propagandista lennék. Lehet egy propagandista?
1: Most már az állítólag az a rész, az már nem kell.
2: Nem, csak meg kell változtatni az előjelet, aztán majd meglátjuk.
1: Na, hét után
3: megbeszéljük.
5: És akkor egy rövid szünet, Anna Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér!
6: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb. Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
8: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
3: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
9: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: mérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Kérsz fekete virslit?
5: Nagyon szellemes, olyan nincs.
4: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
5: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
4: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
5: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
6: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
7: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
6: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
8: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
9: Igen.
8: És ez?
9: Igen.
10: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Balea 250 ml-es gazdagon ápoló krémet arcra és testre se a vajjal, mindössze 475 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
11: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifa darabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
12: Torokfájás. Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
13: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
14: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
15: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
16: Komplex labor. Stresszmentes MRI vizsgálat. Kedvezményes szűrés. Nyitott MR Open Kecskeméten és egész októberben 15% kedvezmény minden emlődiagnosztikai vizsgálatra a Komplex laborban. Komplex labor. Diagnosztikától a gyógyulásig. Egészség egy helyen.
17: Lépj szintet elektromosan a JP autóval. Választ készletről elérhető BYD C-Lion 7 modellünket, és most ajándékfali töltőt is adunk mellé. Ne maradj le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
18: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
19: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
16: Minden, ami esküvő. Esküvő kiállítás nyílik Kecskeméten október 18-án 10 órakor a Sheraton Hotelben. Várjuk az ifjú párokat. A belépés díjtalan.
2: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
9: Építkezés, felújítás. Most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
20: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajor fogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
21: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig, az új háznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből. Akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
22: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
3: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu. Reklámot hallottak.
23: A Rádió 1 Gong legfrissebb hírei.
24: Bővül a ménteleki óvoda, tűzoltók gyakorlatoznak a kórháznál, nem javult Érdemben a vízügyi helyzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Bővül a ménteleki óvoda. Az intézmény a jelenlegi 50 helyett 75 kisgyermeket fogadhat majd korszerűbb tágas környezetben. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Kecskemét polgármestere. Szemerei Népataki Klaudia a helyszínen tekintette meg a beruházást. A fejlesztés csak nem 647 millió forintból valósul meg, ebből mintegy 258 millió városi önerő, a többi pályázati támogatás. Az új szárny főfalai már állnak, hamarosan kezdődhet a fődém kialakítása is. Mások mellett új csoportszobákat és vízes blokkokat is kialakítanak, a második ütemben pedig a meglévő épület is megújul. A kibővített óvoda várhatóan jövő szeptemberben nyithatja meg kapuit. Tűzoltók lepik el a Kecskeméti kórházat. Az intézmény tájékoztatása szerint ma és holnap is tűzoltósági gyakorlatot tartanak az egynapos sebészet épületében. A Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelem által szervezett szituációs program célja, hogy a tűzoltók felkészüljenek az esetleges beavatkozásokra, és megismerjék az intézmény sajátosságait. A gyakorlat ideje alatt több, akár 5 tűzoltóautó is feltűnhet a kórház területén. Felhívják a betegek és látogatók figyelmét, hogy nincs rendkívüli esemény az intézményben, és a gyakorlat a betegellátás rendjét sem érinti. A gyógyító munka zavartalanul folytatódik. Hiába esett jelentős mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta Rádióknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
25: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mind pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Pulyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
24: Nyugodt őszi időre van ma kilátás itt Kecskemét térségében, a napsütést ugyan időnként zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, számottevő csapadék kialakulására ugyanakkor nem kell készülni. A szél többnyire mérsékelt marad, 17 fok körül alakulnak a csúcsok. A hét többi napjain is hasonló időjárásra számíthatunk majd, a napsütést időnként megnövekvő gomoly felhők is zavarhatják, de alapvetően száraz időre van kilátás, 17 fok körüli csúcsokat mérhetünk, hajnalban 4-7 fok várható.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: Hölgyeim és uraim!
1: Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió egy összes frekvenciáján élőben Balázsék!
4: Anna, Júli, Sülike,
1: az új komédiás Rázskó Eszter,
4: Ferenc bácsi
1: és Balázs! Hú, a reszkessetek betörők óta nem volt ilyen elvetemült family! Hol van Kevin? Kit érdekel? Folytatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor.
5: Reggeli műsor.
1: Balázsék!
6: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 7 óra múlt 10 perccel, Eszter, Juli. Eszter jelen pillanatban ugye helpdeskes.
7: Én az adminisztrációs munkatárs vagyok, és mielőtt a hangom elment, ezért most Viber üzenetekre válaszok. SMS-t ne írjatok, mert nincsen válaszfelület.
6: Így van, viszont a Viberem már nagyon aktív. Fölmerült egy csomó
7: köszönöm kondeó. Köszönöm a dickpicseket, és igyekszem válaszolni, csak Feri még egyenlőre fel van öltözve.
6: Igen, de mindjárt megcsináljuk azt is. Jaj, nem trimmeltem tegnap, én most nem tudok küldeni.
7: Nem veszel belőle, Feri.
8: Van, aki azt szereti.
6: Ez igaz. Egyébként igen. Na, visszatérve gyerekek, a büntetlen előéletű felsőfokú végzettségű magyar állampolgár kerestetik felhívásra. Ugye, hogy a közmédia a magyar televíziónak keresi.
7: Miért kell magyarnak lenni? Hogyan fogunk így igazi szabadkönyves odaültetni?
6: Hát mert nem, hát magyar közmédia. Ki más hát, tudja ki rendesen képviselni?
7: Hát de Brüsszelből fognak tudni küldeni így rendes embert?
6: Hát ezt nem tudom, hogy így vagy a fontról... de majd megoldják.
8: Ja. És bocsánat, 10 év szakmai gyakorlat, az kell.
7: Nekem pont annyi van.
6: Álljunk már meg. Ugye itt fölmerül a kérdés, hogy mi a szakmai gyakorlat? Vezetői gyakorlat? Eszternek van vezetői gyakorlata, hát céget irányít. Egy, ha ez nem vezetői gyakorlat, hanem szakmai, tehát kell, jelen kell lenned, hát 10 év.
7: Vagy ez 10 év tévévezetői gyakorlat?
8: Nem, az a lényeg, hogy a Magyar Televízió környékén jártál.
7: Nem, mert ki voltam tiltva eddig.
6: Nem lehet. Egy csomó ember így érted, ki van zárva ebből a sztoriból.
8: Hát és a vezetői tapasztalat az mindenképpen fontos.
6: De az megvan.
8: Mennyi a guba?
6: Nem tudom, mennyi a guba?
8: Mit tippelsz? Mennyit adnál?
7: Hát ez egy vezetői pozíció.
6: Vezetői pozí, egy nagyon jelentős vezetői pozí, egy ötöst adnék.
8: Ötöst adnál?
6: Hogyha Eszter, akkor hetet.
8: Minimum.
7: Figyelj, csak a snack költségeim, ugye, indikolják ezt.
8: Van-e Erzsébet utalvány?
7: Szerintem kell legyen Erzsébet utalvány, vissza kell hozni, ugye? Másrészt meg... Hát figyelj, az egész M1-et te csinál, mert te vagy a vezérigazgató.
8: Te vagy.
7: Hát öt alatt nem vállalnám.
6: Ötem biztos. Na, de mondom, én figyelj, inkább
7: az alapból egy 14-16 órás munka.
8: Vagy több. Inkább beköltözött.
6: És mindenki utál.
7: Mindenki utál, és szar vagy. Innen indulunk.
8: Figyelj, a vezérigazgató maximális bruttó havi bére, kapaszkodj meg, 2,9 millió forint.
6: Bruttó 2,9?
7: Akkor ezt szerelemből kell elvállalni, srácok, tehát ez már nem a nagy lóvé lesz.
6: Hát figyelj, annak ugye nettóban közel, vagy kicsivel több, mint a felé kapott meg.
7: A kétharmad.
6: Hát igen, kétharmad felé nyalogat, a 2,9, akkor az 1 millió 5,7.
7: Nem, 2,9-2 körül van akkor a nettó.
6: 2.
7: Jó, akkor 2. Most már megváltoztatták, mert ugye attól is függ, hogy hát nem hiszem, hogy megint én vagyok a HR-es, hogy hány éves vagy, meg hogy van a gyereked, meg van-e adókedvezményed, és a többi, és a többi.
8: De akkor te vagy a megfelelő jelölt erre. Írjál már egy pályázatot, 30-60 oldalas szakmai koncepciót.
7: Ide csak háromszatok bejönni egy héten, szerintem tudnék vállalni egy ilyen heti 80 órás.
6: És egyébként figyeljetek, az a bajom ezzel, hogy ezzel a pénzzel nem tudsz hozni egy olyan embert, aki tényleg jó.
8: Hát ezért válogatnak, tudod? Ilyen,
6: hogy ezeket pályázni.
8: Igen.
6: Szóval most, aki a piacon van, mondjuk más, tehát kereskedelmi vonalon, tehát kereskedelmi tévéből nem tudsz, lehet, nyilván nem
7: is onnan
6: akarnak. De van
7: bónusz például, mert ez a fizetés, tehát lehet, hogy van bónusz, nem? Azt, hogy a teljesítmény alapú.
6: Aha.
7: Hogyha mondjuk megfelelő mennyiségű Bújta István film kerül rá.
6: Ha 1%-ról a tévénézettsége följön 3-ra.
7: Igen. Amúgy szerintem sokan nézik az M1-et, mert ugye az ingyenes.
8: Figyelj, azt írja, hogy de amennyiben a vonatkozó kormányrendelet a Duna Média Szolgáltató Nonprofit közepes komplexitású gazdasági társaságnak minősíti, az alapbér felugrik 3,1 millióra, ha magas komplexitásúnak, akkor meg 3,4-re. Tulajdonképpen ezért kell csak drukkolni, hogy magas komplexitásúnak minősítsék.
7: Hát, ugye minél képzetlenebb vagy, annál komplexebb számodra ez a feladat, szóval ez megint egy anomália, de amúgy figyelj, hát végül is nem... Egy jó szoftverfejlesztő, aki nem vezető pozícióban van, az simán megkeresi, röhögve.
6: Na,
7: és home office a heti 4 nap, és soha semmiért nem lesz felelősségre vonva.
6: Ki a franc akarja ezt ennyi pénzért elvállalni? Ugye nekem igen. Is ez a kérdésem.
7: Tehát ez egy nagyon nagy fizetés, amúgy csak attól függ, hogy mi a vállalás ezért.
8: A feladat,
7: tehát nem azt akarom ezzel mondani, hogy ez egy elhanyogató mennyiségű pénz, hanem azt akarom ezzel mondani, hogy hogy van olyan pozíció, mert ez egy áldás, és van, ahol ez pedig egy rettenetes lebecsmérlése.
6: Mondom még azokat az értékeket, amelyek kellenek ehhez a pozícióhoz, nézzük, hogy hol bukunk meg. Függetlenség, ezt tudod vállalni, nem? Sokszínűség, ez maga te vagy, ez jó. Egyetemes elérés, igényesség, elszámoltathatóság.
7: De függetlenség az ilyen párkapcsolati státusz, vagy pedig politikai?
8: Is-is.
6: Párkapcsolati félek.
7: El kell az, hogy sajnos nem lehet házas ember ebben a pozícióban, mert kell az, hogy legalább szexuális úton korumpálható legyen.
8: Szívét, lelkét, testét kérjük. Igen. És nem lehetsz miniszterelnök, kormánytag, államtitkár, országgyűlési képviselő, tehát van egy pár kizárás.
6: Igen. Hogy még ezt is a nyakukba akasszák.
7: De utána igen? Tehát, hogy most én nagyon jó vezetője leszek az M1-nek, akkor utána lehetek majd pár év múlva mégiscsak egy államtitkár?
8: Szerintem ezt
6: lehozod. Még lehozod. Miniszterelnök
8: ezt is. Megdumálod
6: vele. Jó.
8: November 12-ig írjál már egy 30 oldalast.
7: November 12?
8: Az a határidő.
7: De 30 igen. Oldalas a beadó.
8: 30-60 oldal szakmai koncepciót kell beadni.
7: Az meg jó, hogy nem motivációs levél, mert az hosszú lenne. Amit szeretek, a lemenő napfénye az M1 székház mögött. Amit nem szeretek.
8: A büfé.
7: Az ostoba műsorosztállítások. Igen, szóval, hogy ez, hát jó. Én ezt meg tudnám oldani.
8: Magyar Televízió archívumából a következő 20 évre megvagy.
7: Figyelj, kézzed el, hogy tegnap Lacival pont azon SMS-eztünk, hogy én tök szívesen csinálnék egy tévécsatornát, de én a Budapest TV-t akarnám újraéleszteni.
6: Anetkával.
7: És azt mondta Laci, hogy soha nem szerepel tévéműsorban, de ha megveszem a Budapest TV-t, akkor bevállalja az Anetkának a műsorát. Mi volt a címe? Nem az a másik. A másikat. Mi volt a címe a műsor? A hőemelkedés? A hőemelkedést.
6: De akkor azt mondott ő egy ilyen, hogy hívják, egy ilyen bőrbugyiba üldögélt.
7: Pontosan.
8: De hát az vállalod,
6: nem? De Anetkát vállalod.
7: Nem. Van egy hőemelkedés nevű műsor, vagy volt egy másik, ami szintén egy kicsit ilyen erotikus volt, és Laci akkor telefonhívásokra válaszolna.
6: Wow.
7: Laci... De a bőrbugyi, ez kötelező lesz a csatornámon. Igen, okay.
6: Bőrmeltartóval együtt.
7: Igen.
6: És tehát... a emelkedett pillanatokban le kell vegyük a melltartót.
8: És akkor Laci beköszönne, úgyhogy csokolom.
7: Figyelj, én nem tudom, de én azt érzem, hogy hiányzik nekem a Budapest TV.
8: Nekem hiányzik Anetka is.
7: És Anetka is hiányzik.
8: Anetka személye is.
7: Gondolj bele, hogy ingyen elérhető lenne ez a televízió, ahol esténként mulatós zenét játszanának, Puzsér Róbertet visszahívnám, hogy csinálja meg a betelefonálós műsorát, mert neki a Budapest TV nagyon komoly betelefonálós műsora volt.
8: Azt nekem nem is volt meg.
7: Nem, óriási, a YouTube-on kerestetek rá, óriási. És betyárkodnak a kis cimborájúval.
8: Igen, ja, és milyen kérdésekben lehetett őt megkeresni, vagy bármivel?
6: Ő keresett meg mindenkit.
7: Fel kellett hívni, ott ült egy kötek pénzzel, és akkor, ha jól válaszoltál a kérdést, akkor megkaptad. De nem lehetett jól válaszolni a kérdésre. Igen. Az nagyon jó volt, azt is megcsinálnám, akkor lenne rajta stand-up, lenne rajta Balázs show, lenne rajta egy csomó mindent, tehát a régi jó dolgok. Érted?
6: Amiből már nem maradt semmi.
7: Egy évig csinálnak, de akkor csapályos, ami a csövön kifér.
6: Igen, nagy
7: tehát
6: pénzek,
7: elképesztő
6: nagy lehetőségek.
7: Igénytelenség és teljes káosz, és ezt lehetne kapni egy éven keresztül, kifújnánk az orrát, és aztán meg nyugdíjba vonulnánk.
8: A Budapest TV volt a Halacskás TV, ami éjfél után átváltott
6: nem,
8: a gyakváriumban?
6: Nem, az a Duna TV volt.
8: Akkor a Budapest TV volt az, amelyik este éjfélkor átváltott ilyen nagyon hard pornóba.
6: Valószínűleg igen, közvetlenül izé után, gyurcsók után.
8: Azon röhögtünk mindig, hogy tudod, voltak ilyen kultúrpercek, és egy Radnóti vers közepén, mert hogy valószínűleg megcsúszott valahol a műsoridő, egyszer csak átváltott egy ilyen akcióba, és azt hitted, hogy elkapcsoltál, nem.
7: Pride Blue.
8: Elindult a Pride
6: Blue. És látom
8: Blue.
6: A felháborodást ért el fiatalkorukba, hogy úristen, a kultúra percei pornóra váltottak. És, fúj!
8: Keresd meg a távirányítót, azonnal kapcsolj el.
7: Amúgy szerintem a kultúrából a pornó az egy nagyon jó váltás, mert amikor már kicsit úgy elfáradnak a receptoraid, azt mondod, hogy úgyis ez nagyon sok kultúra, akkor végülis egy ilyen nagyon meglepő fordulat, nem?
8: Emelkedett hangulatba kerülsz, és aztán utána jön a nesze neked.
6: Na jó, akkor el tudjuk engedni, ugye, a vezérigazgatói pozíciót mindannyian.
7: Én úgy vállalnám el, hogyha megengednék azt nekem, hogy este 10 után azt csinálják, amit én akarok. Tehát a műsorban. Tehát este, akkor lenne egy ilyen, bevinném a fusit a melóba. Azon, hogy a este 10-ig emegy, és akkor 10 után pedig Budapest TV. Igen, 10-től hajnal 2-ig egy ilyen nagyon szabad műsorsáv, amit én töltök ki a saját elképzeléseimmel.
8: És lenne egy ilyen nagyon durván gagyi logó, ami este 10-kor így bejönne, és onnantól, hogy csak a trash.
7: Csak a trash.
8: Nagyon adnám.
7: Amúgy, de most nem kéne nekünk egy trash TV.
6: Most képzeld, képzeljétek ezt szegény, anyám például szereti, ugye, koránál korából adódóan 88-89 éves, hogy a mama este 10-ig nézné, a nem tudom mit néz most rajta, és akkor 10-kor megjelenne a Laci egy bőrtangába. Hát ott nézőket vesztünk.
7: Laci nem tangás típus, ő fecskés.
6: Vagy ő fecskés. Igen. Akkor egy bőrfecskébe.
8: Figyelj, igen. De édesanyád minden másnap reggel egy megjelenne.
7: Versace. Egy Versace bőrfecskébe.
8: És ventilálna. És mindig megosztaná veled az előző napi élményeit.
6: Mert még a mama befogadott, tehát mondta, ez a Laci, ez egy nagyon aranyos fiú.
7: Laci, azt csinálná, aztán azt kell csinálni, egy olyan műsor kéne neki, hogy egy kandalló lobog a háttérben, van egy, ez a medvebőr, egy nagy fotel, abban ül ebben a Versace mintás bőr alsóban, és közben pedig felolvas.
8: Kicsit hűvös van, és állnak felolvas, a bimbóip.
7: Igen, és akkor egy nagy érzésekkel, felháborodással, minden így filozofál.
8: A nap híreit.
7: Igen, és akkor fel lehet
6: hozzá,
7: hívni.
6: Vagy csak az övé az egy óra.
7: Be lehet telefonálni, és akkor az van, hogy egy ilyen lélektisztító alázást kapsz az... tőle.
6: Laci, az, egy hallgatót beválasz most, hogy beszélsz vele? Tehát most vagyunk a televízió.
7: Legyen 80.
6: Tehát megvan ez a televízió műsor, uh-huh. amit Eszter megálmodott. Ott a kandalló, ott van a medvebőr, te ott ülsz a székben, kidühöngted magad, és azt mondod, hogy kedves tévénézők, akkor most lehet betelefonálni.
7: És akkor betelefonál valaki, és elmondja neked a lehető legkellemetlenebb élethelyzetét, hogy most nagy dilemmában van, vagy valami rettenetes dolog történt vele, te pedig minden várakozásra ellentétben nagyon megalázod ezért.
8: Most egy random kérdést. Laci, állj ide a mikrofon meg, hívjátok Lacit. Gyere, Laci.
6: Van-e benned
7: Laci, ez
6: most...
7: az ára annak, hogy berángattál engem ide.
6: Valamiért, Laci. Tudtad, hogy ez drága lesz.
5: 7 óra, 5 perc van, még a gyerekek iskolába mennek, úgyhogy ezt későbbre kell tenni.
6: Jó, tehát 7-20-kor nem működik.
7: Jó, figyelj, Laci, akkor én felhívlak téged. 7-20-an. Jó. Hello. De akkor létsz, csokolom.
5: Igen.
6: Csokolom. Már hallatszódik, hogy utálja.
5: Magának nincs jobb dolga?
7: Az a problémám, László, vagy hívjam őt Ulászlónak, hogy 12 éve rettenetes a kapcsolatom az anyósommal, mindent megtettem, hogy az jóra forduljon, de egyszerűen ez a boszorkány nem akar engem szeretni.
5: Hát hűtővíz a teájában. Vagy álló, ilyesmi. Megoldja a problémát.
7: Ez mindent kibír, László? Ez mindent kibír? Mi ez a hűtővíz amúgy?
5: Fagyálló.
7: Fagyálló. Azt hogy hűtővíznek hívják?
5: Nem, most összekevertem. Ne kötözködj.
6: Ez tedd rendbe. Tedd rendbe, és dob ki az adásból a francba, na. Hogyha nem tetszik.
7: Laci, és mindenkinek el kell mondani a penitenciáját, hogy akkor jó.
5: Mit csináljad? Kérem, penitenciáját. Ilyen szavakkal.
7: A penetra.
6: Ez egy normális tévéműsor, itt nem beérünk így.
7: Jó, elnézést, Laci, hogy megbántottam. Lehetne esetleg, hogy elmondja, hogy hogyan vezekelhetnék?
5: Hát igen, térdre kéne, hogy boruljon előttem.
6: Csernus László.
7: Nagyon rossz az ízületem, mert artritiszem van, hogy esetleg az oké, hogy csak egy kicsit legugolok.
5: Kél akkor maga, hát ennyi problémával, hát tényleg.
8: Én szerintem ez nagyon menne.
5: Viszlát.
7: Ennyi. De az a baj, hogy Laci józanul nem adja ki. Tehát az, hogy Lacinak kell, hogy 5 gin tonic legyen benne, és előjön.
8: De semmi problémát. Este 10 után simán menne.
7: Igen, látod, ezért van az, hogy ez reggel nem működik, és na.
6: Ezért lenne ez egy esti műsor.
7: Így van.
6: De
7: így
6: volt
7: van.
6: Neki egyébként, Anetkának volt ébresztő műsora is. Reggel, ő volt reggel is tévében.
7: Jó reggel.
6: Ah, körülbelül így, igen.
8: Mi volt az, ami miatt ő egyszer csak felpattant és kirohant a stúdióból?
6: Hát azért ő kapott eleget, érdemmel vagy érdemtelenül, azt mindenki döntse el. Ott neki volt egy ilyen betelefonálás műsora, és ott ő aztán tényleg nagyon-nagyon keményet, és abból állt föl egyszer. Volt egy olyan mondat, amit már ő se bírt elviselni.
8: Tudod, nem? Mi volt? Belepukiztak a telefonba.
6: Na, hát igen. Olyat kapott a vére.
7: De Balázs ebből karriert csinál.
6: Na, igen, de mert kinek jól áll, kinek nem áll jól. Tehát ki hogy viselkedik a puki irányában. Neki nem sikerült ezt elfogadni a Netkának, a Balázsnak meg bejött, kész.
7: De most komolyan kérdezem a hallgatókat, hogy a hallgatókat érdekelne ez a tévé, mert én akkor azt mondta a Laci, hogy szerintem pár 10 millióba azt meg lehet csinálni.
8: Figyelj, már most jönnek, hogy Lacinak adjatok időt, imádom Laci hangját, szóval, hogy
7: de ez nem, mindenképpen... De én ezt kajam meg akarom csinálni, ha úgy van, csináljuk meg, kérek kölcsön Balázstól.
6: Igen, tök szívesen beugrik ebbe a projektbe, szerintem.
7: Szerintem tartozik nekem ennyivel, hogy vegyen nekem egy tévécsatornát, nem?
8: Csernus Lacit és Csides Katát is egyébként számon kérik, hogy őt is lehetne hívni.
7: Úristen, Csides Kata, úristen.
6: Ez nekem nincs meg.
7: Nincs meg Csides Kata, be kéne hívni amúgy, az a baj.
8: Szexuálpszichológus. és egy félelmetesen jó
7: példakép, példakép.
8: Elképesztően jó dumás.
6: A betelefonálta, hogy mi a problémád,
7: ilyen és szőke, akkor meg... Szőke ilyen, ilyen robosztus testalkat, és nagyon dühös.
8: Igen.
7: De főleg akkor, hogyha ha nem is szerepek felborulnak, akkor a legdühösebb. Úgyhogy be lehet őt könnyen triggerelni. Tehát van benne vitamin.
8: Mindenkit nagyon gyorsan helyre tesz. És egyébként tök jó dolgokat mond, egy csomószor, tehát nem csak egy ilyen csapongó, ilyen bántó nőci, hanem jó szakmai meglátásai vannak, de ő keményen.
7: De hidd el, hogy rengetegen azért azt szeretik, mert bántó. Mm. Tehát, hogy van benne.
8: Iméletlen. A Csernus erre egy karriert húzott fel.
7: Csernus viszont nagyon a Hortobágyra, hogyha Csíres Katával leülhetne egy beszélgetésre, szerintem irányba lenne téve Csernus.
6: Jó, kit teszünk még be, tehát Laci, van megvan az esti betelefonálós műsor.
7: Este 10-dán Laci, 10-től éjfélig Laci. Az kb. Egy idő, amíg berúg, és akkor így izé.
6: Laci rendbe tesz?
8: Laci helyre tesz.
7: Nem, legyen csak annyi a cím, hogy fecske.
8: Én Zsült is beraknám, Zsüllel lehetne farkas szemet.
7: Nem. Úristen, Júli, tudod mi a Zsülle IT percek? Reggel 7-től 8-ig Zsül segít nektek az IT gondjaitokban, és az elmondja, hogy hogyan lehet a routert jól beállítani, bárki betelefonálhat, hogyan lehet beállítani a faxgépet, és a többi, és a többi, és egy ilyen nagyon türelmes, kedves hangon így elmagyarázni egy ilyen PowerPoint segítségével, mit hogyan lehet megoldani.
8: Próbálta újraindítani? Akkor most próbálja újraindítani.
6: És az IT-s percek után... A kotyogós kávéfőző percek.
7: Úristen,
6: hát a gyerekek a legnagyobb Jedi benne.
7: Barista Zsüllel.
6: Így van, Zsüll, ami baristánk, és megosztja ezt a irányú
7: tapasztalatait. Az lenne, hogy csak kotyogósban főzni a kávét, az világ összes tájára kapna ilyen kávékat, és én nagyon egy mondatban, tudod, csak egy szóval mindig nagyon körülményesen lefőzni, és a végén mondaná, hogy finom.
6: És rohadt hosszú lenne a műsor, mire elmosta, megtölti vizet, tesz bele

0: És akkor lenne az a része, amikor csak a történelmi, és akkor utána pedig egy nyerítés.
1: Igen.
0: És akkor tudnák, hogy most az van a váltás. Effekt. Jó, az ügető ma, a következők a befutók.
1: Lovi, illetve foci
2: olyan,
1: tippek.
2: Olyan lenni, hogy Koltai, sziasztok annak idén az illetékes elvtársba. Tudod, hogy minden hozzám. Tessék, parancsok, kérdezzenek, minden hozzám tartozik.
0: Mostan, ez egy tökéletes cím, illetékes elvtárs.
2: Illetékes elvtárs volt a Koltainak, egy rettenetes jó.
3: Egy kabari, igen, kabari jelenete, és ott tényleg az volt, hogy bármi jött, akkor illetékes elvtárs tudta.
2: Bevonta a közönséget a Koltairól, és tessék parancsolni. Azt szeretném megkérdezni, hogy mondjuk ránézett az, hogy a méz, amit az őstermelőtől hoztam, mi a vélem, kérem szépen méz. Hozzám tartozik. Semmi probléma. És megválaszolt minden. Imádom. Ez lennék én. Igen. Nagy példaképpen menne a Robi, tehát csak az ő nyomdokaim. Tehát
1: de
2: haladnék.
1: De annyira kézenfekvő, és ezzel nem is számoltunk, hogy ezért rohad ez a világ. Ezért
2: a sok szarkavaroktól rohad a világ.
1: Igen, ez lenne a cím.
0: És nagyon nehéz kiírni az RTL résztesbe ezt a hosszú címet, hogy szarkavaroktól rohad a világ.
1: Rövidítés, ez rohad.
0: De csak egy ilyen betűszó lenne.
1: Ponyicki Anna műsora.
0: Igen, ez is nagyon jó. Meg kéne egy olyan műsor, aminek az a címe, hogy Kudarc. Kudarc, és mindig behívnak valakit, aki valami a kudarcot vallott a héten. És ilyen hosszasan, és tudod, az lenne, hogy mit tudom én, valakit megaláztak egy Facebook összecsapásban, alul maradt, megpofoztak, valami történt, és akkor bejön a kudarcba, és mondaná, hogy na hát figyeljetek, ez úgy történt, és ez történt, és akkor tudod, nem kéne egy ilyen hosszú, terjengős Facebook izét írni, hanem csak így.
3: Mert mindig a nagy perceket mutatják meg a tévében is. Tehát a sikersztorik vannak, olyan kevés az igazi emberi elesettség, és akkor ez erre lenne jó.
0: Igen, igen, hogy az emberek megismerjék a természetét a világnak. És ugye hát hajnak 2001 DJ Oti.
3: Hát te jó műsor sem ott találtál neki.
0: Igen, hát oda kell hívni.
3: Na,
0: még
3: gyerekek, a rajongókat. Meg vagyunk, akkor Balázstól kérünk rá pénzt.
0: Meg
3: te kéne
0: egy mese rész, amikor tudod, a gyerekeknek mesét vetítünk, de azt így szigorúan ilyen bábszínházakkal felvennénk, ugye nagyon depressziós.
1: Zoknibábokkal.
2: De tudom, várja, amikor, van diafilmem, ezt a rengeteg diafilm, és
0: azt nem. Dorássadi Róberttel alászinkronizáltatjuk.
3: Nem, az a baj, hogy az jó. Mint a Winnetou,
2: mint a Winnetou. Nem akarom mi rosszat csinálni, hát már ne haragudjál.
3: Hát eddig, amit felsoroltunk, hogy is mondjam, az nem biztos, hogy a jó kategóriába.
0: És Stefanovics Angéla lenne benne a rádió, a híradós arc, tudod, az Erős Antónia. Na, majd a híreink. Nem tudom, most már nincs hangutánzó képességem, de hogy imádnám Stefanovics Angéla. És mellé beraknánk egy nagyon magas embert.
3: Akinek viszont csak az állal látszana.
0: Német Szilárdot. És akkor ők ketten lennének, és politikailag teljesen függetlenek lennénk, és mindig
3: mindenki
0: behívnánk.
3: Mindenki kapna.
0: De minden héten lenne, behívnánk mindenhonnan egy-egy embert.
1: Egy-egy politikust
0: és Iszap Birkó.
1: Trollkodj a politikussal. Igen.
0: Parlament Iszap Birkó, ez lenne a vasárnap délutáni program, most és egy órát verekednének.
2: Teljesen jó, és Ferinek is kell rohadt főzés, vagy valami egyéb dolog, azért ne arra. Ő
0: csatornaigazgató.
3: Hát mit gondolsz, ki számolja
2: motoron
3: a pénzt?
2: Főzés. Nem, főzés motoron.
3: Főzés motoron 200 fölött. Tehát főzés motoron egy részt érne meg, mert meghalok benne.
0: Gumifák címmel lenne a saját műsorod, a másik meg az, hogy te lenne a csatornaigazgató, és akkor lenne egy fehér bírei tigrised, meg egyesét a pálcád, és az a
1: járkán
0: a stúdióban.
3: Gyerekek, összeraktuk, szerintem meg vagyunk, megmentettük a magyar televíziót, pontosan 7:30 a hírek után, fölhívjuk a múlt heti pénteki nyertesünket, aki mindent vitt, mert képzeljétek el, hogy még van egy ajándékunk.
1: Ne szórakozz.
3: Ezt nem adtuk át, nem adtuk oda neki, úgy gyorsan rácsolunk, hogy egyrészt hogy van, ugye a konténer nyertese, másrészt megörvendeztetjük még valamivel.
0: Úristen, egy Fornetti kóstol műsor Balázsnak.
2: Jó.
1: Vakkostolás.
0: Ez a kurós ma nagyon izgalmas.
4: Hamarosan folytatjuk!
5: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszpárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Hunja be a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
7: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
8: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
9: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, ap nélkül is

0: olcsó.
1: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal.
2: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
1: Mondtam.
2: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
1: Fresh Buddy sosem hibázik.
2: Akkor veszünk mi is egyet?
1: Ugye, tehát még egyet?
2: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
3: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfintetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
4: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
5: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
6: Pont, mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
7: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu per vállalkozásfejlesztés.
8: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
9: Csipet, Ropi! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipetropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipetropi. Harap rá!
10: Reklámot hallottak.
11: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
10: Reklám.
12: Kóstold meg te is a Jakó cukrászdában a realisztikus gyümölcs desszerteket, amelyek kívül roppannak, belül krémes textúrájukkal pedig elvarázsolnak. Jakó cukrászda, Kecskemét Petőfi Sándor utca 7 és Nagykörösi utca 2.
13: Zombik, mágusok, űrutazók, te kinek a bőrébe bújnál? Az UVR élmény arénában minden kedden és szerdán 4000 forint per főáron próbálhatod ki magad virtuális játékszobáinkban. Részletek a Facebookon és a weben uvrélményaréna.hu.
14: 155 000 forint juttatás az első 5 plazmaadásoddal.
15: Ha még nem vagy plazmaadó, most érdemes belevágnod.
14: 5000 forint az alkalmassági vizsgálatért, az első 2 adással pedig összesen 60 000 forint juttatás.
15: Részletek
14: plazmacenter.hu.
16: Kávégépek, kávédarálók és alkatrészeik, karbantartó anyagok, valamint szemes és kapszulás kávék nagy választékban Kecskeméten a Kávégépboltban. Kávégépbolt. Kecskemét, Fecske utca 32. Online is rendelhet. www.kvgbolt.hu.
17: Csökkenteni vállalkozása energiaköltségeit? Termeljen saját áramot és tárolja el későbbre. Napelem és energiatároló akár 0% önerővel. wagnersolar.hu.
18: Felejtsd el a stresszelést! A K.O. Autós iskolában a jogsi sima ügy. Pattanj kocsiba vagy motorra, vagy zsebeld be a nagy kategóriát. Csekkold a www.ko-autosiskola.hu-t. We also offer car and motorcycle courses in English.
19: Profrost klíma. Hűtő, klíma és hőszivattyú rendszerek forgalmazása, telepítése, javítása és szervizelése. Klímakarbantartás, fertőtlenítés, professzionális szaktudás, rövid határidő. Profrost klíma Kecskemét. www.profrostklima.hu.
7: Jöjjön el Kecskemét legrégebbi éttermébe, a Kisbugaci étterembe.
2: Látogassa meg zenés esténk valamelyikét.
7: Szervezzen nálunk esküvőjét, családi vagy évvégi céges rendezvényét. Kisbugaci étterem, ahol a múlt és a jelen találkozik.
5: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
4: Munkám során sokat vezetek, autóim elromlanak és összetörnek. Alkatrészt is csak a Stenge autóalkatrésztől veszek, mert tudom, hogy a legjobb minőséget itt kapom a legjobb áron. Ha nem hisztek nekem, próbáljátok ki. Stenge autóalkatrész. Keressétek a Facebookon is.
8: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot, és és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
10: Reklámot hallottak.
13: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
0: Összművészeti találkozó lesz Kecskeméten, lezárják a Ceglédi úti aluljárót, új alapokon az első segélynyújtás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kárpát-medencei összművészeti találkozót rendeznek hétvégén Kecskeméten. Két napon át a tehetségről, az alkotás öröméről és a közösségi élményekről szólnak a programok a híres Agórában. A Kárpát-medence amatőr művészeti közösségeinek találkozóján 11 művészeti kategóriában mutatkoznak be a tehetségek. Mások mellett bábjáték, színjátszás, tánc, könnyű és komoly zene, film és fotó művészet. A tehetségpaletta programba idén több mint 1700-an jelentkeztek, közülük több mint 1300-an kapcsolódnak be a fesztivál eseményeibe. 147 meghívott előadó és kiállító, több mint 80 előadó művészeti és 63 alkotó művészeti közösség mutatkozik be. Részletek a Híres Agóra honlapján. Lezárják a Ceglédi úti gyalogos aluljárót. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai ma takarítást, jövő hétfőn festést végeznek itt. A korlátozás reggel 8 és délután 3 óra között lesz érvényben. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt válasszanak másik útvonalat. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiunknak Betlehem József. A Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
20: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írt újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
0: Nyugodt őszidőre van ma kilátás itt Kecskemét térségében, a napsütést ugyan időnként zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, számottevő csapadék kialakulására ugyanakkor nem kell készülni. A szél többnyire mérsékelt marad, 17 fok körül alakulnak a csúcsok. A hét többi napjain is hasonló időjárásra számíthatunk majd, a napsütést időnként megnövekvő gomoly felhők is zavarhatják, de alapvetően száraz időre van kilátás, 17 fok körüli csúcsokat mérhetünk, hajnalban 4-7 fok várható.
10: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Laci Ferivel, csak igazi, ma is sláger megy.
1: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 3-4-8 lesz, 5 perc múlva elszabadult a stúdió. Elszabadult a stúdió, kész vagyunk a televízió csatornával. Azt gondolom, hogy csúcsra járatva mindenkinek megvan a maga műsor, a sztár vendégek vannak, jött-e még új ötlet?
2: Figyelj, rengeteg új ötlet jött, Istenem, nem tudom el a baj, nem beszélek.
1: Isteni.
2: Szóval rengeteg új ötlet jött, és rájöttünk, hogy a dia filmes mesevetítés alatt abszolút a Havas Henriknek kell a hangja legyen. Tehát az egyetlen dolog, ami szerintem mélyre megy a mai generációnak.
3: A Kershofferke elindult az ellen.
1: Ezt tényleg várhára unom, ti ezt élvezitek.
3: Tényleg, ezt valaki hallgatja most komolyan.
2: Óriási lenne, meg voltak ilyen tippek, hogy a kudarc műsor az nagyon tetszik mindenkinek, tehát arra rá kell menni egyértelműen. Illetve, hogy hát a Lacival néhányan csinálnak valami csúnyaságot, amit nem olvashatok be, de Lacival kiírom a számokat neked. És ilyenek vannak, de tetszik az embernek. Szóval kell a Trash TV.
1: Helye van.
3: Veled is sokan csinálnának.
2: Igen, egy kicsit el is kivettem el. Srácok, ha láttátok most engem, akkor gusztusotok van azért, mert értem, de Hát jó.
1: Jó, de megnézték vasárnap este a televízió műsort, érted, és ott egy bombázó voltál.
2: A fehér ruhában?
1: Igen.
3: Csinos volt, ez nagyon.
1: Csinos.
2: A madaras,
1: csinos.
2: A galambosba.
1: Galambos fehér ruha.
2: A galambos. A lányom folyton szaladgált behozzam a szobába, én más csináltam, nem bírom nézni magam. És
3: nem szeretett tényleg?
1: Te szereted? Én se szeretem.
3: De nem volt még soha egyetlen olyan előadása se semmi, amit így visszanéztél, és azt mondtad, hogy ez egyébként szép vagyok, és szakmailag is nagyon stimmel.
2: Nem. Az van, hogy mindig, ugye már addigra már sokkal jobban csinálnám, mire megnézem. És akkor, amikor megnézem, akkor már nem tudom azt így jól kezelni, vagy lehet, csak nem akarom, fogalmam sincs. De mondjuk most sokat néztem meg az új önálló estet, amit felvettünk, mert vágni kellett. Ezt kettőbe vágtuk össze, kétszer vettük fel, és akkor mindenből a legjobb verziót tettük be, de még így is volt, ami rossz lett.
1: Majd azt a nép eldönti, ne te ítélkezz.
2: Az van, hogy ugye élő műfajban nagyon könnyű természetesnek lenni, de ez a tévé meg már azt várnám el, hogy tökéletes legyen, és ezt nehéz ezt így helyre tenni magadba, de sikerült, és szerintem amúgy... Tehát megszoktam magam a végére, de én nem szeretem hallani magam.
1: Meg tudod, az már kint van, tehát az már dobozban van, nem is tudsz vele mit csinálni, mert az élőben még, hogyha így visszatolod, ha lesz belőle másik, akkor még tudsz rajta farigcsálni. De tudod, egy kész tévéműsoron már gyálarcos énekesen mit? Az már, ott már ez elment. Az vagy jó, vagy nem jó.
2: Nem kész. Az állatos énekesről beszélünk.
1: Már tudom, oké, csak én
2: nem... Oda nem voltak be a vágási folyamatban, tehát bármi történhet.
1: Hála Istennek, mi? Azt nem
2: viszont
1: kell
2: nagyon érdekes, hogy nagyon sok újság megírta az állatos énekes kapcsán, hogy szívjuk a Pápa Jocinek a vérét a politikai helytállása miatt, és hogy olyan érdekes, hogy ennek még van keletje amúgy az ilyen cikkeknek?
1: Persze, hát van, csak persze. Ennek van.
2: Minek?
3: Hát, tudod, aki nagyon ott volt, meg nagyon odaállt, arra most úgy kíváncsiak, hogy ezek után, a nagy fordulás után mit, és hogyan reagálnak ezekre az odavetett félmondatokra.
2: De azt nem tudom, hogy tudják-e, hogy ezt még a választások előtt vettük fel. Tehát ez még akkor volt, amikor még nem volt eredmény.
1: Aha, nem
2: tehát
1: tudják.
2: Akkor nem tudtuk az eredményt, tehát ez ugye a tavaszi. Nem tudom, ezt elmondhatom be, hogy ez 40 millió forintba fog kerülni. De,
3: annál igen, érdekesebb egyébként.
2: Olvastam, mert nagyon azt a szerződést, őszinte leszek. Szóval, hogy itt ebben még az a fajta baráti csipkelődés van benne, tudod, amikor még tétje volt, meg úgy egyáltalán, és ezt most így utólag értelmezni, meg egyáltalán ezt nem tudom, hogy kell-e, hogy...
1: Tehát, nem hogy... kell, de hát tudod, hogy minden ilyenre ugranak. Az internetnek, meg az újságíróknak is van ez a sötét bugyra, abból lehet hír csinálni, ami egy kicsit belemaros a másikba. Ott most nyilván megkóstoltátok a Jocit, aki egyébként meg jó viselte, vagy nem viselte jól, az egy másik sztori, valamiről írni
2: igen,
1: kell.
2: Az a fura, hogy tudod, ez akkor ugye nagyon előtérbe volt ez a helyzet, meg akkor ez a... Tehát, hogy az a fura, hogyha nem beszélünk róla, mert most, hogyha valaki folyamatosan, nem tudom, a címlapon lett volna valamilyen témám, akkor arról is beszéltünk volna, tehát
1: Meg ugratásként beszéltetek róla, érted? Tehát nem komoly készszúrások mentek a Joci szívébe miatt. Vagy néha igen? Én nem láttam.
2: Én nem tudom, mi műnek számít.
3: De ha ez a műsor már forogna, akkor is lenne ilyen szurkálódás.
2: Figyelj, én nem tudom elkezdeni, mi az, ami meggátolná ezt a fajta szurkálódást, mert hogy alapból szerintem
3: ez a műsor.
2: Igen.
1: Tehát, hogy hogy... Az gátolta volna meg, ha nincs benne a Joci. De benne
2: mit kell
1: volt.
2: Körülményes, mit kell körülményesen dolgokat? Érted, ilyen fura.
1: Na, egyébként, ha már internet, ugye egy csomó olyan tartalom van fönt, és jellemzően inkább erre kattintanak az emberek, tök érdekes, ami ugye vagy nem szakértőtől jön, vagy trash, és elég nagy lendülettel mondják az emberek. Most viszont találtunk egy olyan fiatal embert, aki gyógyszerész úr néven van fönt az internet, interneten, és nagyon-nagyon komoly, jó segítséget ad, de jó stílusban, úgyhogy rengeteg követője van, rengeteg mindenről beszél, ő lesz, hogy 8 órától a vendégünk, mert például most egy nemrég megjelent cikk alapján többen vészharangot kongattak, a gyógynövények betiltását vizualizálják, ezzel kapcsolatosan is tett ki videót, meg egy csomó mindennel kapcsolatosan, és nagyon remélünk, hogy Eszter torkára is hozott valamit.
3: Meg az én alvászavarodat.
1: Igen, meg az alvászavarodat, tehát kifaggatjuk, majd egy csomó téveszméről fog beszélni, úgyhogy van ilyen oldala
2: igen,
1: is, jó kenjenek oldala
2: be valami,
1: is van.
2: Én azt szeretném.
1: Mézzel az egész
2: nem,
1: testeret.
2: Nem, úgy, hogy valamilyen pakolás. Most megnéztem mi is az amerikai Horror Story-nek az első évadát, és akkor ott mindenféle dolgokat kikeveltek, ilyen iszabból, meg krokodil szarból.
1: És hatott?
2: Igen, és hogy én erre vágyom, hogy jöjjön ide egy ilyen javasasszony, aki bekeneget, és aztán meg visszajön a hangom.
3: Hát, Dr. Pető Botond, ő kenegethetne.
1: Jaj! Szóval ezért
3: jött személyesen. Ilyen jóképű gyógyszerét még soha nem láttam.
2: Megszagoltad azért?
1: Azt még nem, de majd hagyd elő mellé. Jó, 8 óra után lesz a vendégünk, M5 Szeged felé 96-os kilométer Kecskeméten baleset furgon az árokban, az oldalon teljes útzár, és ígértünk nektek egy telefonhívást, mert hogy múlt pénteken lezárult a több hónapig tartó procedúránk, amiben egy nagyon-nagyon nehéz játékban lehetett ugye megnyerni egy teljes konténernyi ajándékot, ha valakinek esetleg nem lenne meg, hogy mi volt a játék, bár ez szerintem ember nincs a hallgatóink között, ugye egy szlogent kellett bemondani, majdnem 300 kulcsot kiosztottunk, és ott a helyszínen hát kiderült, hogy kié lett ez a konténer. Hogy értétek a pénteket? Milyen volt?
3: Figyelj, szerintem annyira jó helyre került, én annyira boldog vagyok, amikor van egy hallgató, aki egyrészt éppen egy olyan élethelyzetben van, amikor nagyon-nagyon jól jön neki ez a segítség, eleve szimpatikus, tök jó fejek voltak a hallgatók is, akik kijöttek, gurultak, együtt éltek a produkcióval, szóval szerintem egyébként ezen a pénteken egyébként jóféle energiák voltak.
1: Figyelj, Laci, az fürdőzött ebben. Imádta. Fürdőzött, mindig, mikor mentünk választani, hogy keressük a gurula embereket, Laci már jött velem, gyere, menjünk, ez nagyon jó lesz, szerintem nagyon jókat találunk, de tényleg jó volt. Aki nézte a közvetítést, és itt van velünk a nyertesünk, Fruzsina. Hello, Fruzsi!
4: Sziasztok, jó reggelt kívánok mindenkinek!
3: Hello!
1: Na, hogy vagy így 5 nap után, a nagy nyerés után?
4: Hát most már talán fölfogtam. Talán szombat reggel 6 órakor keltem úgy föl, és ébresztettem a férjemet, hogy most tényleg megnyertük.
1: Jó, de a férje nyilván megfordult, és aludt tovább.
4: Nem tudatosította bennem, hogy igen, tényleg megnyertük. Nagyon jó érzés, amúgy rengeteg gratulációt kaptam, életemben nem kaptam ennyi ölelést emberektől, mint az elmúlt egy hétben, vagy 3-4 napban. Vadidegenek jönnek oda hozzám Győrben is, azóta voltam még egyszer Pesten, vasárnap egy kézműves vásáron, ott is megismertek, ott is gratuláltak. Igen, úgyhogy igazából...
1: Nagy,
4: igen, ezt azért nehéz nekem feldolgozni, tehát én nem vagyok ez a sztár típus.
1: Amikor megnyerted ugye az egész konténert, tehát te kulcsod nyitotta ki, hát ott az első reakciód az volt, hogy minden erődet bevetve engem megpróbálta átölelni deréktájon, ez így viszonylag nehezen ment, de nagyon szorítottál, én nagyon-nagyon örültem neki, és sírtál. Utána mi történt? Elindultatok vissza a kollégákkal,
4: igen, ebédeltünk a Duna Plázában, ott is mindenki integetett a kirakaton keresztül, és gratulált. Igen, utána visszajöttünk Győrbe vonattal.
2: De hogy is mennek fel? Mindig nálad van a klíma, vagy ilyesmi?
4: Nem.
2: Hónaj alatt.
1: Egy konténer tetkó a homlokon.
4: Ja, a rádió egy felirat se kell a homlokomra, mert megismernek. Ugye visszajöttünk a céghez, itt is nagyon-nagyon örült mindenki, és gratuláltak, ugye még pont visszajöttünk munkaidőbe, úgyhogy futottak ide hozzánk. Nagyon-nagyon-nagyon sok, tényleg, hát ezt tudom mondani.
3: Mi maradt meg neked a konténerből? Tehát, mert ugye utána rögtön elindult az osztozkodás, már a színpadon bejelentkeztek
4: egyelőre
3: a barátnők.
4: Egyelőre úgy egyeztünk meg, hogy mindent átveszek. Minden ajándék hozzám fog befutni.
1: Hát ez muszáj fogunk... is, nem tudjuk másnak odaadni.
4: Igen, és utána fogunk leülni, megbeszélni ezeket pontosan.
1: Ugye azt tudjuk, hogy 4-en mentek el a közös nyaralásra, az egyhetesre, vagy már ez is az úton, ez is eldőlt, hogy nem?
4: Nem dőlt el, nem beszéltük még meg ezt sem, de én szeretnék 4-en elmenni, hogyha 4-en tudnánk ezt felhasználni.
1: Igény volt arra, emlékszem, az egyik a tévére volt, az egyik kolléganődnek igénye, a másiknak meg a klímára.
3: Meg a bútorra.
1: Igen. Ja, meg a bútor volt, tényleg az is.
4: Igen. Megbeszélés kérdése lesz még.
3: Jó, szépen leraboltak.
2: Ügyvédet bevontatok azért ebbe a döntésbe, hogy igazságos?
4: Nem, meg fogjuk tudni beszélni.
3: A barátnőd, aki átadta a telefont, ő azóta magához tért?
4: Mert ugye igen.
3: Nem mindenki tudja, ugye arról volt szó, hogy volt egy barátnőd, aki hívta a műsort, aki bekerült a műsorba, csak annyira zavarban volt, hogy átadta neked a telefont. És ő azóta kamillázik szerintem.
4: Igen, nem, ő amúgy nagyon-nagyon boldog volt, hogy megnyertük, és mindig azzal biztat, mert azért bennem is volt egy kis, hát nem is tudom, olyan érzés, hogy elvettem tőle ezt az egészet, de megnyugtatott, hogy ha ő beszélt volna, és ő lett volna ott, nem biztos, hogy ugyanez a kimenetele lett volna az egésznek. Tehát ehhez ketten kellettünk igazából, mind a ketten szerencsések voltunk.
1: Igen, gyerekek, azért ez egy kicsit olyan, mint tudod most divat, mit ilyen esküvőre, meg születésnapra kaparós sorsjegyet vinni. Hogy te veszel egy kaparós sorsjegyet, odaadod az ünnepeltnek, szíved legmelegebb szeretetével, és mondjuk van rajta egy 100 millió. Azért ott is egy kicsit így megfordul, nem? Hogy a fene vigye el.
4: Igen, miért nem tartottad meg magadnak?
1: Ja. Jó, nehogy az legyen belőle, hogy két hét múlva olvassuk a szalagcímeket, hogy összeverte egymást a rádió egy konténeres játékának nyertese és a barátnője. Tehát nehogy ez legyen belőle.
4: Nem, biztos, hogy nem. Én úgy érzem, hogy mi elvileg ugye kolléganők vagyunk, 4 éve dolgozunk együtt, de én úgy érzem, hogy már régebben is úgy éreztem, hogy ez nem csak egy kolléganői viszony, hanem baráti viszony, és ez most csak megerősítette ezt bennünk.
1: Na kérlek szépen, az van, ugye, hogy neked van egy autód is.
4: Igen.
1: Egy csodálatos kuprád, és képzeld el, hogy időközben szorgos kis szélszeseink még összeszedtek egy ajándékot, amit át kell adjunk ehhez az autóhoz. Az autópályamatrica.hu felajánlásával egy 1 éves autópálya matrica is jár az autó mellé. Na,
4: tessék! Nagyon szépen köszönöm.
2: És ezt ugye én kérem, mert hogy hát én is részt vettem ebben a folyamatban. Nem aktívan, de részt vettem benne.
4: De hát egyszer, ugye te húztad ki a nevem.
2: Tudod, hogy akkor egy életen át tartozol nekem. Tehát, hogy
4: igen,
2: ez van. Ez a majd behajtom, de még nem tudom pontosan, hogyan. Majd a vércsoportot majd küld át e-mailben.
3: Minden előadásra jegyet kell vegyél.
2: Így van, örökké.
3: Örökbérlet.
1: Közben valamit változott a munka lehetőség, ugye, mert azt elárultad pénteken is, hogy te abból a gyárból érkezel, vagy üzemből érkeztél, amit felszámolnak, bezárnak, és hát a munkanélküliség az gyakorlatilag mindannyiótok mögött ott van, hogy lett valami meló, vagy ezzel még nem is foglalkoztatok?
4: Nagyon nem foglalkozok vele, ugye, mivel mi a pénzügyön dolgozunk, ezért ugye a pénzügyi osztály nem került teljes mértékben leépítésre decemberben. Uh-huh. Tehát amit én tehát azt már tudom, kaptunk tájékoztatást róla, hogy én például egy pár hónappal még tovább maradok, tehát nyilván a végelszámolást ugye meg kell csinálni, tehát addig pénzügyi osztálynak mindenképpen kell maradni, úgyhogy így folyamatosan megy a leépítés a pénzügyi osztályon is, tehát még nem, tehát én olyan február környékén szeretnék majd elkezdeni munkát keresni. Addig nem. Addig lehet. Biztonságban
2: nem úgy kell neked egyáltalán dolgoznod, most őszintén?
4: Ez egy éles stílus.
2: Nem vagyok
4: ez az otthonülős típus.
1: De most már, hogy nyerőpályára álltál, arra gondolt az Eszter, hogy most már csak ilyenekben. Van egy csomó olyan játékosunk például, akit szerintem évtizedek óta görget a magyar rádiózás, és minden egyes játékban részt vesznek. Lehet, hogy te vagy a következő. Mindig nyersz valamit, eladod, megvan nagy pénzek. Na?
4: Hát... Jó lenne.
2: Figyelj, én azt gondolom, hogy neked abból kéne élni, hogy lehetné a városnak az arca, hogy tudod, ez egy ilyen jó történet, és akkor így korzózhatnál a kocsiddal csak így a városra fel alá, és hogyha látod, hogy valaki ott ücsörög, úgy jel van egy kicsit, úgy pézi, tudod, így szontyolodva, akkor így odaülsz mellé, egy kicsit elmondod, hogy hogyan változott meg a te életed, és kész.
3: Lelket ütesz mellé.
2: Igen, és az önkormányzat utaljon neked egy fix fizetést azért.
3: Így van, mentálhigiénés szakember leszel.
2: Ilyen mood manager.
1: Fia Borkai most úgy is kiesett, ugye azt mondta, hogy ő nem csinálja tovább ezt az egész egy Győrben, csak van üresedés.
2: Papagájuk, hogy állsz? Ha bírod az arra papagájukat, akkor van még ott egy másik ember, aki mellé oda lehet szegődni.
1: Na jó van, hát ezt majd rád bízunk, hogy hogyan tovább, megértem, hogy nem akarsz, most már meg nem is tudsz nyilván nyugdíjas éveket tervezgetni, meg nem is kell. Fie Fruzsi, gratulálunk még egyszer, akkor van egy éves autópálya matricád is, az autópályamatrica.hu jó voltából, azt gondolom, hogy akkor így teljes a dolog. Ne lepődj meg, ha jövő héten hívunk, hogy a sales még összeszedett egy egész éves benzinkártyát neked.
4: Hát állok elébe.
1: Ez simán, simán benne van, hogy még esetleg bővül a nyeremények sora, úgyhogy használd egészséggel az összes nyereményt, és akkor jó nyaralást a csajokkal.
4: Köszönjük szépen. Köszönjük.
1: Köszönjük hello, mi hello. Is. Hello, hello. Hello.
3: És azt elhiszitek, hogy küldik, hogy éves matrica októberben? Következő október közepén teljesen jó az idei éves október. Tehát elhiszitek,
1: igen, hogy... az én hibám. Én most már egy ilyen elvállalós csávó vagyok, ugye reggel elvállaltam a közlekedési kihágásomat is, és az azzal járó összes büntetés. Én vagyok a hülye kedves hallgatók, ne haragudjatok, természetesen 2027-re, tehát a következő évre szól a matrica, és ezért lett teljes éves. Most megírhatod azt, hogy mekkora szemetek vagytok, hogy erre az évre nem adtok matricát. Még a szar is szara, ahogy szoktuk volt mondani, de hát mindegy, ez egy ilyen világ, nem kell vele foglalkozni, és egyébként meg tökre kinyílt a nyertesünk. Észrevettétek?
3: Hogy... Hát hogy? Hát ezek után ne hülyeskedj
1: már. Igen, de tudod, amikor azért egy ilyen játékban a műsor készítői, meg akik benne vannak ebben az egész sztoriban, mindig izgulnak, hogy, egy olyan, hogy azért legyen egy jó vibe-ja a sztorinak. Tudod, amikor megvan a nyertes, akkor az nem baj, ha sikít, nem baj, hogy ha ilyen nagy tudóval éli az életet, és hát ugye Fruzsi azért nem volt az a nagyon szószátyár a megnyerés után, én éreztem az örömöt, mert annyira szorított, de aztán nem láttad benne ezt a nagyon nagy, hogy hívják ott.
3: Hát mert konkrétan elakadt a szava, tehát hogy sírt.
1: Igen, én is írtam
3: volna. Mindenki bőgött ott. Ja. Tehát nem tudott megszólalni. Te is írtál?
2: Igen, csak utána.
1: Sokat később. Ugyanis kapott csendben. Egy büntetést a kocsid azért.
2: Nem a kocsival voltam, de előtte megbeszéltem valakivel, hogy fél árba átveszi tőle a nyereményt, és akkor meg buddázom, de nagyon szúró szeme volt ott a
3: hát meg a póni közöttől. Falka.
1: Igen, meg a kis póni. Igen, és megérkezett a kiegészítés, igazatok van, minek adnánk benzinkártyát, egy elektromos autót. Jó, akkor javítok rajta, egy áramszolgáltatót fogunk jövő héten bejelenteni, aki vállalja az egy éves ingyenes töltését az autónak, vagy egy agregátoros cég is jelentkezhet egy felajánlással, és akkor az ott fog majd beregni a izébe a Fruzsi udvarán. Na, jó, szóval a lényeg az, hogy gratulálunk még egyszer, és azt már mondtam többször a héten, hogy jövő héten új játékunk indul, nem ekkora, nem akkor, mint a konténeres, tehát értékben sem, de nagyon-nagyon szép ajándékunk van. Klímákat lehet majd nyerni minden nap, ami fűt is, tehát téli szezonban is jó, meg a nyári szezonban is jó. 8 óra után pedig akkor jövünk a gyógyszerész úrral, akit fölcsigázott Juli mondata, hogy nagyon jól néz ki, az most gyorsan menjen fel az internetekre, és akkor úgy gyógyszerész úrként megtalálja, hogyha a beszélgetést azt szerinte magasabb szintre emeli, hogy látja is.
2: Őt be fogjuk venni a Trash TV-be amúgy? Lesz
1: hát de most mit tudsz vele csinálni? Egy szakértő érted?
2: Hát olyan, mint amikor a MacGyver showból meg cukorból csinált otthon bombát.
1: Igen, tehát ugyan ha nem kapsz otthon, nem vitamin. Kapsz a boltba algopirint, hogy kell megcsinálni
2: igen,
1: otthon?
2: Igen, hogy ezt szerintem ez nagyon fontos dolog lenne.
3: Milyen fájdalomcsillapítót mit ne keverj? Mire ne igyál?
1: Nem, mindenre.
3: Mik azok az antibiotikumok? Nem jó, hogyha iszol?
1: Na, megkérdezzük a hírek után, mindjárt 8 óra jövünk vissza.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
3: Jaj, de jó a vízforraló, ó, de szép az espresso gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
4: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
5: Ezt nem hiszem el. Nem nyomom a dudát, nem intek be, nem üvöltök. Nem nyomom
6: a dudát. Ha ismerős a monológ, próbálja ki a Datív P-Cineót. Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
8: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5W40-es motorolajára most csak 8.990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bartiauto.hu oldalon.
9: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
10: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
11: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
12: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
13: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
14: Lép szintet elektromosan a JP autóval. Választ készletről elérhető BYD C-Lion 7 modellünket. És most ajándékfali töltőt is adunk mellé. Ne maradj le az ajánlatról. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
15: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
16: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére. Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben. Jöjjön el hozzánk a Malom Bevásárló Központba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába.
17: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autoüvegkft.hu.
18: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását. Tegyen próbára minket, ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
19: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az új háznál mindent megtalálsz. Otthonod felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
20: Zöldkéz. Több százféle védőcipő és divatos munkaruha egy helyen. Zöldkéz. Minden, ami munkavédelem, Kecskeméten a Halasi úti Agroker mellett. www.zöldkéz.hu.
21: Október 24-én érkezik a régió legnagyobb retro rendezvénye, a Kecskeméti Retro Fesztivál.
22: 9 sztár vendég, 1 világsztár, 2 sztár retro DJ.
21: Alice DJ, Naxi X Soho Party, MC Taki, Emergency House, Desperado Feat Timi, Erős VS Spiggy Boy, DJ Szatmári és még sokan mások. Jegyek kaphatók Kecskeméten, a Turinform irodában vagy online az onlyticket.hu-n. Tehát október 24-én Kecskeméti Retro Fesztivál a Messzi István sportcsarnokban.
23: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
1: Reklámot hallottak.
24: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
25: Tüdőgyógyászok találkoztak Kecskeméten, a szifilis szűrés fontosságára hívják fel a figyelmet, zökkenőmentesen indult a nyugtaadatszolgáltatás. Demeter Tia vagyok. Kecskemét adott otthont a gyermek tüdőgyógyászok 61. kongresszusának. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság által szervezett háromnapos szakmai eseményen mintegy 180-200 szakember vett részt. A konferencia középpontjában az allergológia és az alvástudomány állt olvasható a Bács-Kiskun megyei oktatókórház beszámolójában. A résztvevők emellett többek között a gyermekkori asztma, a cisztás fibrózis, a légúti fertőzések és a tuberkulózis aktuális kérdéseit is áttekintették, de helyet kapott a programban a tüdőképalkotás és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása is. A kongresszus lehetőséget adott a szakmai tapasztalatok megosztására, az ismeretek bővítésére és a legújabb diagnosztikai, illetve terápiás lehetőségek megismerésére. A várandóság alatti szifilis szűrés fontosságára hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A honlapjukon azt írják, a várandóság alatt a betegség átterjedhet a magzatra, ami súlyos szövődményekkel járhat. Mindez megelőzhető, ha a fertőzés időben kiderül, és a kismama megfelelő kezelést kap. Ezért fontos a várandóság alatt a térítésmentesen történő szifilis szűrés. Kiemelik, hogy Magyarországon az elmúlt években jelentősen romlott a szifilis járványügyi helyzete. A WHO célértéke legfeljebb 50, anyáról gyermekre történő új fertőzés 100 000 élve születésre vetítve. Bács-Kiskun megyében tavaly ez az arány 226 volt. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linc Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
26: Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz. A bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
25: Nyugodt őszi időre van ma kilátás itt Kecskemét térségében, a napsütést ugyan időnként zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, számottevő csapadék kialakulására ugyanakkor nem kell készülni. A szél többnyire mérsékelt marad, 17 fok körül alakulnak a csúcsok. A hét többi napjain is hasonló időjárásra számíthatunk majd, a napsütést időnként megnövekvő gomoly felhők is zavarhatják, de alapvetően száraz időre van kilátás, 17 fok körüli csúcsokat mérhetünk, hajnalban 4-7 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
27: Hölgyeim és uraim, egyenesen a

0: Jó reggelt mindenkinek, szevasztok, 4:09 lesz pontosan 5 perc múlva. Eszter, Juli és Feri továbbra is a stúdióban.
1: Jó reggelt!
0: Balázs pénteken érkezik, illetve megpróbáljuk majd 9 előtt utolérni őt, hogy éppen hol bujkál a világban. Egy gyors közlekedési info, 5-ös főút is beállt, ugye az M5-ösön van egy óriási baleset, és beállt az 5-ös főút, a határútig torlódás, plusz Gyál nagykörösi út gyalogos gázolás.
2: Most azok is jönnek, akik beálltak az 5-ös főúton.
0: Ja, úgyhogy vezetni úgyse tudok a kollega,
2: így van, valaki, így dobjuk valamit. Meg ezt a közlekedésre. Hogy...
0: Na hát ígértünk nektek vendéget a mai reggelre is, dr. Pető Botond, gyógyszerész tartalomgyártó van itt velünk. Hát ezt egy férfi mondja, akkor az mindenféleképpen dicséret, de nagyon sármos a fiatal ember.
2: Botond egy nagyon szép férfi. Össze is vagyunk zavarodva, hogy mihez kezdjünk ezzel.
0: Igen, nem mert szoktuk meg a stúdióban.
2: Itt mindig csak egy félszerzetek járnak, ilyen fél emberek. Egy ízésen, meg itt van most Botond.
3: Igen, jó reggelt, köszönöm. Tudjátok, hogy kell zavarba hozni az embert, így korán reggel. Köszönöm, köszönöm a lehetőséget. Egy kicsit izguljak azért az élő felvételen.
1: De nagyon kellemetlen hüvelykupot vásárolni.
3: Igen. Igen, ebben éreztem.
2: Egy hüvelykupot kérek az édesapámnak.
3: Egy ismerősnek lesz. Nem, egyébként ez tényleg egy tendencia volt, tehát hogy a fiatal kishölgyek sokkal szemérmesebbek voltak, és sokkal kevésbé mertek ilyen intim dolgokat kérni, vagy tényleg láttam bennük azt az ellenállást, próbálták keresni a kibúvót, aztán volt, amikor pehjesek voltak, és egyedül voltam a patikában. Hát ez egy ilyen műfaj.
2: De hogy milyen intim dolgot lehet kérni tőled?
3: Hát azt majd adáson kívül megbeszéljük, jó? De...
2: Egy kupot kérek, és egy ölelés.
0: És egy puszit a lakomra.
3: Az ölelés az már fizetős.
2: Nagyon helyes, amúgy meg kell kérni az árat.
0: Gyógyszerész úr néven vagy fönt az interneten. Hol tört el benned valami, amikor elkezdtél tartalmat vagy gyártani? Mikor jött el az a pillanat? De tényleg... Nyilván az internet világáról már mindenki nagyon sokat beszélt, hogy ott a trash, a rossz, a szar, az ömlik, és akkor jön valaki, én nagyon szeretem az ilyen tartalomgyártókat, aki normális tartalommal próbál meg elérést csinálni, többnyire sikertelenül, neked azért sikerült ez a dolog. Mi volt a motiváló erő?
3: Hát az első az az, hogy minden héten, illetve minden nap többször akár ugyanazzal a hülye kérdéssel jöttek a betegek. És hát egy kicsit ilyen szélmalomharcnak éreztem, hogy lehet, hogy egy kicsit nagyobb publikumnak kéne elmondani, és akkor talán jutnánk valamire. Ez egyébként olyan szempontból sikeres volt, hogy utána, amikor a beteg bejött, akkor kicsit nagyobb hitelt kapott az, amit én mondtam. Ugye a fiatal gyógyszerészként nem mindig olyan könnyű érvényesülni, amikor bejön Mari néni a gyógyszertárba, de hogyha látott már esetleg az interneten, onnantól elhiszi. Tehát az, hogy van egy diplomám meg egy DR a nevem előtt, az nem,
2: mondjuk,
3: de az interneten
2: úgy
3: látott.
2: Úgy nézel ki, mint egy török sorozatszínész. Szerintem a nyugdíjasoknak abszolút a target pontja. Tehát az ilyen szívspot, nem? Vagy így, figyelj, ezt erre nem tud nemet mondani. De mi az, amit nem fogadnak el tőled? A vízhajtót például biztos kettesével veszik be.
3: Voltak neurológikus pontok, de még egyébként visszakanyarodva pont egy nyugdíjas bácsi volt, aki így egy kicsit elindított ezen az úton, hogy a kuruzslókkal fölvegyem a harcot, bejött és egy szúrásmentes vércukormérőnek a beüzemeléséhez kérte a segítségemet. Most ilyen technológia nincsen.
0: Valami szúrás van, tehát kis szúrás
3: igen,
0: vagy nagy
3: igen,
0: szúrás.
3: Tehát, hogy fejlesztik, de még egy megbízható módszer erre nincsen, és hát nyilván el kellett neki mondani, hogy hát őt most egy kicsit átvágták. És hát elég csalódott volt, és az, amit úgy láttam rajta, hogy őt most egyrészt lehúzták 10-20 ezer forinttal, és hogy én korábban tudtam, hogy neki egyébként az, hogy minden nap szúrnia kéne magát, akár csak egy pici újbegy szúróval, az neki mekkora macera. Tehát, hogy ez egy neuralgikus pont volt nála, és ettől hát érthetően csalódott lett, és ez az, ami elindított, hogy jó, akkor egy kicsit próbáljunk meg rendet.
2: De nem mondtad neki, hogy vegyen olyan feltapasztósat, ami magát egy hónapig méri, vagy ez nem működik szerinted jól?
3: Működik jól, vannak olyan betegek, akiknél ezt nehéz egyrészt elmagyarázni, a támogatása az kérdéses, tehát lényegesen drágább, mint hogyha egy ilyen pici újbegy szúrót kapnánk, azt ugye föl lehet írni TB-re, arra van támogatás, ezekre nem nagyon.
0: És a bácsi úgy ment ki, hogy na, akkor maga is milyen, mert nekem azt ígérték, hogy ez jó.
3: Nem, nagyon-nagyon jóba lettünk, és hozott olyan kerítésszaggató pálinkát, hogy...
0: és gyerekek, látjátok, ez működik
3: igen,
0: a mai
3: hogy,
0: napig
3: hogy
0: is.
3: Én adtam neki gyógyszert, ő meg adott nekem orvosságot, tehát ez volt a viszony, ami kialakult. Úgyhogy...
1: De mi nagy gyógyszerszedő nemzet vagyunk, szóval én azt gondolnám, hogy egyébként egy gyógyszerésznek óriási hitele van, tehát bármit mondasz, én ezt betartom. Tehát ha te mondod, akkor én azt csinálom, és úgy szedem.
3: Egy jó lenne, ha így lenne, jó lenne, ha így
2: én
3: lenne.
2: Én meg nem úgy jövök fel, nekem te ne. Nekem
3: te vagy, nem. Te vagy a protest.
1: Vagy én viszelem, ahogy akarom.
2: Én nekem van internet hozzáférésem, majd én tudom.
0: Utána
2: majd
0: én tudom.
2: Na, Dr. ChatGPT-vel, majd mi megkonzultáljuk.
3: Igen, kicsit megosztott a nemzet, és az a baj, hogy a lónak a két oldalán állunk, tehát, hogy van, aki mindenre gyógyszert keres, és azonnal egy szőnyegbombázás, és egy picit kaparatorka, akkor rugdossa az orvos ajtaját, hogy antibiotikum most és rögtön.
2: Apropó, majd beszéljünk az adás után, jó? Mert van egy kis probléma. Igen?
3: Jó, igen, arra majd találunk valami megoldást. A másik csoport pedig az, aki ha leszakadna a fél lába, akkor sem kérne fájdalomcsillapítót.
0: Ez jellemzően férfiak vagyunk, nem? Akik nem ilyen gyógyszerbeszedősek.
3: Édesanyám is ebbe a csoportba tartozik, de igen, tehát ő most a legközelebbi. Igen.
2: Nagyon fontos. Amúgy szerintem a nők sokkal jobban bírják a fájdalmat.
0: A fájdalmat felé. Igen, de ez az orvoshoz menés, az nálunk neuralgikus pont. Tehát magát a férfiasságunkat
2: vesz. Ez csak gyógyszerszedés van, nem az orvoshoz.
0: Igen,
2: menés.
0: De ahhoz, hogy gyógyszert szedj, ahhoz előbb elmész az orvoshoz, aki fölír valamit.
3: De ez is lecsapódik nálunk, tehát látjuk azt, amikor a tanácstalan apuka jön a patikába, hogy őt elküldték az orvoshoz, nem tudja, hogy miért, fölírtak neki valamit, nem tudja, hogy miért, és ki akarja váltani, nem tudja, hogy miért. És ez a jelenség abszolút megfigyelhető
2: tagadás,
3: egyébként.
2: Tagadásban vannak.
0: Így van, mert mondom, a férfiasságunkat veszítjük el a
3: babillatban. Ha nem tudsz róla, hogy beteg vagy, nem vagy beteg.
0: Mivel mennek a legtöbben, hogy aki nem orvoson keresztül jön hozzátok, hanem bemegy a gyógyszertárba és akar valamit kérni, ott mi a legnagyobb félreértés?
3: Hát, most erre így kapásból. Talán tényleg az, hogy az antibiotikum az minden esetben szükséges. Tehát ez az, amivel mondjuk én a leggyakrabban találkoztam, hogy ott vagyunk az influenza járvány kellős közepén, és olyan volumenekbe viszik az antibiotikumot, és látom azt, hogy az orvost is nyaggatják, és volt olyan orvos mondjuk Szentmártonkátán, akit azért túrtak ki, vagy úgy lett ilyen közutálat tárgya, mert nem írt mindenre antibiotikumot, és ez egy ilyen neuralgikus pont szokott lenni.
2: A hallgatók kérdezik, hogy esetleg egy kis ricinus olajat hoztál-e Balázsnak, mert arra
0: nagyon,
2: is szükséges.
0: Nagyon van, szereti.
2: Van még ricinus amúgy?
3: Lehet kapni, igen. Külsőleg vagy belsőleg milyen indikációba? Tehát szagulása van Balázsnak? Vagy?
1: Neki mindig.
0: Kávéjába tennénk.
2: Híres problémája. De hogy igen, hogy van, aki külsőleg magára kell ricinust? Van ilyen?
3: Hajra bőre. Egyébként működik. Nem egy világ megváltó dolog, de olcsó és ártani nem árt.
1: A videóidban ugye a legnagyobb bullshiteket teszed helyre. Tehát, hogy jön egy információ például azzal kapcsolatosan, hogy a testépítők amellett protestálnak folyamatosan, hogy a szteroid az nem is annyira vacak. És akkor ezeket te így tulajdonképpen levezeted, hogy mit szúrsz be, egyáltalán tudod-e, hogy mi ez a szer, hogy ez hogyan hat a szervezetedre. Mik a legközkelet dolgok, amiken imádunk rugózni, szedjük, istenként tiszteljük, mindenkinek ott van a polcán, de hogy egy semmit se ér.
3: Hát most ez lehet, hogy fájni fog egy-két embernek, de így az étrend kiegészítők piaca az, ami nekem egy ilyen kérdéses igen. dolog. Igen, igen, tehát ez tényleg egy neuralgikus pont. Most itt föl is dobom azt így keresztkérdésként, hogy tudjátok-e, hogy mi a kritérium egy étrend kiegészítővel kapcsolatban? Tehát ha én holnap el akarok kezdeni egy étrend kiegészítőt forgalmazni, mit kell nekem ahhoz csinálni? Bármit.
0: Most ez már vizsgatanál?
3: Igen.
0: Összeszedem magam.
3: Itt előtte megbeszéltük a kérdéseket.
1: Tehát hogyan hozhatok forgalomban Magyarországon érteni?
0: Gondolom, hogy be kell vizsgáltatni.
3: Na, ez az, amit a legtöbben teljesen tévesen gondolnak. Nincsen bevizsgálás előtte.
0: Mi én csinálok most egy fericillint.
2: A fericillin senki ne vegye meg. Nagyon fontos.
0: Érted? Egy étrend kiegészítőt, mert azt mondom, hogy ettől csak, hogy hiteles legyek, megjavul a látásod.
2: Sejmes lesz a szakállat.
0: És ezt senki meg nem nézi, én ezt legyártom, bedobozolom, becsomagolom, és odaadom neked, hogy áruld, akkor ez mehet?
3: Na, elmondom, hogy mi a követelmény, nagyon-nagyon szigorú. A hatóságnak egy címketervet be kell küldeni, hogy így néz neki. Ennyi.
0: Se összetevő nem kell bele, úgy se gyártási felé. Folyamat. Hát,
3: azt rá kell írnod, minden. Hogy te egyébként mit szeretnél beletenni, de hogy azt te beleteszed, azt teszed-e bele, azt senki nem fogja hatóságból megvizsgálni. Akkor vizsgálják meg, hogyha jön majd egy panasz, hogy nekem mit tudom, én kihullott tőle a hajam, akkor megvizsgálják, hogy valóban az volt-e benne, aha. Van-e benne veszélyes anyag, bármi más.
0: Jó, tehát, én mondjuk nem azt ígérem, hogy nem leszel kopasz, hanem hogy jó a szemed.
2: Lehet, hogy kopasz leszel, de kedves.
0: De kedves, kedves
1: de
0: kopasz
1: ember. Magyarországon történik is, és egyébként máshol Európában azért rendesen szabályozzák, vagy mi vagyunk ilyen nagyvonalúak ezzel?
3: Hát most ezt így kapásból nem tudom neked megmondani, mert engem mindig a hazai piac érdekelt, meg a saját hülyeségeink, tehát én azért ütöm a vasat, hogy ez változzon. Azért máshol is elég laza a szabályozás, tehát Amerikában is nem kell túlzásba vinni azt, hogy mi kerülhet a polcokra, ott még nagyobb szabadság van, tehát azért Európa ilyen szempontból jobban szabályozott, mint mondjuk a világ többi pontja, de szerintem azért még így is eléggé lazadt. Tehát most mondok egy nagyon kisarkított példát, tehát hogyha én itt a parkba összeszedem a kutyaszart, és otthon lekapszulázom egy retkes sufniba, végső soron megtehetem.
2: Én ezt tervezem nyugdíjas éveimben.
3: Egyébként egy működő üzleti modell, tehát hogy azért elég sok híres ember élt meg ebből elég jól. Tehát, hogy ez működik, csak ebbe belegondolni...
2: Ferencváros kapszula lesz a neve.
0: Ferencváros. A legaljáról.
2: Igen, nem a legaljáról, hanem ott a helyi bioszférából fogom hozni.
0: Oké, bemegy a vásárló, és azt mondja, hogy étrend kiegészítőt akar. Honnan fogja tudni eldönteni, mert egyébként akkor te nem cáfolod azt, hogy ezek működhetnek, de nem mindegyik. Azt honnan fogom én tudni, hogy ez most egy jó étrend kiegészítő?
2: Rá van írva, hogy klinikailag tesztelt. Ezt elhiszem akkor, vagy nem hiszem el?
3: Nem írják rá, hogy klinikailag tesztelt. Szerintem nem is írhatják rá. És a kérdésedre válaszolva, sehonnan nem fogod tudni, hogy ez most jó vagy nem jó. Itt én egy dolgot szoktam tanácsolni, hogy ha lehet, akkor inkább nagyobb gyártó termékét válasszuk. Azért, mert nyilván marketing szempontból, hogyha mondjuk velük szemben van egy valamilyen vizsgálat, és kiderül, hogy amúgy nem azt rakják bele, hamisítják az összetevőket, mert vannak mondjuk drága növényi hatóanyagok, és abból mondjuk valamilyen olcsóbbat raknak bele, az kellemetlen. Mm. És akkor ott kinéz egy jelentős bírság, de hogyha tegnap előtt alakult a cég, kit érdekel kategória? Tehát én azt szoktam mondani, hogy inkább nagyobb cégtől vásároljunk.
2: Nagyon fontos, bocsáss meg, az a kérdésem, hogy ön most nagyon divatosak az étrend kiegészítők, ugye mindenki kreatint szed, kollagént szed, omegákat szed, hogy ezek közül például szerinted, tehát maga az a hatás, amit az sok influencer tulajdonít neki, ez valós, ez az első kérdésem. A másik pedig az, hogy ezeket is nagy gyártóktól érdemes kiválasztani?
0: Na itt van, kezdjük a kreatinnal, mert ezt a hallgatók kezdjük. Is kérdezik. Már most minden influencer, hogy ez ezt is mondta, elmondta, hogy akkor is, ha nem edzel, a 50 felett kell kreatint szedni.
2: Így van.
3: Én kinyitnám, nem csak 50 felett, tehát hogy a kreatin az a legtöbbet kutatott és legtöbbet bizonyított étrendkiegészítő hatóanyag. Tehát ilyen szempontból a kreatin abszolút megalapozott, az izmoknak, az agynak egyébként abszolút használ, és ebből is a kreatin monohidrát az, amit a legtöbbet vizsgáltak. Olcsó is, hatásos is, tehát ténylegesen van pozitív élettani hatása. Mivel olcsó, ezért itt nincs meg az a kockázat, hogy hamisítják, tehát itt azt mondom, hogy lehetünk kicsit megengedőbbek, hogy nem kell a piacon a legnagyobb gyártótól venni, de ezt én aprúvolom, tehát ezt én...
0: Jó, tehát a kreatint adjuk.
2: Oké,
0: kollagén.
3: Kollagénnel az a probléma, hogy... Ugye vannak vizsgálatok, hogy valaki elkezdett szedni kollagént, és akkor, mit tudom én, javult a bőrminősége, vagy javult az ízületeknek a rugalmassága, tehát hogy ezt nyilván ennek megvannak a megfelelő faktorok, amiket lehet vizsgálni. A kollagén az egy nagy fehérje. Azt mi megesszük, azt aminosavakra fogja bontani a szervezet, ha a fejünk tetejére állunk akkor is. És utána azokból az aminosavakból a szervezetünk már azt csinál, amit akarunk. Tehát mi nem tudjuk megmondani neki, hogy figyelj, te most létsz az ízületekbe, menj, figyelj, te most létsz a hajamat építsd. Tehát ilyen szempontból problémás. Illetve azoknál az embereknél van ennek értelme, akik nem visznek be elég fehérjét. Viszont, hogyha mi nem viszünk be elég fehérjét, akkor a kollagén fehérjepótlásra nem egy jó opció, mert nem olyan az aminosav összetétele. Tehát, hogyha mi fehérjét akarunk pótolni, akkor vigyünk be fehérjét, okay, és akkor előrébb lesz. De ez az, hogy...
0: De a kollagén, bizonyították azt, hogy szebb lesz a bőröd, és az ízületeid visszatöltődnek?
3: Igen, de ugye azzal szemben vizsgálják, hogyha valaki nem szed semmit. De nem azzal szemben vizsgálják, hogy oké, valaki fehérjét szedett, és valaki kollagént szedett, akkor nyilvánvaló, hogy a fehérje az egy superior termék a kollagénhez képest, mert sokkal szélesebb, aminosabb spektrummal rendelkezik, és egyszerűen sokkal sokoldalúbb. Tehát ha valaki ezen gondolkodik, akkor én azt mondom, hogy inkább pótoljunk fehérjét, vagy inkább, tehát azt is lehet étrendkiegészítőben.
0: Tehát nem rossz a kollagén, de van jobb.
3: Nem,
0: jó,
3: tehát,
0: jó, omega 3, tessé.
3: Omega 3, most... Megvan a helye, megvan az értelme, szív- és érrendszer egészségében, de nem akkor, hogyha egyébként mi beviszünk naponta 100 g olyan zsírsavat, ami mondjuk a mekis krumpliba található meg. Tehát, hogy...
0: Abba van, omega 3?
3: Nem.
0: Jó, nem tehát, a mekis krumpli.
2: Hát ez mindent megmagyaráz.
0: Abba van, na, egészséges.
3: Hogy felcsillant a szemed.
2: Napi omega 3-omat. Ezt egy kis ketchupot
3: nem,
2: is kérdezik.
3: Nem, nem.
0: Na jó, jó, tehát, hogy nem abba például, van. Várjál, halat kéne együnk. Magyarország igen. A halfogyasztásban a legutolsó sorban kullog, de azt is csak más messziről nézi.
2: Mert nem akarnak kutyogtatni azért.
0: Igen, nem akarunk kutyogtatni, nem szeretjük a halat, csak karácsonykor. Akkor most mi van? Akkor szedjünk omega 3-at, nem?
3: Igen, tehát hogy arra akartam kiukadni, hogy ha egyébként van egy kriminális étrendünk, azt nem tudjuk helyre billenteni omega 3-mal. Hogyha van egy jó étrendünk, viszont nem fogyasztunk elég halat, mert tényleg marhadrága, nem mindig szeretjük. Lehet kapni, nem elérhető, akkor egy tök jó kiegészítő. Tehát ennek is megvan a helye.
1: Hialuron kapszula?
3: Hát, az már kicsit ilyen...
1: Szürkezóna.
3: Igen, szürkezóna. Nem látom hatalmas nagy értelmét. Egyrészt megvan a saját hialuronsav termelésünk. A fő funkciója, amit ugye legtöbben elvárnak tőle, hogy a bőrnek visszaadja a feszességét, én azt inkább azt mondom, hogy bőrön keresztül vigyük be.
1: Mivel?
3: Kozmetikumokkal, tehát krémekkel.
1: De például a gyógyszertárban kapható ilyen kevert krémekkel?
3: Nem, azokban biztos, hogy nem lesz hialuronsav. Ugye ezek a magi készítményekben meg van határozva, hogy milyen alapanyagok lehetnek, és az egy elég szűk és picit elavult paletta, dermokozmetikum vonal, tehát ilyen nagy gyártóknak a termékeibe benne van a hialuronsav, amire figyeljünk, hogy vagy alacsony molekulasúlyú legyen, vagy többféle molekulasúlyú hialuronsav.

0: ott áll, és itt tudod,
1: igen.
0: És így.
1: Igen, és akkor most erre mondjam azt, hogy igen, igen, együnk rengeteg gumicukrot. Nem, nem fogjuk gumicukorral bevinni a kollagént, nem olyan az összetétele, amúgy rengeteg hozzáadott cukrot tartalmaz, ne akarjuk gumicukorral bevinni a kollagént, hogyha nagyon, tehát szerintem jó ember felé fordulok most, Feri, hogy akkor körömpörkölt, meg ilyesmi, hogyha nagyon ez lenne a célunk, hogy mindenképpen kollagént akarunk bevinni.
2: Inkább száradjak ki.
3: Nézzek ki,
2: mint egy mazsolat,
1: mint egy száraz falevél sodorjon a szél.
2: Azt se érdekel.
3: Látod, de nézel a körömpörköt, maradékokat az arcomon. Látod,
2: hogy már nincsen maradékokat.
1: Egy hónapot simán letagadhatsz.
3: Igen, ha nagyon sok körömpörköt etettem.
0: Nyakunkon a téli szezon, ilyenkor mindenki elszabadul, bevásárol C-vitaminból, D-vitaminból, multivitaminokból, minden szarból, ott áll a polcon és szedi. És egy csomó helyen hallottam, hogy ezek gyakorlatilag a világ, ebből lesz a világ legdrágább pisie, mert hogy ez így átfolyik rajtad, teljesen feleslegesen szeded, most akkor szedjem, vagy ne szedjem, vagy van egyáltalán
2: pisíjek,
0: olyan...
2: Ne pisíjek.
0: Van egyáltalán olyan vitamin, amit egyébként szedjek, mert hogy az kell, de a többi tök felesleges.
1: Ez a drága pisi, ez ugye a C-vitaminnal kapcsolatban merül fel, ugye a D-vitamin a zsírban oldódó vitamin. A C-vitaminnál ugye van egy limit, hogy mennyit tud egységnyi idő alatt a szervezetünk felhasználni. Tehát mondjuk egy ilyen 1500 mg-os, mert van ilyen is, 1500 mg-os C-vitamin, ami nincsen, mondjuk egy ilyen elnyújtott hatást biztosító bevonat, az valóban egy elég drága pisi lesz. De a C-vitaminnak, D-vitaminnak mondjuk cinkkel kiegészítve megvan a helye így a téli időszakban. Tehát hogyha az a cél, hogy amennyire csak tudjuk, próbáljuk meg megelőzni a betegségeket, meg hogyha megbetegedtünk, akkor egy kicsi immunbusz, bár nem szeretem ezt a, tehát immunerősítés céljából nem szeretem ezt a fogalmat, akkor egyébként biztos, hogy nem fogunk ártani magunknak, már csak azért sem, mert a D-vitamin az abszolút hiányállapotban van így a tél végére.
3: Oké, CD-cink, akkor ezzel zártuk ezt a fél órát. Rengetegen kérdezik a mundzsárót, hogy azzal mi van, bele se kezdjél, jó? Mert akkor ezt a hírek után folytatjuk, és ugye a hallgatóknak van még kérdése, hogy hallott valamit, és jó-e a madárpók csípés a nem tudom herpeszre, akkor ezeket írjátok meg, és akkor fölteszünk mi is a kérdéseket. Addig beadjunk
2: magunknak a mundzsárókat.
3: Hadd szóljon.
4: Yeah! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
6: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is!
7: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
8: Na ne, tényleg?
7: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
8: Ez nagyon jól hangzik.
7: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
9: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt Erztés lehetek. További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
10: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
11: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
12: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu

0: Felelősségbiztosítás. Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
1: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysk-nél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living. Reklámot hallottak.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Ha a munkád biztonságot és megbízhatóságot kíván, akkor Portvest és Base Protection munkavédelmi lábbelik. Kényelem, minőségi anyagok, acél vagy kompozitorvédelem, divatos megjelenés. A Portvest és Base munkavédelmi lábbelik most rendkívül alacsony áron elérhetők a zöld kéz munkaruha és védőcipő áruházban. Vásároljon szuper csökkentett áron védőcipőket a zöld kéz munkaruha és védőcipő áruházban Kecskeméten, a Halasi úton az Agrokerbolt mellett, vagy rendeljen webáruházunkból zöldkéz.hu.
4: Itt az idő, most a legkedvezőbb a növények számára az ültetés. A bagosi kertészet az őszi szezonban is hatalmas választékkal vár. Legyen szó sövénynövényekről, gyümölcsfákról vagy akár krizantémról. Gyere és merülj el a gyönyörű lomb színekben, mert kertészkedni jó. Bagosi kertészet, Kecskemét, Nyugati körút.
5: Álláskeresők, figyelem!
6: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
7: Csempe és járólap diszkont Kunszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magas fényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezés 0670 770 57 85.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
9: Péter, Carglass autóüveg szerelő, Budapest.
10: Pák! Ismerős a hang? Nem csak külfelverődéskor érdemes betérni a Carglasshoz, ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
9: Ne várjon vele! Keresse a legközelebbi Carglass service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
8: Carglass javít, Carglass cserél.
11: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, tölts fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
12: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
9: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
13: Bővül a ménteleki óvoda, tűzoltók gyakorlatoznak a kórháznál. Nem javult érdemben a vízügyi helyzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Bővül a ménteleki óvoda. Az intézmény a jelenlegi 50 helyett 75 kisgyermeket fogadhat majd korszerűbb tágas környezetben. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Kecskemét polgármestere. Szemerei Népataki Klaudia a helyszínen tekintette meg a beruházást. A fejlesztés csak nem 647 millió forintból valósul meg, ebből mintegy 258 millió városi önerő, a többi pályázati támogatás. Az új szárny főfalai már állnak, hamarosan kezdődhet a födém kialakítása is. Mások mellett új csoportszobákat és vízes blokkokat is kialakítanak, a második ütemben pedig a meglévő épület is megújul. A kibővített óvoda várhatóan jövő szeptemberben nyithatja meg kapuit. tűzoltók lepik el a Kecskeméti kórházat. Az intézmény tájékoztatása szerint ma és holnap is tűzoltósági gyakorlatot tartanak az egynapos sebészet épületében. A Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelem által szervezett szituációs program célja, hogy a tűzoltók felkészüljenek az esetleges beavatkozásokra, és megismerjék az intézmény sajátosságait. A gyakorlat ideje alatt több, akár 5 tűzoltóautó is feltűnhet a kórház területén. Felhívják a betegek és látogatók figyelmét, hogy nincs rendkívüli esemény az intézményben, és a gyakorlat a betegellátás rendjét sem érinti. A gyógyító munka zavartalanul folytatódik. Hiába esett jelentős mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta Rádióknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
14: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
13: Nyugodt őszi időre van ma kilátás itt Kecskemét térségében. A napsütést ugyan időnként zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, számottevő csapadék kialakulására ugyanakkor nem kell készülni. A szél többnyire mérsékelt marad, 17 fok körül alakulnak a csúcsok. A hét többi napjain is hasonló időjárásra számíthatunk majd. A napsütést időnként megnövekvő gomoly felhők is zavarhatják, de alapvetően száraz időre van kilátás. 17 fok körüli csúcsokat mérhetünk, hajnalban 4-7 fok várható.
15: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rapperivel csak igazi, ma is sláger megy.
1: Na kérem, itt is vagyunk, szevasztok, jó reggelt végetszem mindenkinek 8:30 után 9 perccel. Itt nem süt a nap, máshol meg biztos igen. Ez jó volt, nem? Időjárás jelentés.
2: Támogass meg saját magad.
1: Így.
3: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumiabroncsok forgalmazója.
1: Tudjuk, hogy nagyon szeretitek az összeesküvés elméleteket, de az előző beszélgetés utáni reklámblokk első reklámja az nem volt tudatos, jó?
2: Nem tudatos volt, de meg volt fizetve.
4: Igen, jó jutalékot kapok utána. Na, ne aggódj.
1: Így van. Dr. Pető Botton gyógyszerész, tartalomgyártó, oktató jellegű videókkal a világhálón jelenlévő gyógyszerész a vendégünk, és akkor próbálunk megerősíteni, meg megcáfolni egy csomó tévhitet, amivel téged is megkerestek, és ugye a csatornádat, a Gyógyszerész Úr nevezetű csatornát, az ezt hozta létre, próbálsz edukálni. Nem én teszem föl a következő kérdést. Libidó, erekció növelésére milyen természetes alternatívát ajánl? Ami... Macsa, ginzen, ginkgo biloba, nincs testi betegség, csak probléma. Még egyszer mondom, ez egy SMS volt.
2: De amúgy ezt kérdezik, bocsánat.
4: Igen, itt nézem, hogy nagyon integettek a szomszéd ablakon keresztül, hogy ki tehetne föl ezt a kérdést véletlenül.
1: Ezt írták, még egyszer mondom, ez egy SMS, László.
2: Jó, ezt majd a kudarci fogjuk fel.
4: Akkor az adás után megbeszéljük így célzottan. Most a probléma az az így a hozzáállás szempontjából, hogy mindenki hozzáadni akar az életéhez valamit, hogy na, ha ezt beveszem, akkor helyreállnak a dolgok, és nem elvenni belőle mondjuk a stresszt, vagy a kialvatlanságot. Tehát, hogy amíg ezek nincsenek rendben, addig ez sem lesz rendben. Tehát a kialvatlanság és a krónikus stressz, az mondjuk a tesztoszteron szintet és a libidót nagyon drasztikus ne szinten tudja csökkenteni. Ugye, Eszter, tehát ezt azért te tapasztalod.
5: Nem tudok erre mit mondani.
4: A tesztoszteron szint csökkenés, ez odavág. Van.
2: És a libidómat nem is akarom felhozni.
1: Szóval az 5-5 és fél óra alvásunk az nem segíti ezt.
4: Nem nagyon.
1: És ilyenkor hiába veszel be bármit? Tehát, hogy nem jó, nem sem segít?
4: Most, hogyha valami...
1: Doki, hát itt könyörögnek emberek. Hello.
4: Jó, hát igyekszünk segíteni, akin csak tudunk, de van, akit az útszélén kell hagyni. Ez egy ilyen műfaj. Tehát, hogyha valamit lecsökkentünk 50%-kal az életmódunkkal, és utána javítunk rajta 10%-ot egy étrendkiegészítővel, akkor érezzük, hogy ez még mindig elég
1: csak
4: szar.
1: Van.
4: Aha. 55.
5: Kis gilzenget, ja. Csak egy keveset. Figyelj, alkoholizálás után, még lefekvés előtt vegyek be fájdalomcsillapítót, hogy megelőzzem a másnaposságot, ez mennyire káros, kérdezik?
4: Ne paracetamolt vegyünk be, meg az a baj, hogy a többi fájdalomcsillapító, az meg a gyomornyák, a hártyát bántja. Lehet, hogy megvárnám inkább a másnap reggelt. Az acetilcisztein mondjuk este bevehető, és az segíti megint csak az alkohol melléktermékeinek a lebontását, tehát mondjuk azt meg lehet próbálni, terméket meg egyéb dolgot nem mondok, de az acetilcisztein vagy NAC az...
2: Figyelj, az én stratégiám az, hogy beveszel lefekvésed egy dedalont, jól is alszol tőle, és plusz amúgy az antihisztamin így szerintem tök sokat segít a másnappal kapcsolatban. Erről mit gondolsz?
4: Nagyszerű, igen, nem készültem, hogy ennyire meg leszek izzasztva.
5: Akkor egy sóhajtott.
4: Nemzetközi ajánlásokban nem szerepel, de mondjuk a dupla sajtburger menü sem, és működik, úgyhogy...
2: Köszönöm, doktor úr. Igen, akkor viszont... egy Debelont és egy dupla sajtburger menü fog.
1: Ez a kettő. 14 éves fiúgyereke van a hallgatónak, aki 3-4-5 alkalommal is sportol hetente, azt nem tudjuk, hogy mit sportol, és nagyon szeretne a srác kreatint szedni.
4: Nyomja.
1: 14 évesen már lehet?
4: Nyomja. Igen, ugye a fő probléma a kreatinnal... az szokott lenni, ez még ilyen egészségügyi körökben is egy probléma, hogy azt mondják, hogy károsítja a vesét. De ugye a vese funkciót azt a kreatinin szinttel tudják mérni, vagy detektálni. Aha. Tehát egy ilyen fals eredményt ad, mert ha mi több kreatint viszünk be, akkor nő a kreatinin szint, és akkor azt érzékelheti az ellátó rendszer, hogy nekünk romlott a vese funkciónk. Pedig nem ez a valóság, a kreatinnak tök jó hatása van, abszolút... Tudom adni,
1: is lehet.
4: Fehérje még menjen mellé, és
1: akkor
2: de az igaz, hogy a kreatin úgy is épít izmot, hogy nem sportolnak mellé az emberek?
4: Hát...
2: Igen. Csináljátok.
1: Na te vagy az, aki ugye azt szajkózza, amit szeretne hallani.
2: Nem láttam, hogy
4: igen,
2: más
4: ez ilyen
2: a fejét, és akkor gondoltam, segítek ezt a magadat.
4: Wishful thinking, igen, jó lenne. Egyébként vizet vonz be az izomszövetbe.
2: Ezt Robin ki a saját instájára, csak mondom.
4: Az izomszövetbe vizet vonz be, tehát, hogy végső soron igen, de mondjuk a fehérje szintézist azt ugye önmagában nem fogja inger nélkül, tehát edzés nélkül fokozni.
5: Heti 3-4 konditermi edzéshez milyen vitaminokat, illetve csomagot ajánlasz? Tehát mit raknál össze egy ilyen kezdőkészletnek?
4: Fehérje, kreatin, térre, D-vitamin.
5: Például a fehérje, akkor magnézium. Az növényi vagy állati fehérje, vagy van bármi különbség a kettő között?
4: Kreatin monohidrát legyen, innentől kezdve minden, hogy azt tényleg a téglából nyerik ki, vagy a...
2: Onnan szoktuk általában.
1: Igen, tehát csak nyalogatással.
4: Teljesen mindegy, kreatin monohidrát, és az...
2: Na, de várjál, és akkor még ott van az a része, hogy ugye a mennyiség. Tehát, hogy ugye most már azt mondják, hogy a 3 mg ugye az a porció a magából a kreatinból, de én már olyat is olvastam, gram. Hogy 10, vagy gram, igen, gram.
1: 3-5 gram.
2: Elnézést kérek, a váltószámokkal mindig, igen.
1: Mennyi, 15-öt is.
2: Mi történik akkor?
4: Semmi, ugye a kreatint azt lehet többféleképpen szedni, hogy az elején elkezdünk egy nagyobb telítődózist, és akkor utána ezt majd szépen visszacsökkentjük, és akkor hamarabb érjük el mondjuk az izmokban azt a telítettségi szintet, amit szeretnénk, de lehet azt is csinálni, hogy folyamatosan szedünk 3-5 grammot, és akkor szépen lassan érjük el azt a telítettséget. De mind a kettő működik, igazából ez nem olyan, hogy szedjük egy hónapig és megváltjuk a világot, hanem ezt lehet szedni folyamatosan.
5: Ugye egy csomó fórumon azt halljuk, hogy ezektől a tartós élelmiszerektől a bélflóránk, a mikrobiomunk az totál haza van vágva, és hogy akkor szedjél mindenféle probiotikumokat, hogy ez a virágzó baktériumflóra ott még jobban virágozzék. Hogyha egyébként különösebben nincsen bajom, akkor azért az jó, hogyha is szedek mindenféle ilyen dolgokat? Tehát ez elején tényleg
1: etetem? Hát a gyógyszertárnak jó, mert viszed a lóvét.
4: Nem tudom erre azt mondani, hogy igen. Tehát, hogyha nincsen egyébként semmilyen panaszunk, akkor miért akarunk valamit szedni?
2: Mert panaszunk nincs, de pénzünk van.
4: Ja, akkor igen.
1: De hogy ne legyen panaszunk.
2: Vagy pénzünk.
1: Vagy is.
4: Most ilyen prevenciós jelleggel, hogyha bélflóránkra akarunk vigyázni, akkor együnk több rostot. Tehát ezt tudom, hogy ilyen kontraintuitív, hogy én most gyógyszerészként azt mondom, hogy ne gyógyszert szedjünk, meg ne költsük a pénzünket fölöslegesen étrendkiegészítőre, de ez a valóság. Tehát, hogy el lehet költeni a világ összes pénzét ilyen életmódbeli hülyeségekre, csak nem érdemes. Tehát nincs mögötte az a alátámasztottság, hogyha mi minden nap probiotikumot eszünk, akkor mi 1000 évig fogunk élni. Tehát együnk rostot, és azt tudjuk, hogy az jó, és együnk nem feldolgozott élelmiszereket, és ez az, ami a legjellemzőbb tendencia, hogy valami csodaszert keresünk, és közben szarul leszünk, szarul alszunk, nem mozgunk.
1: Mert azt nehéz, érted?
2: Én azért hívtunk ide, nem ezért.
4: Jó, igen, akkor menjen a probiotikum, igen.
1: Érted? Hát, mert az rettent energia, hogy jó ételeket vegyünk, pénzbe kerül, el kell menni mozogni, pihenten kell aludni, azt várja az emberiség, hogy mindez egy tablettában megkapható, érted?
4: Én értem ezt a várakozást, tehát mindenki szeretné. Egyrészt nincs ilyen termék, másrészt meg...
2: Még nincs, de már Ferivel dolgozunk rajta.
1: És nagyon gazdagok.
4: Előbb-utóbb azért valahol ki fog ütközni. Tehát, hogy mi ki tudjuk zsigerelni a szervezetünket 5 évig, 10 évig, mert az emberi szervezet tényleg elképesztő sok dolgot elbír, de azért egy idő után, tehát ez egy nulla végösszegű játék, egyszer valahol ki fog ütközni. Tehát jön egy szívbetegség, egy olyan krónikus betegség, amit egyébként meg lehetett volna előzni, csak mi úgy gondoltuk, hogy hát el vagyok én 5,5 óra alvással 10 évig.
2: Nagyon
4: nem vagy
2: személyeskedő ez a beszélgetés.
1: Igen, és nem 10 évig, hanem 20. Tehát, hogy na, köszi. Ja. Visszatérve ugye a hírek előtt dobtam be, akkor mondtam egy nevet, és akkor azt most nem mondom, Dödi is kérdezi, fogyni szeretne az ember, ezek az inzulinos, bökös dolgok jók-e?
2: Az nem inzulinos, az GLP-1-es szerintem.
4: Jó, igen, na, nagyon edukált társaságba érkeztem, igen.
1: Nem gondol, van diplománk is valahol.
2: Nekem van diplomám, és többek használják. Igen,
4: közösbe bedobva. Tehát ha a kérdés az, hogy működik-e, akkor igen, működik. A kérdés az én részemről viszont az, hogy érdemes-e. Tehát itt mindig ugye az orvosok azt mérlegelik, hogy mit nyerünk és mit veszíthetünk. Tehát mindig van egy potenciális nyereség, hogy mondjuk az illető veszít mondjuk, mit tudom én, 10-20-30 kilót, és az tök jó, mert mondjuk a szív- és érrendszeren nincs olyan terhelés, tök jó. És akkor cserébe mondjuk vannak olyan kockázatai, hogyha nagyon sokat viszünk be, meg mondjuk nem jól toleráljuk, hogy mondjuk a tápcsatornát meg nem úgy adagoljuk, ahogy az elő van írva, akkor a tápcsatorna szinte teljesen meg tud állni. Tehát lehetnek, minden gyógyszernek megvannak a kockázata. És a kérdés az az, hogy a mérlegünk az pozitív, tehát többet nyerünk-e azzal, hogy beadjuk a gyógyszert, mint amennyit mondjuk veszíthetünk vele. Hogyha 50 kiló a feleslegünk, akkor többet nyerünk, mert az akkor a kockázat. Hogyha 10 kiló a feleslegünk, és jól akarunk kinézni a strandon, akkor egy tök felesleges kockázat, mert a nyereség oldalon nincsen semmi, csak az, hogy Instagramon jobban fogunk kinézni.
1: Nem
4: és
1: kevés azért, amit jó, nem okay. Kevés.
4: Oké, okay, de mondjuk az egészségünk szempontjából karcsú.
1: Na várjál, de még bocsánat, ide egy kérdés ezekkel a beszúros cuccokkal kapcsolatosan. Azt túl lehet adagolni?
4: Minden túl lehet adagolni, a vizet is túl lehet
1: de
4: adagolni.
1: De ha normálisan használom, tehát abban az ütemben, ahogy az orvos, jó esetben orvos írja, vagy ha nem orvos, hanem a használati útmutatóban van, az akkor is okozhat mondjuk béla megállást?
4: Hát, hogyha úgy alkalmazzuk, ahogy azt az orvos javasolja, jó esetben, és elmondja, hogy hogy kell ezt felépíteni, meg elolvassuk mellé a beteg tájékoztatót, hogy egyébként ez hogy néz ki ez a kezelés, akkor nem. Tehát ezek úgy vannak kitalálva, hogy biztonságosak legyenek. A probléma azzal van, hogy ez mondjuk az orvosnak nincs ideje elmagyarázni, a gyógyszerésznek sincs kapacitása elmagyarázni, ráírják a dobozra, hogy hány milligram, a beteg mondjuk egy hétig ennyi, vagy egy hónapig ennyi, utána annyi, tehát ezt általában így ilyen növekvő ívben szokták fölépíteni, pont azért, hogy nézzék, hogy mikor jó a hatás, és mikor nincsenek még mellékhatások, amit a beteg tapasztal, és hogyha ezt valamiért figyelmen kívül hagyja a beteg, rossz adagolással kezdi el csinálni, akkor megvan ennek a kockázata, hogy hirtelen beszúrja mondjuk azt a dózist, ami mondjuk így a végső cél lenne, kezdésnek, akkor az nyilván emeli a kockázatokat.
5: Többet fogyjak, még többet. Ha nincsen egyéni érzékenység, akkor mondjuk lehet választani, hogy melyik az előnyösebb, az ibuprofen vagy az a paracetamol. Tehát melyiket ajánlod inkább? Mert hogy egyébként imádjuk a fájdalomcsillapítókat.
4: Ez annyira egyéni, hogy ebben nem tudok így állást foglalni. Tehát, hogy minden ember más és más, és olyan szempontból is, hogy mi az, amiben mi hiszünk. Tehát azért annak elég nagy ereje van, hogy mi miben hiszünk, ezt onnan lehet mondjuk látni, hogy ugyanaz a hatóanyag ugyanabban a mennyiségben van benne két gyógyszerben, és azt mondják, hogy az egyik szar, a másik meg a csoda. Uh-huh. És semmi nem különbözik, csak a gyártó, de a segédanyagok minden megegyezik a két termékben, és mégis azt mondják, hogy az egyik nem használt. Tehát azért az emberi elmének ilyen szempontból nagy ereje van, úgyhogy így külön hatóanyagok között nem tudom azt mondani, hogy ez jobb vagy az jobb.
2: Én ilyen B-vitamin komplexeket szoktam szedni, ilyen stresszkomplex, meg ilyesmi, és többen írnak amúgy azt, hogy ezt ők is nagyon szeretik, és van benne B6, B12, ez meg az. Viszont hogy a B6 vitaminnál van egy ilyen felső határ, ami egészségesnek számít, és azt írják több helyen az interneten, hogy egy bizonyos adag felett hosszú távú szedésnél ez egy idegrendszeri károsodást okozhat. Erről te tudsz valamit?
4: Megmondom őszintén, erről, hogy valaki mondjuk B-vitamin túladagolás miatt tehát nem ez a gyakori, hogy igen, tehát nem ez a leggyakoribb oka az idegrendszeri problémáknak, hogy valaki túltolta volna mondjuk a B-vitaminokat. Nyilván, tehát azok a napi ajánlott értékek, amik rá vannak írva, azok nem véletlenül vannak ráírva, semmit se szedjünk úgy, hogy a napi ajánlott dózis 10 meg 20-szorosan, mert egyébként vitaminokat is túl lehet adagolni, tényleg a csapvizet is túl lehet adagolni, tehát lehet annyi vizet inni, hogy fölhigítjuk a szervezetünket annyira, hogy tényleg fölborul az ionháztartás. Tehát mindig azt szoktam, hogy ha elég hülyék vagyunk, akkor mindenbe bele lehet pusztulni, csak
2: én ez legyen a cél. Jó, hát nem tudom ezt csinálni.
1: Igen, let's go. Is meg a
2: hülyeséget.
1: Egy őszinte kérdés, Zolitól, ha csíp a lyukam, mit kenjek rá?
4: Ezt mi? Atya úristen.
2: Erre
4: ez Zsozé, nem, igen, de hogy ez egyébként egy klasszikus, ezt Zsozé atyának tették föl egy live-ba ezt a kérdést, és amikor én is néha csináltam TikTok live-okat így kérdésekre válaszolva, akkor nekem is bedobták, hogy csíp a lyukam. Hát most
2: hogy hát ne ugra Norman, nem? Vagy
4: egyébként, egyébként igen, az mehet rá nyugodtan, de vazelinnal is egyébként egy picit úgy le lehet zárni.
2: Zsertizsír? Az egy jó alternatíva?
4: Istenem, igen, vaj, olívaolaj, igen, egy kis sütőpor, és akkor utána másik fog kijönni a végén.
1: Na, rengeteg kérdésünk van, de mi az, ami nálad veri ki a biztosítékot, és nagyon sokat találkozol vele, akár életkori sajátosságnak is fölfoghatóan, tehát mi az, amit mi 50 pluszosok erőtetünk, hogy bezzeg gyerekkoromban volt az miért nincs, és mi az, ami ilyen a fiatalabb korosztálynál rohadt nagy tévedésben vannak vele?
4: Hát mondjuk a fiatalabb korosztály fejfájnál talán így a peptidek, tehát azok a kísérleti hatóanyagok, amik között, amik mögött még nincsen ott a study, hogy ez tényleg biztonságos, tényleg hatásos, és tényleg egy megbízható forrásból származik. Tehát emberek az interneten olyan termékeket promóznak, amikre rá van írva, hogy nem emberi használatra, és kutatási céllal. Na, most ezek a peptidek ugye egyébként hőérzékeny molekulák, ez megérkezik Kínából, ezt berakják egy Foxpost automatába, süti egy 2-3 napig a tűző nap, biztos nagyon biztonságos, tehát senki nem tudja, hogy mi van benne, hogy honnan származik pontosan, és azt sem tudjuk, még az orvos, aki mondjuk egy kutatás során beadja, még ő se tudja, hogy mit okoz. Tehát ha valóban az van benne, amit ígérnek, nagyon kétlem, mert egyébként ezek drága hatóanyagok, és a töredékáron lehet megvenni így ilyen okos emberektől. Tehát, hogyha valóban az van benne, sem én nem tudom megmondani, hogy mit fog okozni a szervezettel, se az orvos, aki ezt egyébként mondjuk egy kutatás során beadja, mert még vizsgálják. És a kedvencem egy ilyen nagyon elmés úriembertől, aki ezeket a termékeket forgalmazza, hogy azt mondta, hogy ő még nem látott olyan kutatást, hogy ez káros. Hát nyilván ember, hát nyilván nem láttál, most csinálják, igen. Most készül, hogy igen, egyébként, hogyha 2 évig ezt szúrod magadba, akkor nem tudom, lerohad a lábad. Most sarkítok, de hogy de még nem terült ki. Igen. De ő még nem látott, szóval ez biztonságos. Hát nagyszerű érvelés.
1: Az mire jó, ez a peptidek?
4: Mindenre, bármire, akármire. Ugye peptidekből, ugye ezek rövid, aminosabb láncok, és igazából mindenre, tehát a GLP-1 analógok is ilyen peptid típusú molekulák, tehát önmagában nem azzal van probléma, hogy valami peptid típusú, hanem azzal, hogy valaki az ezt legyártja Kínában, ellenőrizetlen forrásból megjön, és ezt emberek a saját testükbe beleszúrják, és azt gondolják, hogy ezzel ők valamit elérnek, vagy hogy ez nem fog egyszer csak visszaütni.
5: Akkor hogy privátkodjak egy kicsit.
1: Alvászavarra.
4: Alvászavar? Hát mi, ugye itt általában az a kérdés, hogy mi a probléma, tehát hogy az elalvás nem megy, vagy mondjuk az éjszakai felébredés
5: éjszakai
4: a probléma.
5: Éjszakai felébredés az a probléma. Elalvás, az megy.
4: Az megy. Hát, stressz, csökkentés.
5: Köszik.
2: De most a kúpokról beszéltünk, ugye?
1: Igen, nagy kúpról.
5: Mit hova dugjak?
2: Nincs esetleg olyasmi, ami mondjuk, tudod, így egyenlő az, amit a hókon vágnának, tehát, hogy valami, ami nem okoz függőséget, de nagyon durván 8 órára kiveszték a forgalomból. Az kell nekünk.
4: Van, csak mondtam, hogy ez ilyen nagyon-nagyon nagy kúp, tehát olyan, mint a kólás doboz, de van nálam éppen. Tehát, hogyha van rá igény, akkor igen. Nem.
2: Két legyet egy csapás.
4: Egyébként mondjuk a melatonint meg lehet próbálni mondjuk így időszakosan, de olyan világmegváltót nem tudok ezzel kapcsolatban mondani.
1: Hát Julikám,
4: sajnálom,
1: reménykedni. Júj, van még egy nagy kedvencem, gyerekek, kenjük gyulladásra, égésre, orba, szájba, fülbe, kenyérre, vietnámi balzsam. Tudtam,
5: jó illata van.
1: Tudtam.
4: Na, jó illata van, igen. Most erre azt tudom mondani, hogy ami mindenre jó, az általában semmire sem. Ugyanilyen az aloe vera, hogy minden formában lehet alkalmazni, lehet, csak nem biztos, hogy érdemes.
1: Jó, oké, köszönjük szépen. Hát,
2: én nem vagyok elégedett. Te elégedett vagy?
1: Én meg vagyok. Én amiket én szedek, azt aláírta a dokint.
4: Nem azt mondtam, amit hallani ripát. Szerettél volna?
2: Hát azt hittem, hogy az lesz, hogy elmondod, hogy akkor pontosan mennyi frontint vegyek be a dedalonra, mielőtt a nurofennel lekísérlem, és akkor holnapra sokkal több lesz a hajam, vagy ilyesmi. Tehát én ebben bíztam, hogy lesznek ilyen csalókódok.
4: Konkrét adagolást azt mindig személyesen beszélünk.
2: Ilyen billentyű kombináció.
1: Jó, tehát a hírek alatt még ezt tudod folytatni.
2: Jó, akkor hozom a kis jegyzetfüzetemet.
1: Gyógyszerész úr Dr. Pető Botondot így találjátok meg a neten, sok-sok edukáló tartalommal. Lehet ott tőled kérdezgetni? Szoktak? Vagy inkább nem válaszolsz?
4: Jó, kérdések nem. Minősége igen. Befolyásolja.
1: Soja a válaszok minőségét. Köszönjük szépen még
4: köszönöm.
1: Egyszer.
4: Köszönöm.
1: 9 óra van, jövünk vissza mindjárt.
6: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora Balázsék hamarosan folytatódik.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
8: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jó bevált napsütéses koktéloknál?
9: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
10: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
11: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Üdvözsz a Balázsékat! Hívja a 0620

0: Rákcsával, itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
5: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra, és a különleges pillanatokra. Kik. Több, mint gondolnád.
6: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
7: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
8: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
9: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
10: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165.000 forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
11: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál. Megcsinálja! Igen, célba ért!
12: Datív PC. Minden reggel egy döntő.
13: Keresse akciós ajánlatunkat októberben a Benu gyógyszertárakban.
14: Vén nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül.
15: A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
17: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen. Mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
18: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
19: Megsérült a fényezés az autódon? Javítsd ki saját magad! Autó és motorkerékpár festékek, színkeverés, spraytöltés és gyakorlati tanácsadás a Paint Brothersnél. Gyere be hozzánk! Paint Brothers autófényezési szaküzlet. Kecskemét, Szent Miklós utca 22.
7: Komplex labor. Stresszmentes MRI vizsgálat. Kedvezményes szűrés. Nyitott MR Open Kecskeméten és egész októberben 15% kedvezmény minden emlődiagnosztikai vizsgálatra a Komplex Laborban. Komplex Labor. Diagnosztikától a gyógyulásig. Egészség egy helyen.
4: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
15: Tehát, ha szeretné megkönnyíteni a téli fahasogatást, fahasogatógépért a Halasi úti agrokeráruházat keresse. 35 féle fahasogatógép közül segítünk önnek kiválasztani a legmegfelelőbbet, melyet nagyon kedvező hitelre is megvásárolhat, már 99.000 forinttól. Fahasogatógépet jó áron a Halasi úti agrokeráruházban, vagy kattintson az agroker.hu webáruházra.
2: Álomotthonba, álombútorok. Az egyszerűtől az exkluzívig. Egyedi konyhatervezés, sarokülők, étkezők, francia ágyak, minden egy helyen. Sarokülő 149.900 forinttól, étkező 6 székkel 99.600 forinttól. Őszi akció 1600 négyzetméteren, a Dobosbútor áruházban. Kecskemét, Kórhány közi út 10. Dobosbútor.hu.
20: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders shampoon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders shampoon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
21: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
22: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
23: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
24: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
25: Csökkenteni vállalkozása energiaköltségeit? Termeljen saját áramot és tárolja el későbbre. Napelem és energiatároló akár 0% önerővel. wagnersolar.hu.
26: Reklámot hallottak.
27: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
28: Összművészeti találkozó lesz Kecskeméten, lezárják a Ceglédi úti aluljárót, új alapokon az első segélynyújtás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kárpát-medencei összművészeti találkozót rendeznek hétvégén Kecskeméten. Két napon át a tehetségről, az alkotás öröméről és a közösségi élményekről szólnak a programok a Hírös Agórában. A Kárpát-medence amatőr művészeti közösségeinek találkozóján 11 művészeti kategóriában mutatkoznak be a tehetségek. Mások mellett bábjáték, színjátszás, tánc, könnyű és komoly zene, film és fotó művészet. A tehetségpaletta programba idén több mint 1700-an jelentkeztek, közülük több mint 1300-an kapcsolódnak be a fesztivál eseményeibe. 147 meghívott előadó és kiállító, több mint 80 előadó művészeti és 63 alkotó művészeti közösség mutatkozik be. Részletek a Hírös Agóra honlapján. Lezárják a Ceglédi úti gyalogos aluljárót. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai ma takarítást, jövő hétfőn festést végeznek itt. A korlátozás reggel 8 és délután 3 óra között lesz érvényben. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt válasszanak másik útvonalat. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiunknak Betlehem József. A Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
29: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmai indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
28: Nyugodt őszi időre van ma kilátás itt Kecskemét térségében, a napsütést ugyan időnként zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, számottevő csapadék kialakulására ugyanakkor nem kell készülni. A szél többnyire mérsékelt marad, 17 fok körül alakulnak a csúcsok. A hét többi napjain is hasonló időjárásra számíthatunk majd, a napsütést időnként megnövekvő gomoly felhők is zavarhatják, de alapvetően száraz időre van kilátás, 17 fok körüli csúcsokat mérhetünk, hajnalban 4-7 fok várható.
26: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
30: Hölgyeim és
1: és uraim! Egyenesen a budapesti stúdióból, a Rádió 1 összes frekvenciáján élőben az ország kedvenc családja, Balázsék! Itt vannak a négybetűs családtagok, Viki, Laci, Anna, Juli, Zsül, Feri! Ezt így! Na, melyik lesz a kakukk tojás? Hát persze, hogy a 106 betűből álló Sebestyén BBB! Balázs! Fújtatódik az utánozhatatlan, az egyetlen, az igazi reggeli műsor, Balázsék!
5: Na kérem szépen, még néhány információt kiszedtünk magunknak a gyógyszerész úrtól, 9 óra múlt 10 percen. Nagyon-nagyon szerettétek a témát, például itt van egy, ha nálunk lenne ilyen gyógyszerész, naponta járnék és szemenként venném a C-vitamint. Szerintem nő írta.
2: Minden nem lehet tudni. Különbennék.
6: Nem, úgy kell bemenni, hogy mindig igaz. Egy pohár vízzel várjon téged, és akkor csak kiveszel a kis C-vitamint, és ott a szemel áttárba eszed.
2: Ő vajon ügyeletes patikában dolgozik, tudod, én éjjel-nappali ügyeletesben lehetne.
6: De figyelj, lenne egy komolyabb kellemetlen probléma, lehet, hogy inkább ott megvárnám, hogy megdögöljek, igen, mint hogy elmondjam neki. Jaj. De úgy hinnem, hogy van egy, na mindegy, nem, szép hát napot kívánok.
2: Tulajdonképpen nincs akkora probléma.
6: Igen, ez a furunkulus. Ez,
2: hagyjuk is.
5: Ez jó, nagyon... de egyébként meg jót csinálodok, én bírom ezt, hogy egy kicsit bírom. Próbál hát segíteni.
6: Figyelj, meg mindent látott már, srácok, ne legyetek szégyelősek az orvosokkal szemben, mert ők tényleg mindent láttak már. És hogy elmondta, ő is kapott már durva képeket alfelekről és mindenhonnan, szóval hogy nem gáz.
5: Jó, én értem ezt, mindent látok. Egyszer elmeséltem adásba, de szerintem ez már nagyon-nagyon régen volt, amikor kipróbáltam azt, hogy akkor én elmegyek a közgyógy ellátásba, és kivizsgáltatom magam. Tudod, vannak ilyen nagy menedzser szűrések, amikor beadod a lóvét, bemész egy helyre, és mindent megcsinálok. Én egyszer kipróbáltam adásban azt, hogy akkor ez legyen ebből az, hogy én szépen végigjárom az utat. Az, hogy ez egy évig tartott, az egy dolog. De amikor bementem a prostata vizsgálatra,
2: és csattant a gumikesztyű?
5: Az is tök normális, mert aztnak csattania kell. De egy 2x2-es kis szobában voltunk, a doktor úr és én, ez még idáig oké, a sarokban pedig ült nekem szembe a Ranka, és a doktor úr mondta, hogy akkor Ferenc tolja le az alsót, és legyen kedves ide támaszkodni az asztalra, ez így működik, nincs baj, de hogy az én seggem, az pont a Ranka irányába nézett, és a Ranka pedig a monitor fölött átnézve elkezdte gépelni, hogy 52 éves kifejlett testalkatú férfi, akkor azért ott nyeltem egyet.
6: Ez tehát, nem kifejlett, csak simán fejlett.
5: Fejlett, vagy túlfejlett, akkor túlfejlett. Ez most mindegy, ne ebbe akadj meg, érted?
6: Obéz. És az igazság, hogy szerintem a Ranka, ő az echo. Tehát az a, neki ez a dolga, hogy be, jó, hangzása kiváló, üreges test, rendben van.
5: És tehát Aranka messziről bekijabál, és ez a vizsgálat.
6: Aranka
5: része.
6: Lehet, hogy legnagyobb mértékben ignorálja azt, amit lát szerintem. Annyi, hogy amikor hazamegy, akkor rá sem bír nézni már a többiekre. De,
5: na,
6: de
5: csak arra, igen, hogy ne legyél szégyellős, meg a doktor mindent látott, tehát a doktor oké, hogy mindent lát, de Arankának miért kell ezt még végignéznie?
2: De teszem hozzá, hogy magánellátásban is, hogy rakáspénzért is ugyanez van. Tehát, hogy ott
5: nem,
2: is van egy Aranka.
5: Én voltam magánellátásban, azóta évek óta odajárok, valahogy nem ugyanez van.
2: Nem ez a vibe.
5: Legalább, tehát legalább ott vettek egy 5000 forintos zuhanyfüggönyt, amit a doktor úr ízlésesen és kellő alázata behúz maga után, tehát kettesben maradunk, érted? A doktor úr keze és az én fenekem. Így vagyunk kettesben. Aranka a függöny mögött van. Na most ez nem volt ott, ahol először mentem.
6: Én nem, hogy free Aranka típusú ember vagyok. Tehát Arankának nem a függöny mögött van a helye, Aranka legyen ott, ahol ő akar lenni.
2: Akkor van igazán gond, hogyha a doki mind a két keze a válladon van.
5: Egyébként üzenik. Igen, ugye a klasszikus mondás. Jó, szóval, hogy ebben azért van egy ilyen, de egyébként tényleg nem kell szégyelősnek lenni, meg kérdezzetek, az mindig segít. Na, akkor ez a téma lezárva, és itt van egy indiai influencer, ha már ilyen influencer napunk van, egyszer csak kitalálta, hogy hát van egy ünnep, egy indiai ünnep, a Diwali ünnep, amikor ajándékozni szoktunk.
6: Ez az, amikor a szomszédom, aki indiai, gyertyamécseseket helyezett el
5: de jó.
6: Mi az a lépcsőházban, majd fejtve a figyelmet, hogy szerintem nem biztonságos, hogyha 40 darab teamécses le van téve égő állapotban egy olyan helyre, ahol az emberek jönnek benne gyalogosan, és mondta, hogy hát ezt majd ő dönti el.
2: És nagyon megsértődött.
5: Igen, náluk ilyen egy ünnep. Na, szóval az influencerünk a telefonszámát és a lakcímét is közzétette a közösségi médiában, gondolván, hogy ez egy ilyen milyen jó móka lesz, hogy meg kell adni a csomagkiszállítónak tudod a telefonszámot, és az övét akkor adják meg, és jön a Diwali ünnep, úgyhogy legyenek kedvesek az ő követői, rajongói ajándékokat küldeni neki.
0: Nem mondott, felhívta őket arra, hogy bármit lehet nekem küldeni, örülni fogok neki.
6: Na, mennyi széklet érkezett az első kérdéshez?
5: Egyébként megdöbbentően kevés, nem az vitte el a pálmát, hanem méregdrága televíziók, hűtőszekrények, mosógépek és okos telefonok, az egyik tévé az több mint 500 ezer forintba került, ugyanis utánvétes rendeléssel küldték ki az ajándékokat.
0: Mekkora csedik!
5: Az influencer csávónak, aki ott állt az első csomagnál, hogy na, a rajongóim, kedves egészségedre! A rajongóim, azok igen, nézd meg, egy hűtőszekrény érkezett, ám de ekkor mondta a kiszállító csávó, hogy itt tessék aláírni, és akkor legyen kedves ideadni a 240 ezer forintot, mert hogy utánvétel küldték neki az összes ajándékot.
0: Ezt neki nem kötelessége ilyenkor átvenni, hát ez azért hülyeség, mert hogyha én azt mondom, hogy oké, rendben, de én ezért nem akarok fizetni, akkor ezt utána visszaviszik.
5: Hát
0: nem?
5: Csak mondom neked a hülyeséget, hogy lehet, hogy ez így van, de képzeld el, hogy naponta 40-50 ilyen csomag érkezett neki, ahol mindig fölhívták, hogy akkor érkezünk a következő csomaggal, mindig bekopogtattak, mindig fölcipelték a tévét, meg a mosógépet, meg a hűtőgépet, sőt, egy ECB munkagépet és katonai harckocsit is rendeltek neki, hogy nyilván azt nem szállították le. Tehát a harckocsit nem szállították le. Szóval az egész napod egy ilyen nyomorrá változott, mert állandóan jött a GLS, vagy a nem tudom melyik, nem automatákba helyezték el, mert ezek nagyméretű termékek, hanem folyamatosan bekopogtattak vele, és folyamatosan zaklattak.
0: Ő megfizetett, mint a katona. Hát, ebbe a Diwaliba egy kicsikét belerecsent, ezek szerint igen, anyagilag.
5: Igen, nem fizetett egyébként, csak hát egy csomó termék jött, amit ő soha nem rendelt meg.
0: Például a harckocsit.
5: Például ugye harckocsit is, okostelefontól kezdve minden, és ezekre nem volt szüksége, meg gondolom én, hogy pénze sem volt rá, hogy ezeket kifizesse.
0: Milyen ilyen divális ajándéknak örülnétek, amíg még így...
6: Azt nem diválinak, hanem Diwalinak.
5: Diwali.
6: Diwali van, és én mindennek örülök, ami miniló.
5: Tehát, hogy, nem akarod nagyon behatárolni, de gyakorlatilag minden, ugye?
6: Igen, ami nem póni, tehát ezt még egyszer szeretném elmondani, tehát térdigérő, miniló, kis testalkat, arányos végtagok.
0: Éljem? Feltétlenül?
6: Hát, aki egy döglött minolat, az annak nem
0: komoly lehet, következője. Lehet, hogy feldolgoz a telepotban, lehet, hogy kolbászban megküldik, nem?
6: Nem, Júli, nem, ez nem a vekerletelep. Itt ez nem divat, itt rendes, élő, szeretetteljes állatokat kell.
0: Én így szerintem úgy, hogy nem volt soha alkalom, de azért szoktam kapni ajándékot, de hát várjál, minek örülni.
6: Az a rengeteg rajz és képeslap, amit kaptál például a múltkor a kitelepülésen, a smafu?
0: Ja, hát igazad van. Egyébként ilyen tekintetben minket elkényeztetnek az összes kitelepülésen, folyamatosan kapunk édességeket, süteményeket, kajákat, rajzokat.
5: Jó, melyik az az ajándék, aminek még ha fizetned is kéne érte, de nagyon örülnél.
0: Nem, állj. Tehát, hogy ha valamit nem kérek, nem és nekem egy fizetnem kell,
5: annak ezen nem lehet jó
0: örülni, mert akkor megveszem magamnak.
6: Nem értek egyet amúgy, mert van olyan, hogy nem tudod, hogy vágysz rá, de már ott áll vele egy futár az ajtóba, és akkor azt mondod, hogy
5: na hát, pont ez volt benne az agyamban.
0: Ilyen nincs, de ha a műszaki cikkeket küldtök...
5: Mit kell, Júli?
0: Új telefon.
6: Ez ennyi most tört be. Tarhálás. Pukálós lett.
0: E-bookot, és esetleg ilyesmiket, azokat nagy szeretettel fogadom.
6: Szerintem figyelj, én azt mondom, hogyha valaki küldene például egy olyan konyhagépet, tudod, ami ilyen dagaszt, meg rózsaszín, vagy tudod, még ezen kívül még...
5: Az neked ilyen, nincsen?
6: Annak szerintem te örülnél, mert múltkor, amikor én vettem magamnak egyet pénzért, akkor azt mondta, hogy hát az őt is érdekli.
0: Igen, de aztán elhalt ez a...
5: Igen, mert az
0: nem beszéltünk erről.
5: Plusz nem ő főz otthon, hanem a férje. Úgyhogy abszolút érdektelen meg egy rózsaszínnel, amiről szerintem szarul néz neki.
0: Nagyon jó.
5: Na itt van például Laci, aki ugye rá van gyújulva az új kinyithatós iPhone-ra.
6: Ez így van, Laci?
5: Jövő év januárig lehetetlen megvenni. Tehát aki már akart, az ugye megvette, előjegyezte, nem tudod megvenni. Ő például, ha most itt valaki becsöngetne vele, hogy én vagyok a futár, és ezt Laci neked valaki megrendelte, akkor valószínűleg még ki is fizetné.
6: És képzeld, Laci, 23-án fogják bemutatni, és hívtak engem arra a rendezvényre.
0: Ne, és te kapsz?
6: Na?
0: Jó esély van rá?
6: Na, Laci?
0: Mit adsz érte?
5: Na? Laci?
6: Becsicskulsz, Laci.
5: Egy azt is azt mondja, hogy
6: becsicskulok.
0: Neked van olyan?
5: Elérhetetlen dolgok, amit ha kijönne, hát most az új nemzetközi autószalonban bemutatták az új Alfa Romeo-t.
0: Láttam.
5: És hát gyerekek, az, na, tudom, meg se kezd írni az SMS-t, mert oda megyek, ezt a kezedre csapok, ne legyél hülye, kedves hallgató, azon része, aki erre lecsapott volna, és figyelj, hát egy gyakorlatilag műtárt koncepció autó, tehát valószínűleg ilyen formában nem lesz belőle soha semmi, de hogy azért én mondjuk feláldoználak téged.
0: Igen?
6: Nagyon sokat gondolkoztál ezen.
5: Igen, ki legyen az, akit be tudok dobni
0: ebbe. Ha lehet ezért egy új Alfa Romeo-t.
5: Ebbe a dologba.
0: Tegyük meg,
5: és,
0: amit
5: és az egy olyan dolog, ami valószínűleg ilyen formában nem lesz kapható, mert a koncepció autóknak mindig ez a sorsa, hogy bemutatják, ú de szép, ú de jó, ú de tökéletes, és aztán általában csinálnak belőle valamit.
6: Feri, én megnéztem azt ezt a kocsit, erre még a nyestek sem mennek.
5: Hát, mert nem mernek. Tudod, mit csinálnak a nyestek? Így megállnak előtt, és azt mondják, hogy ezt a csodát.
6: Nincs rajta olyan pici antenna, aminek örülnének a kis fenekét.
5: Igen, nem tudja oda dörzsölni a fenekét, már nem úgy vannak benne.
6: Azt mondta, lesz fel, nem kell ez neked.
5: Na, arra például ott azt mondanám, hogy igen.
0: Utazással lehetne engem még egyébként nagyon.
5: Igen?
0: Nagyon
5: hova mennél?
0: Patagóniába.
6: Hát oda könnyű eljutni, nem?
5: Igen, repülőjegyet kell venni, Júli, ez megoldható.
0: Intézenek el nekem mindent. Csak rakják le egy csomagot.
5: Ilyen kevés kérése van.
0: Mondják azt, hogy menjek. És akkor hogy megyek? Nagyon szívesen.
6: Figyelj, én elintézem neked Patagóniát, nem biztos, hogy ott lesz, ahol számítottál rá, lehet, hogy Kisvárda is Nyírbátok között lesz Patagónia, de megoldom. Legyen így.
0: Ott van az ember,
5: az influencer. És ott nézd meg, itt van, Zsül előkereste a képet, az indiai csávó áll, a biztos, hogy indiai, mert nézzétek meg fölötte a villanyvezetéket, ott csak úgy
6: ez
5: kötnek.
6: Ez már a geogeszter tudásod.
5: Igen, de csak ott kötnek így villanyoszlopokra vezetékeket, és mellette gyakorlatilag három raklapnyi föltornyozott mosógéptől elkezdve, hát minden van.
0: Nagyon mi lesz a sorsa? Ezeket most eladományozza, vagy eladja?
5: Nem
0: vagy
5: veszi, mert ő nem fizet. Juli, ő nem fizette ezeket ki.
0: Világos. De ezek most akkor állnak nála lent az udvarban, és majd várják, hogy visszavigye.
5: Igen. Hát ő csak akkor tudná ezt használni, hogyha kifizetné, de ennyi pénze nincs. Tehát pont ez volt a sztoriban a lényeg. Ugye, hogy ő ezt úgy kapta meg.
6: Ez egy bibliai helyzet.
5: Nem küldik neki.
6: Látod, a Biblia, ez egyszerűen
5: mit,
6: az, hogy...
5: Mit mond a Biblia
6: hát,
5: ebből?
6: Hát, hogy a mohóságot ugye, azt ugye majd most meg fogják jutalmazni ilyesfajta cselekedetekkel.
0: De rendes ajándékot nem is kapott.
5: Nem.
0: Tehát olyat, amiért nem kellett volna.
5: Hát lehet, hogy kapott, de a sztori szempontjából gyakorlatilag érdektelen. Ha most a hallgatók azt mondanák, hogy az ő jó szívük küldett ajándékot nekünk ide a rádióba, akkor kedves hallgató, mi lenne az? Tehát mi az, amit te most jó szívvel tudnál küldeni Julinak, Eszternek, Balázsnak, Zsűrnek?
6: Julinak már sok minden felajánlott a küzdelbe, de mindegyik elemes, és szerintem már vannak ilyenje.
5: Több is jó, de abból soha nem elég.
6: De én nem tudom.
0: Mi van otthon készletem, amit így be lehetne dobni?
5: Igen, amit szívesen adna a hallgató nekünk, de ezt most a hallgatók írják meg, hogy az neki igazából nem fájna, nem kerülne sokba, lehet, hogy van is otthon, vagy éppen az van a munkahelyén, és tud egyet csóreszelni, ne csináljátok ilyet, mert nagyon csúnya, de mi biztos, hogy örülnénk neki, akár személyre szabottan is megírhatjátok.
6: Én a fagyasztóból bármit adok nektek.
5: Hallgatók.
6: Az van, hogy a fagyasztóból
5: három éve belefagyott dolgok.
6: Nem, azon gondolkodom, hogy hát nagyjából van benne olyan, ami beköltözéskor került bele, csirkefarhát, 9 év. A 9 éves csirkefarhát, az például még minősül valamiféle ajándéknak?
5: Persze.
0: Figyelj, behozod, és csinálunk belőle egy jó levest.
6: De 9 évesen még jó?
0: Semmi baja nincsen.
6: Nincsenek semmi baja.
0: Hát megmondod róla, hogy 9 éves. De hogy? Beteszed a levesbe, megfőzöd, azt viszont.
6: Majd megszámoljuk az évgyűrűket rajta.
5: Macskát nem eszi meg?
6: Nem.
5: Már az semmi.
6: Nem. Macskának amúgy is most nehéz élete van, mert kiderült, hogy fogkövei vannak.
5: Ó, szegény.
6: Fogkő eltávolításra kell vinnem a macskát.
5: Na, van egy WC dugulás elhárítási kuponunk. Uh-huh. Valakit érdekel?
6: Nekem küldik.
5: Van baj?
6: Nincs
5: baj. Jó.
0: Nincs. De az mindig jól jöhet. Egyébként egy jó dugulás elhárítás azért az aranyat ér. Hogyha nem,
6: tudjuk,
0: nem.
6: Júli, tudjuk. Nekem ami nagyon tetszik, hogy nekem a rakamazi autómentős, a gumist.
5: Szívesen vennénk. 10-16 Budapest, Hegyalja út, 7-13 Rádió 1 Balázsik, csak mondom,
6: ide hogy jönnek a kandúrok.
0: Tető nélküli műanyag doboz, van belőle rengeteg, azt tudnál küldeni. Házi pálinkát nagyon sokan ajánlják, fényképes bögrét mindenkinek.
5: Egy kocsi tehén trágyát, mert a zavarja a szomszédot, bennünket meg nem. Hát eddig nem nagyon volt olyan, aminek nagyon-nagyon örültünk volna. Mert én azt kértem...
6: Nagyon sokfajta rostot ajánlottak fel.
0: 10-10 használt motorolajat, az mindenre jó. Jézusom, ezek már itt.
5: Én azt gondolom, hogy nem vagyunk magas polcon a hallgatóknál.
6: Nem, nem.
5: Ugye, viszont, tehát azok, akik akartak már hozni nekünk ajándékot, azok hoztak a kitelepülésre, nagyon
6: de
5: kedvesen.
6: Nézd, van egy jó dolog, például írek, hogy ipari alpinista szolgáltatás, ami azért jó, mert nincs semmi, amire felmászhatnál nálam, de akkor így lehetne az, hogy fekszem a kanapén, te meg a plafonon vagy.
0: Esküvői meghívót is hozzá.
5: Csak néznéd, mit? Uh-huh. Csak néznéd.
0: Képzeld el. Ha meghívnának titeket, meghívnak titeket,
5: nem. Egy... nem. Nem. Jó, mit sem. Keresnék egy vadidegen ember
6: vállal.
5: Esküvőjén? Azt is miattad. Jó, úgyhogy ez légy szíves. Neked rá. Mit keresel? Ott figyelj, számtalant kaptunk, rengeteget. Esküvőre, születésnapra, ilyen bulira, olyan bulira, hogy nekünk azok a hallgatók, akik bennünket testvérükként szeretnek, vagy barátjukként imádnak. Mi ismerősek vagyunk, de te egy tök vadidegen társaságba állsz ott.
0: De jó a buli. És okay. kettő darab
5: kedves
0: pálinka. Kedves
5: hallgatók.
0: Kettő darab pálinka után
6: ki a műfé, akkor elmegyünk.
5: Zárom is a beszélgetést, az összes ilyen meghívót, akkor legyetek kedvesek. Julénak címezzétek, nagyon nagy szeretettel várja ezeket, és eleget is tesz az összes ilyen meghívásnak, jó?
6: Igen, nagyon szeretném, hogyha valaki felajánl egy macskafogkő eltávolítást. Manuális módon.
0: Gyors kötöző és szigetelőszalag. Könyvet adnék, online edzésterv.
5: Na, de a normálisokat próbáljuk már megkiszedni.
6: Nincsenek normálisok, srácok.
5: Ingyenes háztakarítás, kit érdekel?
6: Engem érdekel, csak ahhoz először rendet kell rakjak.
5: De úristen, te is ez vagy, aki a takarítónő előtt rendet rak?
6: Hát nem vagyok egy állat.
5: Hogy akárkit beengedjek.
6: Hogy beengedjek valakit a kuplerájba. Most csináltam tegnap este, 7 és 9 között.
0: Kezdődő pikkely sömőre van fényterápiára. Fényterápia 20 alkalmas bérletem. Odaadom nektek szívesen.
5: Na tessé. Jó, akkor csak van szív a hallgatókban. Jó van, köszönjük szépen. Tehát ha buli meghívás van, akkor azt legyetek kedvesek Julinak, címezzétek.
6: Van két köbméter sóder is, csak mondom neked, Feri, ha most ajándékra vágysz. Úristen, itt van, látod, itt van egy bum-bum fagyit Eszternek. A bum-bum fagyi, emlékeztél rá, de
5: nem.
6: Cuki vagy
5: mi az a bum-bum fagyi?
6: A bum-bum fagyi, az a fagyi, az a Juci nevű barátnak volt a kedvenc, és rájöttem, hogy tényleg az a legjobb fagy a világon, hogy egy a nyele egy rágórúd.
0: Az is piros volt.
6: És piros volt, vagy kék. Most már volt belőle kék és a piros is. És akkor, vagy maga a rúd az igen. És akkor az a lényeg, hogy egy ilyen rágó ízű cukort bevonat volt rajta. Ott van, tessék, piros a fagyi, kék
0: emlékszem
6: a rúd.
0: Már,
6: és ha beleadtál, egy megmagyarázhatatlan eper íze volt.
5: Mondjuk ez ami, úgy is néz ki, ilyen, mint ami figyelj, megmagyarázhatatlan.
6: Ez a legfinomabb jégkrém.
5: Várjál már, bocsánat, a pálcikája az miből van?
6: Rágó.
5: Az rágó?
0: Igen.
6: És le kell venni papírt, és akkor ott a rágó benne.
5: Előbb figyelj, nyalsz, sehol aztán
6: nincs már. Sehol
0: de,
6: nincs.
0: De ez már egy ilyen 30 éves találmány, nem?
6: De képzeljétek, hogy egy ideig árulták Pesten néhány helyen, például a Pénztár mellett, teljesen

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A kávé ugyanaz, a reggel ugyanaz, a kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
2: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotiv Extra. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
3: Újra jó kedvűen a Remotiv Extrával. Fény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a fogyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
5: Vashiányban hosszú távú kezelésre van szükség. Keresse az új gazdaságos 100 darabos Maltofert a patikákban.
6: Maltofer rágó tabletta. Vaspótló gyógyszer. Vény nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Hunja be a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
8: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
9: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
10: Ajándék hottog a Fresh Cornerben. Vásárolj meg a menüt két darab XXL hottoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hottoggal.
11: Mondtad, hogy ajándék hottog?
10: Mondtam.
11: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
10: Fresh Body sosem hibázik.
11: Akkor veszünk mi is egyet?
10: Ugye, tehát még egyet?
11: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
12: Gyere Morzsi! Gyere Moxi! Ficko! Viti ül! Luna! Zserbó! Cézár, hozzám, mangó, pupák!
13: Nem azt mondjuk, hogy a gyermeked a zseppénze mellett egy vagyont keres kutyasétáltatással, de ha mégis, itt vagyunk. Nyisd neki akár díjmentes junior számlát az OTP Mobilbankban, vagy bankfiókjaink egyikében. Részletek az OTP Bank honlapján. OTP. Itt vagyunk.
14: Hajnó.
15: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.
16: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
17: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
18: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét Szent István körút 24. Pipoparts Kft.
19: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém. Megállt parancsol a kórokozóknak.
20: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
21: Építkezne? Van már telke? Van már kivitelezője? A Dream Home-nál már minden elő van készítve. Családi háza Kecskeméten, a Ladánybenei úton, aszfaltos utcában már 76 millió 500 ezer forinttól. Kattintson most www.dream-home.hu.
22: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
23: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
24: Önnek a Protexin kell.
25: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
26: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
27: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák. Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
28: Keresse a legközelebbi Carglass

0: autószervizpontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
1: Carglass javít, Carglass cserél.
2: Ha a munkád biztonságot és megbízhatóságot kíván, akkor Portvest és Base Protection munkavédelmi lábbelik. Kényelem, minőségi anyagok, acél vagy kompozitorvédelem, divatos megjelenés. A Portvest és Base munkavédelmi lábbelik most rendkívül alacsony áron elérhetők a zöldkéz munkaruha és védőcipő áruházban. Vásároljon szuper csökkentett áron védőcipőket a zöldkéz munkaruha és védőcipő áruházban Kecskeméten, a Halasi úton az Agrokerbolt mellett, vagy rendeljen webáruházunkból zöldkéz.hu.
3: A Rádió egy gong nem hagyja cserben a hallgatóit munka közben sem. Minden hétköznap 10-től 14 óráig Faragó Miklós hozza az igazi mai slágereket itt a Rádió egy gongon. A Rádió egy gongon.
4: Üdv mindenkinek, aki éppen munka közben hallgatja a Rádió egy gongot. Jó, hogy együtt rádiózunk munkaidőben. Üzenjenek munkatársaiknak, köszöntsék fel barátaikat, és jöhetnek a közlekedési infók. A forró drót 0676 414 010.
3: Rádió egy gong. Gong. A munka közben is csak igazi mai sláger megy.
0: Reklámot hallottak.
3: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
5: Tüdőgyógyászok találkoztak Kecskeméten, a szifilis szűrés fontosságára hívják fel a figyelmet, zökkenőmentesen indult a nyugtaadatszolgáltatás. Demeter Tia vagyok. Kecskemét adott otthont a gyermektüdőgyógyászok 61. kongresszusának. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság által szervezett háromnapos szakmai eseményen mintegy 180-200 szakember vett részt. A konferencia középpontjában az allergológia és az alvástudomány állt, olvasható a Bács-Kiskun megyei oktatókórház beszámolójában. A résztvevők emellett többek között a gyermekkori asztma, a cisztás fibrózis, a légúti fertőzések és a tuberkulózis aktuális kérdéseit is áttekintették, de helyet kapott a programban a tüdőképalkotás és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása is. A kongresszus lehetőséget adott a szakmai tapasztalatok megosztására, az ismeretek bővítésére és a legújabb diagnosztikai, illetve terápiás lehetőségek megismerésére. A várandóság alatti szifilis szűrés fontosságára hívja fel a figyelmet a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. A honlapjukon azt írják, a várandóság alatt a betegség átterjedhet a magzatra, ami súlyos szövődményekkel járhat. Mindez megelőzhető, ha a fertőzés időben kiderül, és a kismama megfelelő kezelést kap. Ezért fontos a várandóság alatt a térítésmentesen történő szifilis szűrés. Kiemelik, hogy Magyarországon az elmúlt években jelentősen romlott a szifilis járványügyi helyzete. A WHO célértéke legfeljebb 50, anyáról gyermekre történő új fertőzés 100 000 élve születésre vetítve. Bács-Kiskun megyében tavaly ez az arány 226 volt. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linc Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
6: Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz. A bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
5: Nyugodt őszi időre van ma kilátás itt Kecskemét térségében, a napsütést ugyan időnként zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, számottevő csapadék kialakulására ugyanakkor nem kell készülni. A szél többnyire mérsékelt marad, 17 fok körül alakulnak a csúcsok. A hét többi napjain is hasonló időjárásra számíthatunk majd, a napsütést időnként megnövekvő gomoly felhők is zavarhatják, de alapvetően száraz időre van kilátás, 17 fok körüli csúcsokat mérhetünk, hajnalban 4-7 fok várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Rákóczi Ferivel. Csak igazi mai sláger megy.
1: 3:40 lesz néhány perc múlva. Remek napot töltöttünk együtt, lányok, köszönjük szépen.
2: Holnap még... a big nagy köszönés, hogy ilyen hangszálakkal bejött szegény.
1: Így is van, jobbulást, holnap még mi jövünk, és akkor aztán majd holnap után jön Balázs, de gyorsan megnézzük, hogy miről beszélgettünk a mai reggelen. Hát Eszter nosztalgiázott, de micsoda nosztalgia volt ez, gyerekek, Ilyen, Budapest TV.
3: Ez nem a nosztalgia, az a jövő tervem. Én felfestettem nektek a stratégiát.
1: Így van, megalkottuk a teljes, komplett műsorfolyamot, mi magunk vagyunk benne, szerintünk nagyon jó lesz.
3: Befektetőket keresünk.
1: Tényleg, sok pénz.
3: Szerintem elég, a Balázs belefektet amúgy, de ha nektek is van pénzetek, nekem jó.
1: Akkor az azt is, jó. Is utaljátok át, és vendégünk volt Dr. Pető Botond, gyógyszerész úr néven találjátok meg az interneten, aki arra tette fel az életét, hogy egyrészt ugye gyógyszerészként segítsen, másrészt pedig egy csomó olyan dolgot megcáfoljon, ami az emberek köztudatában benne van, úgyhogy jó sok információ.
3: Például, hogy csúnyák a gyógyszertárosok, vagy gyógyszerészek. Ez nem így van. Vannak nagyon szép gyógyszerészek is.
1: Egy a vendégünk
3: így
1: volt.
3: Van, így van.
0: Balázsék legjobb pillanatai a Rádió Egyen.
3: Azt érzem, hogy hiányzik nekem a Budapest TV.
2: Aha, nekem hiányzik nekem Anetka is.
3: És Anetka is hiányzik.
2: Anetka személye is.
3: Hogy most gondolj bele, hogy ingyen elérhető lenne ez a televízió, ahol esténként mulatós zenét játszanának, Puzsér Róbertet visszahívnám, hogy csinálja meg a betelefonálós műsorát, mert neki a Budapest TV nagyon komoly betelefonálós műsora volt.
2: Azt nekem nem is volt meg.
3: Úriás, a YouTube-on keresetek rá, óriási.
2: És lenne egy ilyen nagyon durván gagyi logó, ami itt este 10-kor így bejönne, és onnan ott, hogy csak a trash.
3: Csak a trash.
2: Nagyon adnám.
3: Amúgy, de most nem kéne nekünk egy trash tévé.
1: Most képzeld, de képzeljétek ezt, szegény anyám például szereti, ugye, korából adódóan 88-89 éves, hogy a mama este 10-ig nézné, a nem tudom mit néz most rajta, és akkor 10-kor megjelenne a Laci egy bőrtangába. Hát ott nézőket vesztünk.
3: Laci nem tangás típus, ő fecskés.
1: Vagy ő fecskés. Igen. Akkor egy bőrfecskébe.
2: Figyelj, igen. De édesanyád minden másnap reggel egy megjelenne.
3: Egy Versace bőrfecskébe.
2: És ventilálna. És mindig megosztaná veled az előző napi élményeit.
1: Mert még a mama befogadott, tehát mondta, ez a Laci, ez egy nagyon aranyos fiú.
3: Az de Laci, azt csinál, aztán azt kell csinálni, egy olyan műsor kéne neki, hogy egy kandalló lobog a háttérben, van ez a medvebőr, egy nagy fotel, abban ül ebben a Versace mintás bőr alsóban, és közben pedig felolvas. Be lehet telefonálni, és akkor az van, hogy egy ilyen lélektisztító alázást kapsz tőle.
1: Laci, egy hallgatót beválasz most, hogy beszélsz vele?
4: A gyerekek iskolába mennek, úgyhogy ezt későbbre kell tenni.
1: Jó, tehát 7:20-kor nem működik.
3: Jó. Hello. De akkor létsze. Csokolom.
4: Igen.
1: Csokolom. Már hallatszódik, hogy utálja.
4: Magának nincs jobb dolga?
3: Az a problémám, László, vagy hívjam, hogy Ulászlónak, hogy 12 éve rettentes a kapcsolatom az anyósommal, mindent megtettem, hogy az jóra forduljon, de egyszerűen ez a boszorkány nem akar engem szeretni.
4: Hát hűtővíz a teájában.
1: Hűtővíz?
4: Vagyálló, ilyesmi. Megoldja a problémát.
3: Ez mindent kibír, László? Ez mindent kibír?
2: Én szerintem ez nagyon menne.
4: Viszlát.
3: Ennyi.
2: Én Zsült is beraknám, Zsüllel lehetne farkas szemet
3: nézni. Nem. Úristen, Júli, tudod mi van? Zsülle IT percek. Reggel 7-től 8-ig Zsül segít nektek az IT gondjaitokban.
1: És az IT-s percek után a kotyogós kávéfőző percek.
3: Úristen,
1: hát a gyerekek, a legnagyobb Jedi benne.
3: Barista Zsüllel.
1: Így van, Zsül a mi baristánk, és megosztja ezt a irányú
3: tapasztalatait. Az lenne, hogy csak kotyogósban főzni a kávét, az világ összes tájára kapna ilyen kávékat, és én nagyon egy mondatban, csak egy szóval mindig nagyon körülményesen lefőzni, és a végén mondaná, hogy finom.
1: És rohadt hosszú lenne a műsor, mire elmosta, megtölti vizet, igen, tesz bele, fölteszi, lejön a kávé, Zsül egyet.
3: Közben
1: jó.
3: Ja, finom. Nem finom. Finom.
2: Szerintem akkor viszont Annának is kell egy saját műsor.
3: Történelmi műsor kell, ahol elmondja azt, ami valójában történt.
5: Olyan lennék, hogy Koltai, sziasztok, annak idén az illetékes elvtársba. Tudod, hogy minden hozzám. Tessék, parancsok, kérdezzenek, minden hozzám tartozik.
3: Mostan, ez egy tökéletes cím, illetékes elvtárs.
5: Illetékes elvtárs volt a Koltainak, egy rettenetes jó. És megválaszolt minden. Imádom. Ez lennék én. Igen. Nagy példaképpen menne a Robi, tehát csak az ő nyomdokaim haladnék.
3: Meg kéne egy olyan műsor, az a cím, hogy Kudarc. kudarc, és mindig beírnak valakit, aki valami kudarcot vallott a héten. És ilyen hosszasan, és tudod, az lenne, hogy mit tudom én, valakit megaláztak egy Facebook összecsapásban, alul maradt, megpofoztak, valami történt, és akkor bejön a kudarcba, és mondaná, hogy na hát figyeljetek, ez úgy történt, és ez történt, és akkor tudod, nem kéne egy ilyen hosszú, terjengős Facebook izét írni, hanem csak így
1: fölgazd. Mert mindig a nagy perceket mutatják meg a tévében is, tehát a sikersztorik vannak, olyan kevés az igazi emberi elesettség, és akkor ez erre lenne jó.
3: Igen, igen, hogy, hogy az emberek megismerjék a természetét a világnak. És ugye hát hajnak 2-4 DJ Oti.
1: Hát te jó műsorsávot találtál neki. Az orvoshoz menés, az nálunk neuralgikus pont. Tehát a, magát a férfiasságunkat vesz.
3: Ez csak gyógyszerszedés van, nem az orvoshoz
1: igen,
3: menés.
1: De ahhoz, hogy gyógyszert szedj, ahhoz előbb elmész az orvoshoz, aki fölír valamit.
6: De ez is lecsapódik nálunk, tehát látjuk azt, amikor, a tanácstalan apuka jön a patikába, hogy őt elküldték az orvoshoz, nem tudja, hogy miért, fölírtak neki valamit, nem tudja, hogy miért, és ki akarja váltani, nem tudja, hogy miért. És ez, ez a jelenség abszolút megfigyelhető
3: tagadás,
6: egyébként.
3: Tagadásban vannak.
1: Ah, így van, mert mondom, a férfiasságunkat veszítjük el a
6: pillanatban. Tudod, ha nem tudsz róla, hogy beteg vagy nem vagy beteg.
1: Mivel mennek a legtöbben, hogy aki nem orvoson keresztül jön hozzátok, hanem bemegy a gyógyszertárba és akar valamit kérni, ott mi a legnagyobb félreértés?
6: Talán tényleg az, hogy, hogy az antibiotikum az, az minden esetben szükséges, és ez, ez egy ilyen neuralgikus pont.
2: A videóidban ugye a legnagyobb bullshiteket teszed helyre. Tehát, hogy jön egy információ például azzal kapcsolatosan, hogy a testépítők amellett protestálnak folyamatosan, hogy a szteroid az nem is annyira vacak. És akkor ezeket te így tulajdonképpen levezeted, hogy mit szúrsz be, egyáltalán tudod, hogy mi ez a szer, hogy ez hogyan hat a szervezetedre. Mik a legközkeletűbb dolgok, amiken imádunk rugózni, szedjük, istenként tiszteljük, mindenkinek ott van a polcán, de hogy egy semmit se ér.
6: Hát most ez lehet, hogy fájni fog egy-két embernek, de így az étrend kiegészítők piaca az, ami nekem egy ilyen kérdéses igen. dolog. Igen, igen, tehát ez tényleg egy neuralgikus pont. Most itt föl is dobom azt így keresztkérdésként, hogy tudjátok-e, hogy mi a kritérium egy étrend kiegészítővel kapcsolatban? Tehát ha én holnap el akarok kezdeni egy étrend kiegészítőt forgalmazni, mit kell nekem ahhoz csinálni?
1: Bármit. Most ez már vizsgatanál?
6: Igen.
1: Összeszedem magam.
6: Itt előtte megbeszéltük a kérdéseket.
2: Tehát hogyan hozhatok forgalomba Magyarországon
1: Gondolom, hogy be kell vizsgáltatni.
6: Na, ez az, amit a legtöbben teljesen tévesen gondolnak. Nincsen bevizsgálás előtte.
1: Mi én csinálok most egy fericilint.
3: Fericilin senki ne vegye meg. Nagyon fontos.
1: Érted? Egy étrend kiegészítőt, mert azt mondom, hogy ettől csak, hogy hiteles legyek, megjavul a látásod.
3: Sejmes lesz a szakállat.
1: És ezt senki meg nem nézi, én ezt legyártom, bedobozolom, amíg... becsomagolom, és odaadom neked, hogy áruld, akkor ez mehet?
6: Na, elmondom, hogy mi a követelmény, nagyon-nagyon szigorú. A hatóságnak egy címketervet be kell küldeni, hogy így néz neki. Ennyi.
1: Se összetevő nem kell bele, se gyártási Feri. Folyamat. Hát,
6: azt rá kell írnod, hogy te egyébként mit szeretnél beletenni, de hogy azt te beleteszed, azt teszed-e bele, azt senki nem fogja hatóságban megvizsgálni. Akkor vizsgálják meg, hogyha jön majd egy panasz, hogy nekem mit tudom, én kihullott tőle a hajam, akkor megvizsgálják, hogy valóban az volt-e benne, aha. van-e benne veszélyes anyag, bármi más. Most mondok egy nagyon kisarkított példát, tehát hogyha én itt a parkba összeszedem a kutyaszart, és otthon lekapszulázom egy retkes sufniba, végső soron megtehetem.
3: Én ezt tervezem nyugdíjas éveimben.
6: Egyébként egy működő üzleti modell. Tehát, hogy azért elég sok híres ember élt meg ebből elég jól. Tehát, hogy ez működik, csak ebbe belegondolni...
3: Ferencváros kapszula lesz a neve.
1: Ferencváros. A legaljáról.
3: Igen, nem a legaljáról, hanem ott a helyi bioszférából fogom hozni.
1: Oké, bemegy a vásárló, és azt mondja, hogy étrend kiegészítőt akar. Honnan fogja tudni eldönteni? Mert egyébként akkor te nem cáfolod azt, hogy ezek működhetnek. De nem mindegyik. Azt honnan fogom én tudni, hogy ez most egy jó étrend kiegészítő.
3: Rá van írva, hogy klinikailag tesztelt. Ezt elhiszem akkor, vagy nem hiszem el?
6: Nem írják rá, hogy klinikailag tesztelt. Szerintem nem is írhatják rá. És a kérdésedre válaszolva, sehonnan nem fogod tudni, hogy ez most jó vagy nem jó. Itt én egy dolgot szoktam tanácsolni, hogy ha lehet, akkor inkább nagyobb gyártó termékét válasszuk. Azért, mert nyilván marketing szempontból, hogyha mondjuk velük szemben van egy valamilyen vizsgálat, és kiderül, hogy amúgy nem azt rakják bele, hamisítják az összetevőket, mert vannak mondjuk drága növényi hatóanyagok, és abból mondjuk valamilyen olcsóbbat raknak bele, az kellemetlen. És akkor ott kinéz egy jelentős bírság, de hogyha tegnap előtt alakult a cég, kit érdekel kategória?
0: Balázsék! A Rádió Egyen!
1: Hamarosan 10 óra, egy dolgunk van már csak, hogy fölhívjuk a nap hallgatóját.
3: Naphali.
1: Napali. Van külön ajándékunk is, ugye?
2: Eszter, te mivel turbosítasz ezután?
3: Nem tudom.
2: Mert elfogyott egy fél üveg méz.
3: Bodzás mézzel nyomtam eddig, hiszen a cukrom az 7-es, most körülbelül lehet, hogy 17-es. Nem tudom, szerintem egy neocitál és befekszem a paplamba.
2: Nagyon helyes.
3: Hát ez nem volt szép tőled.
1: Csaba, szevasz, Eszter, Juli, Feri. Te vagy a laphallgatója, de nem mondtad azt, hogy Balázsék.
7: De mondtam, hogy Balázsék.
1: Akkor csak gratulálunk! Tessék, már tapsod is van, jó? Akkor így van Balázsékos ajándékcsomag. Egyébként azt írtad, hogy kétfajta gyógyszer van. Az egyik az, amire érdemes inni, a másik meg, amire lehet inni. Nagyon fontos kitétel volt.
3: Figyelj,
1: mutatjuk az ajándékodat.
8: Gratulálunk! Az önnyereménye egy Bluetooth vízálló hangszóró és egy Csipetropi válogatás a Csipetropi jóvoltából.
7: Hát köszönöm szépen!
1: De, nagyon, nagyon szívesen!
3: Hogy honnan, leszálltok egészséggel?
1: Honnan hívtál bennünket? Ja, nem mi hívtunk, de hol hívtunk?
7: Szabolcs, Szatmár-Bereg megye.
3: Ez a beszéd.
1: Ennyi,
3: ez a beszéd.
1: Szabolcsiak, gyertek ránk. Jó van, Csaba, küldjük az ajándékot. Szevasz.
7: Köszönöm.
1: Hello, szia, szia. Lányok, jó pihenést, akkor holnap reggel találkozunk 6-kor. Jövünk.
2: Így van.
1: Szevasztok. Hello.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
2: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
3: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
4: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
5: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620.

0: hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudom.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
5: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
7: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
8: Na ne, tényleg?
7: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
8: Ez nagyon jól hangzik.
7: Várunk az Autócentrum Szabó Érdi és Székesfehérvári szalonjában.
9: Őszi bónuszhetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónuszhetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
10: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk. Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
11: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
12: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket és pórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
13: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
14: Hunyavel szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
14: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
15: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
16: Október a látás hónapja. Jelentkezzen be díjmentes látás ellenőrzésre a Trend Optikákba. Trend Optika csoport. Az októberi látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Kecskeméten.
17: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
18: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Itt az év legrémisztőbb hónapja, és vele együtt egy ijesztően jó Plazma Center ajánlat. Ne félj el látogatni hozzánk októberben sem, hiszen halloweeni rémségek helyett nálunk csak a jótékonyság szelleme és a kísértetiesen magas juttatások várnak rád. A hónap első két adásával 18-18 ezer, a harmadik, negyedik és ötödik adásért pedig 20 ezer forintos juttatás vár. Ez azt jelenti, hogy 5 adással összesen 96 ezer forintot zsebelhetsz be. Foglald le bátran októberi időpontjaidat a plazmacenter.hu oldalon. Szeretettel várunk!
20: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
2: Lépj szintet elektromosan a JP Autóval. Választ készletről elérhető BYD C-Lion 7 modellünket, és most ajándékfali töltőt is adunk mellé. Ne maradj le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
21: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
22: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
23: Tegyen próbára minket.
22: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
24: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
25: Vásárolj most, fizes később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.ujház.hu.
26: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most, Rádió 1 Gong.

0: A műsor támogatója a Formont Autó Kecskemét Renault és Dacia márka kereskedés.
1: Ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, a mikrofonnál már Faragó Miklós, 14 óráig rádiózhatunk együtt. Szép napot kívánok mindenkinek így október 14-én, szerdán. 10 óra után járunk 7 perccel, és folytatódik a nagy esküvői hét, a Rádió egy gong nyereményjátéka, ahol 800 000 forint értékű a heti fődíj. Ha esküvőre készültek, akkor itt a lehetőség, nyerjétek meg az ajándékokat. Egy, aki mindent visz majd pénteken. SMS Viber számunk 2094140-20-as, ide jött a nyerni szeretnék üzenet. Esküvős kérdésekkel készültünk a mai napon is, arra kell csak helyesen válaszolnotok.

0: egy gombot hallgatjátok, a Netpercek rovatunkkal folytatjuk, fotóengedélyről szól a mai rovat. Egy alkalmazásba feltöltenénk egy képet, és a telefon hozzáférést kér a fényképeinkhez. Ismerős a szituáció, gondolom, ilyenkor érdemes megállni egy pillanatra, valóban az egész galériát kell megmutatnunk. Az Android fotóválasztója lehetővé teszi, hogy csak a kiválasztott képet vagy videót adjuk át az alkalmazásnak. Az Android fejlesztői útmutatója szerint mindez teljes médiatár hozzáférés nélkül is működhet. Android 14-től egyes alkalmazásoknál külön engedély is adható csak kijelölt fotókra. A megjelenő lehetőségek függhetnek az alkalmazástól és a telefon verziójától. Ha egy csevegésbe vagy hirdetéshez egyetlen képet teszünk be, válasszuk a szűkebb hozzáférést, ha rendelkezésre áll. Később a telefon beállításaiban nézzük át, mely alkalmazások láthatják a fotókat, a kamerát és a mikrofont. Ez különösen fontos, ha a galériában igazolvány, orvosi papír vagy családi kép is van. Az engedély megadása nem jelenti automatikusan, hogy az alkalmazás mindent feltölt, de a szükségtelen hozzáférés fölösleges kockázat. Egy képszerkesztőnek más jogosultságra lehet szüksége, mint egy egyszeri profilkép feltöltésnek. Az adatvédelmi kontroll lényege, hogy annyit osszunk meg, amennyi a feladathoz kell.
1: A Netpercek támogatója a TV, telefon, internet szolgáltató, a Deltanet. www.deltanet.hu.
0: Programajánlóval térek vissza pár perc múlva. Addig is zenében most Sam Feld, Rosaline slágerét hallgatjuk. Ez a Heart Like Mine.

0: Most eldől, tudsz-e mindent, amit egy esküvő előtt tudni kell?
1: Ki a násznagy, hogy mondják más szóval?
2: Az egyik szülő, nem?
0: Nagy esküvői hét.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Ezen a hétvégén szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között rendezik meg Kecskeméten a híres Agórában a Kárpát-medencei összművészeti találkozó Tehetségpaletta Fesztivált, ahol 11 művészeti kategóriában mutatkoznak a tehetségek. Szóval hétvégén szombaton és vasárnap a híres Agórában sok-sok tehetséget láthatunk majd. Ma délután 5:30 pedig a Katona József könyvtárban Afrika estet tartanak. A program vendége beszél majd a helyi kultúráról, életmódról, szokásokról, valamint ezúttal kóstoló is lesz. Helvécián idén ősszel ismét megrendezik a népszerű Tesszert önkéntes szemétszedési akciót, amelyre minden tenni akaró helyi lakos, családot és baráti társaságot szeretettel várnak. A település szintű hulladékgyűjtés Helvécián holnap reggel 8 órakor veszi kezdetét. Kellemes időtöltést kívánunk ezekhez a programokhoz. Nagy esküvői hét, elindult a játékunk, és továbbra is várjuk a jelentkezőket, akiknek esküvőjük lesz, vagy a családban valaki megházasodik, akkor van, meg lehet nyerni a nyereményt nekik is. Csupán egy kérdésre kell jól felelni, hogy nevezik a házasság 25. évfordulóját. Ehhez hasonló kérdésekkel készültünk egész hétre, és 800.000 forint értékű a heti fődíj, amit majd pénteken fogunk is sorsolni. Blondie, Steve Appleton és a Never Walk Alone közben ezzel megyünk tovább itt a Rádió egy gongon.

0: Rádió egy gong, csak igazi mai sláger, mert sajnos már reggel baleset történt az M5-ös autópályán, három jármű ütközött össze Szeged felé a Kecskemét dél csomópont után. A 96-os kilométernél a belső sáv zárva van, a torlódás már meghaladta az 5 kilométert, írja az Útinform. A Budapest felé vezető oldalon a Kecskemét észak csomópontnál pedig egy személyautó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot zárták le, és ott is 2-3 kilométeres dugó alakult ki. Nagyon figyeljetek, mert a mai napon egyébként több helyen is az M5-ös autópályán dolgoznak sávzárás mellett. Úgyhogy már reggel két baleset, és ráadásul Kecskeméten az 5-ös főúton is sávzárás, egészen pontosan a 84-es kilométernél akna fedlapokat állítanak helyre, így tehát útszűkület a városközpont felé, az Akadémia körútról is csak a belső sávba tudtok befordulni.
1: Az útinformációk támogatója az autó- és motorkerékpár festékek szakértője, a Paint Brothers.
0: Arc, Purple Disco Machine, Wonderful Life, mindjárt ezt a dalt hallgatjuk meg, közben pedig lehet, hogy jelentkezz a nagy esküvői hétre, tegnap már megtudtuk, hogy mi a különbség a vőfé és a ceremónia mester között, annak is utána jártunk, hogy ki a nász nagy, ma pedig az is kiderül majd, hogy hogy nevezik a házasság 25. évfordulóját. Mondd meg te a helyes választ, és kalabba kerülhet a neved.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
4: Anya, kapar a torkom!
5: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
6: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
7: Nem indult el a reklám? Mi a baj? Valami hiányzik?
8: Pont mint egy vállalkozásnál. Nem az ötlet hiányzik, csak kell egy kis plusz, amitől még jobban beindulhat. Nyiss új Magnet Mini vállalati számlát Mastercard üzleti bankkártyával, és a feltételek teljesítése után 100 000 forint vállalkozásfejlesztési keretet adunk marketingre, digitalizációra, képzésre, vagy bármire, ami fejleszti a vállalkozásod. Magnet Bank. Lehetünk a vállalkozásod bankja.
9: A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek magnetbank.hu/vállalkozásfejlesztés.
3: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
10: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love & Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
11: Pihenj egy kicsit.
12: Gondolkodj pozitívan.
13: Menj el sétálni, szedd össze magad.
14: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető.

0: A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
1: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánc fűkivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Készülj a hétvégére, egy szaftos sertés sült el. A Metro heti ajánlatában a Metro Shave cson nélküli friss sertéscomb minimum 7 kg-os kiszerelésben, kilója csak bruttó 1049 forint, október 12-e és 18-a között. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metroajánlatok.hu-n. Metro nagy kereskedelem.
3: Ha a munkád biztonságot és megbízhatóságot kíván, akkor Portvest és Base Protection munkavédelmi lábbelik. Kényelem, minőségi anyagok, acél vagy kompozitorvédelmi, divatos megjelenés. A Portvest és Béz munkavédelmi lábbelik most rendkívül alacsony áron elérhetők a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruházban. Vásároljon szuper csökkentett áron védőcipőket a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruházban Kecskeméten, a Halasi úton az Agrokerbolt mellett, vagy rendeljen webáruházunkból zöldkéz.hu.
4: Ismered az érzést, ha egy bakteriális hüvelyfertőzés visszatér?
5: Tudtad, hogy a hüvelyflórád egyedi, ezért személyre szabott védelmet igényel?
4: A Vitagin C célzottan a saját tejsav baktériumaimat táplálja. Ezzel segíti a növekedésüket. Rendezi a savas hüvei pH-t és gátolja a kórokozókat. A Vitagin C patikában vén nélkül kapható gyógyászati segédeszköz, amely várandóság alatt is alkalmazható.
5: Vitagin C. Saját flórám, saját életem.
4: A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
6: Teljes körű autószerviz, olajcsere, téli gumizás, futóműbeállítás, mindent egy helyen. Válaszd a megbízható Car Expert autószervizt Kecskeméten a Betlen körút 21 szám alatt. Car Expert, ahol az autód is jól érzi magát.
7: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
8: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
9: Itt az idő, most a legkedvezőbb a növények számára az ültetés. A bagosi kertészet az őszi szezonban is hatalmas választékkal vár. Legyen szó sövénynövényekről, gyümölcsfákról vagy akár krizantémról. Gyere és merülj el a gyönyörű lomb színekben, mert kertészkedni jó. Bagosi kertészet, Kecskemét, Nyugati körút.
10: Reklámot hallottak. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió 1 Gong sporthíreivel folytatjuk. Fegyveres rablás áldozata lett spanyolországi otthonában Gulácsi Péter és családja. Szerencsére személyi sérülés nem történt, de a magyar kapus a sokkoló élmény hatására kihagyta a Villarreal tegnap esti Napoli elleni hazai bajnoki ligája mérkőzését. A találkozót a spanyol csapat hátrányból fordítva 3-1-re megnyerte. Egy másik spanyol együttes a Barcelona is hátrányból fordítva nyert tegnap este a BL-ben. A katalánok 4-1-re győztek a Galatasaray vendégeként. A törököknél Sallai Roland a 67. percben csereként lépett pályára. Meglepetés eredmények is születtek tegnap a bajnokok ligájában. A Bayern München 3-3-as döntetlent játszott Norvégiában a Viking ellen, míg az Inter hazai pályán 4-3-ra kikapott a Brügge csapatától. További végeredmények: Atlético Madrid, Manchester United 2-0, Arsenal, Lille 3-0 és Leipzig, PSV 1-0. Nem lehetnek magyar szurkolók a Grúzia-Magyarország Nemzetek Ligája mérkőzésen. Erről a Magyar Labdarúgó Szövetség adott hír tegnap. A mieinket a nagyszombati Ukrajna-Magyarország mérkőzésen történtek miatt büntette meg az UEFA. Az indoklás szerint a büntetést a magyar szurkolók rasszista és diszkriminatív megnyilvánulásai miatt szabták ki. A magyar válogatott november 14-én lép pályára Tbilisiben, majd 3 nappal később hazai pályán Észak-Írország ellen zárja a Nemzetek Ligája B divízióját. A Rádió 1 Gong sporthíreit hallottátok.
1: A Rádió 1 Gong legújabb játéka. Nagy esküvői hét a Rádió 1 Gongon.

egy tervezett esküvő költségvetését komolyan megkönnyítheted, ha jól válaszolsz a rádió egy gong műsorvezetőjének. Nagy esküvői hét.

0: koncentrálj a rádió egy gongműsor vezetőjére, és felej azonnal, mert gondolkodási idő nincs. Nagy esküvői hét a rádió egy gongon.
1: A telefon valakinél megcsörrent, és...
2: Igen, tessék.
1: Itt is van már játékosunk. Faragó Miklós vagyok, rádió egy gongból. Szia!
2: Szia, szia, Ádám vagyok.
1: Ádám, futottál, vagy nagyon-nagyon gyorsan veszed a levegőt?
2: Igen, szaladtam, hallottam, hogy csörög a telefon.
1: Ah, jól van. Munkában vagy te is?
2: Nem, nem, a szabadnapos vagyok.
1: Ó, és mivel töltöd a szabadnapot?
2: Hát éppen most rekkolok, házat
1: újítok. Azt gondoltam, hogy esküvőre készülsz, és nézel valami öltönyt, vagy esetleg bármit, ami az esküvőre. Jól jöhet, mert készültök is. Na, hogy álltok a készülődésre, Ádám?
2: Hát igazából mi csak most kezdtük el, úgyhogy múlt héten volt a nagy nap. Úgyhogy, de már a dátum az megvan.
1: Hát az tök jó. A nagy nap az, mire gondolsz itt? Mit értünk?
2: A lánykérés.
1: A lánykérés. Hát akkor nagyon friss élmény.
2: Így van, így van.
1: Mesélsz róla? Hogy hol történt?
2: Hát igazából Törökországba utaztunk el, és a Kappadócián, a légbalonok a háttérben. Úgyhogy nagyon szép kilátás, és ott.
1: Az igen. Na hát, számított rá, kedvesed, szerinted?
2: Azt mondta, hogy nem, de volt már sejtése egy picit, mikor már hogy ott voltunk.
1: Jól van. No, jövőre akkor a nagy nap, és akkor a helyszín, az Kecskemét?
2: Igen.
1: Kecskeméten tartjátok. Oké. No, hát van egy kérdésünk, ugye, hogy nevezik a házasság 25. évfordulóját.
2: És akkor ugye ezt írtam, hogy ez is lakodalomnak.
1: Igen, ez a jó megfejtés, úgyhogy kalaba kerül a te neved is, és akkor a pénteki fődíj sorsáson részt veszel, és hát a rengeteg nyereményt akár te is megnyereted, mert egy valaki viszi el a kísérőgyűrűt, a catering szolgáltatásra való utalványt, öltönyvásárlási lehetőség, mennyasszonyi ruhabérlés, sofőrszolgálat, és még fodrász is lesz.
2: Igen.
1: Jó, oké. Neved a kalapban, Ádám.
2: Nagyon szépen köszönöm, és drukkolok.
1: Megéri minket hallgatni, és megéri velünk játszani a következő órában is. A téma órája van pedig Ország Ferenc kecskeméti meteorológus lesz majd a vendégem. A délelőtt utolsó óráját pedig ez a dal indítja.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nagy esküvői hét a rádió egy gongon. Most légy okos! Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a Rádió 1 Gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben! Játsz velünk és nyerj! És mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig! Nagy esküvői hét a Rádió 1 Gongon! Támogatóink Gold Club Óra Ékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Mennyasszonyi Ruhaszalon.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Kérsz fekete virslit?
6: Nagyon szellemes, olyan nincs.
5: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
6: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
5: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
6: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggetsz Master Food.
7: Ez a reklám mesterséges intelligencia által generált hangokat tartalmaz.
8: A Kik most pihe-puha stitches termékek sokaságával vár. Pizsamák 3500 forintért, és bársonyosan puha ágynemű húzatok 5300 forintért. Többet minden napra. És a különleges pillanatokra. Kik? Több, mint gondolnád.
9: Vashiányos a család? Ne legyen probléma. Mi megtaláltuk az ideális vaspótlót a Maltofer szirupban. A fiam edzés előtt dobja be az adagját a turmixal, a lányom reggel keveri bele a joghurtjába. A Maltofer szirupot még a férjem is hajlandó szedni.
10: Ez a vaspótló gyógyszer vény nélkül kapható a patikában. Maltofer szirup. Más vas, mint a többi. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
12: Igen.
11: És ez?
12: Igen.
13: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Denkmit Color & Care másfél literes finom mosószert színes érzékeny textíliákhoz mindössze 969 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
14: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sport 9000 5W40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
15: Hunyavá szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
15: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
16: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
17: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
18: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
19: Tehát, ha szeretné megkönnyíteni a téli fahasogatást, fahasogatógépért a Halasi úti agrokeráruházat keresse. 35 féle fahasogatógép közül segítünk önnek kiválasztani a legmegfelelőbbet, melyet nagyon kedvező hitelre is megvásárolhat, már 99 ezer forinttól. Fahasogatógépet jó áron a Halasi úti agrokeráruházban, vagy kattintson az agroker.hu webáruházra.
20: Kecskemét, vár a Beauty and Charm hajstúdió. Fodrászat az egész családnak, melegollós hajvágás, 12 év tapasztalat. Beauty and Charm, rólad, neked, a legszebb önmagadért. Kecskemét, Kulai köz 2A, a Pékség mellett. Időpont 30-304-71-56.
21: Elemtechni gumiszerviz. Továbbra is várunk szeretettel a Tatásoron található műhelyünkben. Új és használt gumik széles választék a készletről. Autókozmetika, futómű beállítás, javítás, gyors szerviz. Teljes körű felni felújítás. Autóbérbeadás rövid és hosszú távra. Elemtechni. Kecskemét, Tatáson 2.
22: A műszaki vásárlást ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
23: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
24: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
25: Kavics felverődés, szélvédő csere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38, www.autouvegkft.hu.
26: Csempe és járólap diszkont konszálláson. Minőségi olasz járólap és fali csempe minden méretben. Greslapok 5000 forint per négyzetméter. Famintás járólap 6000 forint per négyzetméter. Magasfényű márványmintás lapok 7500 forint per négyzetméter. Bejelentkezést 0670 770 57 85.
27: Építkezne? Van már telke? Van már kivitelezője? A Dream Home-nál már minden elő van készítve. Családi háza Kecskeméten, a Ladánybenei úton, aszfaltos utcában már 76 millió 500 ezer forinttól. Kattintson most! www.dream-home.hu.
28: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó. Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
29: Bővül a ménteleki óvoda, tűzoltók gyakorlatoznak a kórháznál, nem javult érdemben a vízügyi helyzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Bővül a Minteleki óvoda. Az intézmény a jelenlegi 50 helyett 75 kisgyermeket fogadhat majd korszerűbb tágas környezetben. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Kecskemét polgármestere. Szemerei Népataki Klaudia a helyszínen tekintette meg a beruházást. A fejlesztés csak nem 647 millió forintból valósul meg, ebből mintegy 258 millió városi önerő, a többi pályázati támogatás. Az új szárny főfalai már állnak, hamarosan kezdődhet a födém kialakítása is. Mások mellett új csoportszobákat és vízes blokkokat is kialakítanak, a második ütemben pedig a meglévő épület is megújul. A kibővített óvoda várhatóan jövő szeptemberben nyithatja meg kapuit. Tűzoltók lepik el a kecskeméti kórházat. Az intézmény tájékoztatása szerint ma és holnap is tűzoltósági gyakorlatot tartanak az egynapos sebészet épületében. A Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelem által szervezett szituációs program célja, hogy a tűzoltók felkészüljenek az esetleges beavatkozásokra, és megismerjék az intézmény sajátosságait. A gyakorlat ideje alatt több, akár 5 tűzoltóautó is feltűnhet a kórház területén. Felhívják a betegek és látogatók figyelmét, hogy nincs rend. Kívüli esemény az intézményben, és a gyakorlat a betegellátás rendjét sem érinti. A gyógyító munka zavartalanul folytatódik. Hiába esett jelentős mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta Rádióknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
1: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mind pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
29: Nyugodt őszidőre van ma kilátás itt Kecskemét térségében, a napsütést ugyan időnként zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, számottevő csapadék kialakulására ugyanakkor nem kell készülni. A szél többnyire mérsékelt marad, 17 fok körül alakulnak a csúcsok. A hét többi napjain is hasonló időjárásra számíthatunk majd, a napsütést időnként megnövekvő gomoly felhők is zavarhatják, de alapvetően száraz időre van kilátás, 17 fok körüli csúcsokat mérhetünk, hajnalban 4-7 fok várható.
2: Az időjárás jelentés támogatója a Zöldkéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most Rádió 1 Gól.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. Szép napot kívánok mindenkinek. 11 óra 11 perc van, és folytatódik a nagy esküvői hét itt a Rádió egy gongon. Aki nyerni szeretne, és esküvőre készül, menyasszony, vőlegény, vagy éppen a családban lesz a nagy nap majd, akkor jelentkezni lehet a 2094140-20-ra, ez az SMS Viber számunk tehát, és esküvővel, házassági szokásokkal kapcsolatos kérdéseket teszünk föl egész héten, és hogyha helyes a válasz, akkor már is a kalapba lehet kerülni, és el lehet vinni a heti fődíjat, ami 800 ezer forint értékű, és nagy segítséget adhat az esküvőre készülő párnak. Az esküvői tortával kapcsolatos egy kérdés, pontosabban állítás, hogy igaz vagy hamis, hogy régen bizonyos helyeken megőrizték a gyermek első születéséig az esküvői tortának a felső szintjét. Hallottatok ti már erről? Na hát erről fog majd szólni a kérdés, úgyhogy várom a jelentkezőket, a játékos kedvű hallgatóinkat. A Petőfi Sándor utcán pedig várják azoknak a gépkocsi tulajdonosoknak a jelentkezését, akik jelenleg is ott parkolnak, és igazából a járművekkel akadályozzák a munkát, hiszen városüzemeltetési feladatokat végez a cég, és ahogy korábban is kérték, és mi is beszámoltunk róla, a kijelölt parkolókat például újra festik, a burkolati jeleket, de sajnos még mindig van egy-két személyautó, amivel a tulajdonosa nem állt át máshova. A városrendészet egyébként elfogadja a környező utcákban is az érvényes parkolóbérleteket.

0: aktuális, helyi, közéleti. Ez a téma Faragó Miklóssal a Rádió egy gongon.
1: Mai műsorunk vendége Ország Ferenc meteorológus. Nagy szeretettel köszöntelek itt a stúdióban. Szia!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is.
1: Újabb időjárási rekord született. Itt az elmúlt napokban erről olvashattunk, de hát egy szomorú rekord, és egészen pontosan arról van szó, hogy 1901 óta nem volt ennyire száraz az év első 9 hónapja Magyarországon. És ezt lehetett olvasni, hogy a legszárazabb időszakon vagyunk túl a Hungaromet adatai alapján. Már majdnem ez körvonalazódott, mert egy hónappal ezelőtt találkoztunk szeptemberben, akkor ugye arról beszéltünk, hogy nem csak száraz volt a nyár, hanem csapadékmentes is.
2: Ugye ez a kettő, ez egy szinonímaként is használható lenne.
1: Egyébként igen. Van összefüggés.
2: Ugye a szárazság maga az a csapadékmentességből is adódik, illetve a szárazság, hogyha egy mezőgazdasági aszályról beszélünk, akkor az ugye nem feltétlenül csak a csapadékmentességből adódik, hanem ugye a növényeknek, illetve a felszíneknek a párolgásából, pároloktatásából tevődik össze, de való igaz, hogy a hetedik legszárazabb szeptemberen vagyunk túl, és a legszárazabb első 9 hónapon vagyunk túl, illetve ahogy már említetted, és már említettük egy hónappal ezelőtt, a legszárazabb nyáron is túl vagyunk 1901 óta, tehát a méréseknek, a rendszeres standard méréseknek a kezdete óta.
1: Mi okozta ezt egyébként? Már kicsit utaltál tényleg itt, jó, hogy mondtad ezt a pároloktatást, mert mindig a csapadékra fókuszálunk, hogy nem esik annyi csapadék, persze, hogy száraz az időszak, de azért itt a párolgás, ez hogy is van pontosan, hogy a felszínből is párolog vissza? Talán már annyiszor találkoztunk, hogy már így összerakom én is, hogy...
2: Igen, igen, tehát maga a légkörnek a nedvesség tartalmának az alakulása, az alapvetően függ attól, hogy mennyi csapadék hullik, és ebből a csapadékból, a felszínről, illetve a felszínben eltárolt nedvességből egyrészt a felszín mennyit párologtat el, másrészt a felszínen lévő növényállomány mennyit vesz föl, és az életfolyamatainak a fenntartása után mennyit párologtat el a légkörbe. És itt nagyon-nagyon fontos visszacsatolások, pozitív visszacsatolások vannak abból a szempontból.
1: Olyan cikk cím is született, hogy az elmúlt 126 év legsúlyosabb asszálya volt az idei, és itt az elemzésben, illetve a cikkben ugye már arra is kitértek, hogy igazából az asszályos időszak itt Magyarországon már a 2025 második felében elkezdődött, már oda is visszavezethető.
2: Így igaz, hogyha megnézünk egy mezőgazdasági aszályhelyzetet, vagy egy mezőgazdasági vízháztartási helyzetet, akkor nem csak az adott tenyész időszaknak kell figyelnünk a vízháztartási viszonyait, hanem szükséges az, hogy megnézzük, hogy egy megelőző időszakban milyen csapadékhelyzet, milyen csapadék és párolgás helyzet alakult ki. Ezt az old school számítások egy ilyen visszaemlékező indexsel szokták meghatározni, ami tulajdonképpen arra az időszakra néz vissza, amikor várhatóan a párolgás kisebb, mint a beérkező csapadék mennyisége. Tehát jószerével a téli-tavaszi időszakban, amikor a beérkező energia, a környezeti hő nem ad elegendő energiát ahhoz, hogy a lehulló csapadék teljes egészében elpárologjon. Ezáltal azt feltételezzük, hogy a lehulló csapadékból valamennyi el tud raktározódni a későbbi időszakra, a nyári időszakra, amiből majd adott esetben a mezőgazdasági növények, vagy hát minden növény tud majd táplálkozni egy csapadék hiányos időszakban. És igazából nem az a legnagyobb baj, hogy a nyári időszakban nincsen megfelelő mennyiségű csapadékhullás, hanem az a legnagyobb baj, hogy az megelőző időszakban is kimarad ez a csapadék.
0: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma. Beszélgetések helyi, országos és világszintű eseményekről. A Rádió egy gongon.
1: Ország Ferenc meteorológus a vendégünk, és vele beszélgetünk a mai műsorunkban. Csapadékról esett szó itt az elmúlt időszakban, hogy tényleg alig esett, de most arra akarok rátérni, hogy nagyon megörülhetünk a múlt hétvégén, hogy volt egy éjszaka, amikor szinte egész éjszaka esett, és azért több milliméternyi esőt kapott Kecskemét is az ország közepe. Oké, nem esett olyan sok, amit vártunk, vagy ami kellene, de itt Kecskeméten kb. 22-23 milliméternyi eső esett a múlt hétvégén, ugye ez szombat este és vasárnap reggelre esett le ennyi mennyiség.
2: Igen, valóban, ugye hullott csapadék, Kecskemét környékén saját méréseim az ilyen 24,5 mm, a hivatalos mérések is valahol ilyen 23 mm környékén állnak. Itt nyilván egy mediterrán ciklonhoz kapcsolódó csapadékról beszéltünk a múlt hétvégi eső kapcsán. Azért azt ellent mondani a mediterrán ciklonok esetében, hogy nagyon-nagyon bizonytalan a csapadéknak a mennyisége egy mediterrán ciklonból, ami lehullik itt a Kárpát-medencében, hiszen a mediterrán ciklonnak a képződési helyéhez még viszonylag közel vagyunk, ezek nagyjából itt a genovai öbölben képződnek, és onnan haladnak kelet, észak-keleti irányba általában. És amikor elérnek bennünket, akkor még egy fejlődési fázisban vannak, még kapnak hőt a felszínektől, még kapnak némi nedvesség utánpótlást az Adriától, tehát ilyenkor még egy fejlődési fázisban vannak, és ezért egészen nehéz a csapadék mennyiséget belőlük pontosabban előrejelezni, még néhány nappal a megérkezésük előtt is inkább az látszott, hogy egy sokkal kisebb csapadék mennyiség érkezik belőlük, akár csak egy ilyen 8-10 mm környéke, ehhez képest azért országosan a legnagyobb mennyiségek 40 mm fölött voltak, és a kisebbek is, vagy a kisebb mennyiségek is az országban inkább az ilyen 10-11 néhány milliméter környékét célozták, nem pedig ezt az 5-8 millimétert, ami néhány nappal még a ciklon előtt látszott, ami szintén jól látszik, hogy azért itt, hogyha az egész évet nézzük, vagy az egész időszakot nézzük, akkor ez még nagyon-nagyon kevés. Sokan szoktak azzal dobálózni, hogy itt 1000 milliméter hiányzik, meg hogy hány száz milliméter hiányzik a talajból. Hogyha visszanézzük azt, amiről az előbb beszéltünk, hogy a talajoknak szüksége lenne arra is, hogy az őszi-téli időszakban csapadék hulljon ahhoz, hogy legyen víztartalékkor jövőre is száraz-meleg nyarat fogunk vizionálni már most is. Tehát, hogyha azt szeretnénk megnézni, hogy milyen csapadék tartalékkal, víztartalékkal rendelkeznek majd a talajaink, akkor nagyon fontos lenne, hogy ilyen csapadékhullások, meg még ennél akár nagyobb mennyiségek is, hosszabb időn át tartó beszivárgó csapadék ne csak egyszer-egyszer legyen, hanem itt akár napokon keresztül több alkalommal az ősz során meg legyen ez a beszivárgó csapadék mennyiség, ami le tud hullani, és akár itt ténylegesen nem 20 mm-ekről kellene, hogy beszélgessünk, hanem 100 mm-ekről. Nyilván nem egy éjszaka alatt, hanem elhúzódóan, tehát ahhoz, hogy a mezőgazdaság számára értékelhető mennyiségű tartalékkal rendelkezzenek a talajok.
0: Téma. A rádió egy gongon.

0: Téma a Rádió Egygon közéleti műsora Faragó Miklóssal.
1: Orczak Ferenc meteorológus a vendégünk, és vele beszélgetünk a mai műsorunkban. És ahogy szoktuk a beszélgetés végén, aktualitás és a napi események napi előrejelzés. Na meg az, hogy többfelé fagyott ma hajnalban, hogyha jól figyeltem most a legfrissebb információkat, hogy itt Kecskemét környékén is hát plusz egy volt, de lehet, hogy akár a külterületek ellen, hogy ott már mínusz egyet is mutattak a hőmérők?
2: Sőt, akár még az alá is lemászott a hőmérséklet, úgy tűnik, hiszen itt bár valóban Kecskeméten plusz egy fok volt a hivatalos mérés, de itt Kecskeméthez viszonylag közelebb, egy picit nyugati irányba, meg északnyugati irányba, akár az ilyen mínusz két, mínusz három fokok is kialakultak. Azt azért látni kell, hogy itt a kiskunsági homokhátságon a hőmérséklet, főleg ezek az alacsony hőmérséklet, ezek nagyon hektikusak tudnak lenni. Az abszolút minimum az a ma hajnalban a mínusz 4,3 fok volt Zabarban, ugye északi középhegység völgyeiben azért össze tud csordogálni a hideg levegő, de ettől alig marad el ez a mínusz 3 fok környéki hőmérséklet, amit itt az Alföld közepén is lehet mérni. Ez alapvetően a homokhátságnak, illetve a homoknak köszönhető, hiszen a homoknak a hőháztartása a vízháztartása miatt is egy nagyon hektikus tud alakulni.
1: Mi várható a következő napokban, akár csapadék szempontjából, hőmérséklet szempontjából, hogy most már ilyen kicsit nulla fok közeli reggelekre készüljünk?
2: Hőmérséklet szempontjából van jó meg rossz hírem is, illetve csapadék szempontjából nincsen jó hírem. Csapadékot nem várok a következő időszakban olyan mértékben, ami az aszály helyzetet javítani tudná. Holnapi napon is érkezik majd egy érintő hidegfront, tehát a csütörtöki napon is érkezik majd egy érintő hidegfront, ami inkább csak felhősödést fog okozni, esetleg minimális kihullást egy-egy ilyen néhány perces gyenge zápor vagy gyenge eső formájában. Ugyanez várható majd körülbelül a szombati napon is, inkább csak felhősödés, mint valódi csapadékhullás. Viszont ezeken a napokon, a hajnali órákban a felhőborítottság miatt a szigetelő felhőtakaró miatt gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy egy magasabb hőmérséklettel találkozhatunk a hajnali órákban, inkább az 5-6 fokos minimumok lesznek a jellemzőek, viszont a nappali órákban a felhősödés miatt is csak az ilyen 12-3 fokok lesznek a jellemzőek. Viszont azokon a napokon, amikor elvonulnak ezek a nedvesebb légtömegek, elvonulnak ezek a frontok, akkor várhatóan kitisztul az ég a hajnali órákra, és akkor ismét megcsíphetjük a nulla fokot, vagy az 1-2 fokkal a nulla fok alatti hőmérsékleteket is, főleg a városon kívüli területeken, ahogy a mai reggelen is, egy mai tiszta, felhőmentes reggelen is, ott lehetünk a mínusz néhány fokos hőmérsékletek közelében.
1: Köszönöm szépen, hogy itt voltál ismét velünk, várunk vissza majd.
2: Köszönöm szépen a lehetőséget.
0: Ez volt a téma. Aktuális, helyi, közéleti beszélgetések Faragó Miklóssal, itt a Rádió Egy Gongon.

0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
2: Hunyavel szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
2: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
3: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
4: Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
5: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-ig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
6: Anya, kapar a torkom!
7: Jaj, az edzés, a külön matek, szólni kell a nagyinak, a főnökömnek is.
8: Tudjuk, milyen nehéz, amikor a torokfájás az egész napot átírja. Ilyenkor jól jön a támogatás. A Doritricin gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
9: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
10: Tudtad? A vas hiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy

0: A Rádió Egy gongot hallgatjátok, jönnek a közlekedési információk. Az M5-ösön Budapest felé Kecskemét észak csomópontnál egy személyautó a belső sávon dolgozó munkagépnek hajtott. A 75-ös kilométernél a belső sávot zárták le. Ott 2 kilométeres dugó alakult ki, vasa már ez 3 is az útinform szerint. De figyeljetek nagyon, mert az autópályán napközben több helyen is dolgoznak sávzárás mellett, mikpedig a Budapest felé vezető oldalon a 75-ös kilométernél zajszintmérést végeznek az M44-es autóti csomópontban, a 84-es 74-es kilométer közötti szakaszon a szalagkorlátot mossák, a 89-es és a 96-os kilométerek között Kecskemét elkerülő szakaszon a terelést bontják el, de nem csak az M5-ösön figyeljetek, hanem az 5-ös főúton, a Mária körúti szakaszon a 86-os kilométernél egy épület homlokzatán dolgoznak, az állványozási munkák miatt útszűkület van, a sebességet 30 km per órára korlátozták, szóval nagyon sok helyen számítani kell forgalom korlátozásra, sebességkorlátozásra, balesetmentes közlekedést mindenkinek.
1: Az útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.

0: koncentrálj a rádió egy gombműsor vezetőjére, és felej azonnal, mert gondolkodási idő nincs. Nagy esküvői hét a rádió egy gongon.
1: Haló, én Faragó Miklós vagyok a rádió egy gongból, Kecskemétről.
2: Szia, szia!
1: Hello, ki van a vonalban?
2: Gyenge Regina vagyok.
1: Regina, üdvözöllek, te is jelentkeztél a játékra, az esküvős nyereményjátékunkra. Lesz esküvő családban valakinek, vagy neked?
2: Nem, a hugicámnak lesz, és neki szeretném megnyerni.
1: Hugodnak szeretnél nyerni, nagyon jó. Mit tudsz, hogy állnak ők egyébként a szervezésben?
2: Hát a helyszín megvan, az időpont megvan.
1: Vőlegény megvan.
2: igen, az is, igen.
1: Szerelem nagy.
2: Igen.
1: Mióta ismerik egymást, azt tudod?
2: 4 éve, 5 éve.
1: Jól kijössz a lendő vőlegénnyel?
2: Sógival, igen, ő a legjobb sógi.
1: Nagyon jó. Oké, akkor van egy kérdésem, itt az esküvői tortával kapcsolatos állítást kellene, hogy megnézzük, hogy igaz-e vagy hamis az az állítás, hogy az esküvői torta felső szintjét régen egyes helyeken megőrizték, az első gyermek születéséig, vagy egy későbbi családi ünnepig, például a keresztelőig. Hogy ez az állítás szerinted igaz vagy hamis?
2: A felső szint az azt jelenti, hogy azt a marcipános feltetejét, mert amíg őszinte leszek, még nem hallottam erről, de akkor megpróbálom betippelni. Uh-huh.
1: Az első tipped mi egyébként? Hogyha azt mondom, hogy nem a marcipán, hanem a felső szint. A felső szint. Szerintem
2: nem.
1: Szerinted nem. És hogyha csak a marcipán?
2: Szerintem azt meg megőrizték.
1: Megmondom őszintén, de nem írták ide nekem, hogy most konkrétan ez a... Hány színe? Jó, mert hogy lehet...
2: Akkor ez egy anomália.
1: Anomália, te nagyon felkészülten kérdeztél tőlem. A válasz az egyébként, hogy az esküvői torta legfelső szintjének megőrzése a 19. századi Angliából ered, ahonnan később az amerikai kultúrába is átvándorolt. Ebből se derült ki, hogy most itt a marcipánra gondolunk egy csak a felső szint esetében, de elfogadom. Egyébként igaz a válasz, tehát, hogy...
2: Jó,
1: de logikusan, hogyha gondolkodunk, tényleg azért a torta legfelső szintjét megőrizni, mondjuk egy gyermekszületéséig, aztán lehet, hogy csak 2 év múlva lesz gyermek, hát mi lesz az alatt?
2: Hát attól függ, hogy mikor jön a gyerek, ugye?
1: Hát pontosan, igen. Igen. Van olyan eset, amikor lehet, hogy már úton van, és akkor tényleg, oké, elrakjuk. Jó. Na, én megadom a lehetőséget, oké? Kalapba kerülsz.
2: Jaj, nagyon szépen, köszönöm.
1: Úgyhogy pénteki földi sorsásod. Hát, ha sikerül megnyerni a Huginak a fődíjat.
2: Igen, köszönöm szépen.
1: Ilyen lendületesen indul majd a mai Daily Mix, és mindjárt hallhattok a nagy esküvői hét nyereményeiről is. A játék pedig folytatódik a Daily Mix idejében. Faragó Miklós vagyok.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon. Most légy okos! Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a Rádió 1 Gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben! Játsz velünk és nyerj! És mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig! Nagy esküvői hét a Rádió 1 Gongon! Támogatóink Gold Club Óra Ékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Mennyasszonyi Ruhaszalon.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dofinci DMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
5: Minőségi tonerekért és tintapatronokért ugorjon el a tonerpartners.hu weboldalra, ahol mindent beszerezhet, amire az irodában szükség van. Tonerpartners.hu.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándékcloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n. Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés attól.
7: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
8: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi appban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-ától október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
9: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet. Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrantető.hu/akció oldalon.
10: A vashiány kezelése több hónap. Várandósan 9 hónapod van. Kezd el időben szedni a Maltoferfolt. A Maltoferfol rágótabletta hatásos, biztonságos, kíméletes vaspótló gyógyszer. A 100 darabos Maltoferfol 3 havi vaspótláshoz elég. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát gyógyszerészét.
11: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
12: Látod, mondtam, hogy hívjunk inkább költöztetőt. Legközelebb bízzuk a profikra, és hívjuk a Költöz Okosant. Profi csapat, bármit elszállítanak, és még jó áron is dolgoznak. Keress rá a Költöz Okosantra Facebookon, vagy interneten. Költöz Okosan te is!
13: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
14: Roncsautóját akár 55 forint per kilogramm áron átvesszük.
15: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
16: Keresed a tökéletes programot? Egy színházi előadás, egy nagyszerű koncert, egy inspiráló kiállítás, felejthetetlen fesztiválok és közösségi élmények. Nálunk mindig történik valami. Híres Agóra, ahol Kecskemét életre kell. Programjaink a hírosagóra.hu-n és Facebook oldalunkon.
17: Cellás polikarbonát és ipari műanyag akár azonnal raktárkészletről a fehér polikarbonáttól. Igen, már ipari felhasználásra is. Kecskemét, Halasi út 12. www.fehérpolikarbonát.hu.
18: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
19: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
20: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
21: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
22: Carglass javít, Carglass cserél.
23: Álláskeresők, figyelem!
24: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozás egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
25: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Gemius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
26: Teljes körű autószerviz, olajcsere, téli gumizás, futóműbeállítás, mindent egy helyen. Válaszd a megbízható Car Expert autószervizt Kecskeméten a Betlen körút 21 szám alatt. Car Expert, ahol az autód is jól érzi magát.
0: Minden, ami esküvő. Esküvő kiállítás nyílik Kecskeméten október 18-án 10 órakor a Sheraton Hotelben. Várjuk az ifjú párokat. A belépés díjtalan.
1: Reklámot hallottak.
2: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
3: Összművészeti találkozó lesz Kecskeméten, lezárják a Ceglédi úti aluljárót. Új alapokon az első segélynyújtás. Köszöntöm Önöket, Demeter Dia vagyok. Kárpát-medencei összművészeti találkozót rendeznek hétvégén Kecskeméten. Két napon át a tehetségről, az alkotás öröméről és a közösségi élményekről szólnak a programok a híres Agórában. A Kárpát-medence amatőr művészeti közösségeinek találkozóján 11 művészeti kategóriában mutatkoznak be a tehetségek. Mások mellett bábjáték, színjátszás, tánc, könnyű és komoly zene, film és fotó művészet. A tehetségpaletta programba idén több mint 1700-an jelentkeztek, közülük több mint 1300-an kapcsolódnak be a fesztivál eseményeibe. 147 meghívott előadó és kiállító, több mint 80 előadó művészeti és 63 alkotó művészeti közösség mutatkozik be. Részletek a Híres Agóra honlapján. Lezárják a Ceglédi úti gyalogos aluljárót. A Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai ma takarítást, jövő hétfőn festést végeznek itt. A korlátozás reggel 8 és délután 3 óra között lesz érvényben. A közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt válasszanak másik útvonalat. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiónknak Betlehem József. A Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke hozzátéve, a megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
4: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
3: Nyugodt őszi időre van ma kilátás itt Kecskemét térségében, a napsütést ugyan időnként zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, számottevő csapadék kialakulására ugyanakkor nem kell készülni. A szél többnyire mérsékelt marad, 17 fok körül alakulnak a csúcsok. A hét többi napjain is hasonló időjárásra számíthatunk majd, a napsütést időnként megnövekvő gomoly felhők is zavarhatják, de alapvetően száraz időre van kilátás, 17 fok körüli csúcsokat mérhetünk, hajnalban 4-7 fok várható.
1: A műsor támogatója az autóüvegjavítás szakértője, az Autóüveg Kft. www.autoüvegkft.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: És most!
1: Rádió
5: Indul a Rádió egy Daily Mix az igazi mai slágerekkel.

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és már a Daily Mix. Két órán keresztül az igazi mai slágerek mixben pörögnek. Faragó Miklós vagyok, és folytatódik nyereményjátékunk, mégpedig a nagy esküvői hét. Itt a Rádió egy gongon hétfőn kezdődött, és egészen péntek délutánig tart. Pénteken kiderül, ki viszi el a heti fődíjat. Most nem sorolom a nyereményeket, megtaláljátok a Rádió egy gong Facebook oldalán, weboldalán is, Instagramon is, de itt adásban is mindjárt említést teszek róla. De a legfontosabb, hogy a nyerni szeretnék üzenetet kell elküldeni SMS Viber számunkra 29 414 020-ra, és válaszolni egy esküvői kérdésre. Hát itt a vőféllyel kapcsolatos lesz a kérdés, majd ebben az órában ennyit már elárulok.

0: Rádió 1-en. Most eldől, tudsz-e mindent, amit egy esküvő előtt tudni kell?
1: Viktória, te vagy a mennyasszony?
2: Igen.
1: És megvan már mindened?
2: Nem.
1: Esküvői nincs. Ruhád van?
2: Az van már.
1: Ajjajjaj, hát akkor ki lesz az esküvői ruha?
2: Lehet kettő.
1: Lehet kettő?
0: A Rádió 1 gong legújabb játéka. Nagy esküvői hét.

Rádió 1 Gong, csak igazi mai sláger megy. Nagy esküvői hét a Rádió 1 Gongon, és tegnap is kérdezték tőlem, hogy akkor ezt a sok nyereményt hogy sorsoljuk, vagy ki kapja meg mondjuk a fodrászt, vagy éppen a mennyasszonyi ruhabérlésre jogosító utalványt. Hát egy valaki, mindent visz egy valaki pénteken délután a 8000 forint értékű nyereményt. Ott van a kísérőgyűrű, a catering szolgáltatás, az öltöny, a mennyasszonyi ruhabérlés, a sofőrszolgálat és a fodrász. Szóval egy valaki viszi el ezt a nyereményt. Péntek délután lesz a fődíj sorsolás. Jelentkezzetek a játékra. Közben a Daily Mixben már Loy és David Puentes Golden Summer című dalát hallgatjuk.

Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. 15 fok Kecskeméten, 16 Nagykőrösön és 15 Csongrádon. Kissé szeles őszi időben van részünk, és a nap további részében is számottevő csapadékra nem kell számítani, néha zavarhatják felhők a napsütést. És ahogyan erről kecskeméti meteorológusunkkal, Ország Ferenccel beszélgettünk a délelőtti témában, a következő napok is igazi őszi időt hoznak, csapadékot viszont egyáltalán nem. Én pedig játszom most Tóth Abigail slágerét, ez a Sugar Daddy.

0: ez a rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy. A Daily Mixben is közlekedési információk, ahogy az lenni szokott. Sajnos dugó van az M5-ösön Budapest felé, egy korábbi baleset miatt a Kecskemét Észak csomópontnál, ugye személyautó a belső sávban dolgozó munkagépnek hajtott, és a 75-ös kilométernél a belső sáv le van zárva, 2-3 kilométeres a dugó jelenleg is. Erről informál az Útinform, de egyébként pedig az M5-ösön a Budapest felé tartóknak jelzem, hogy több helyen is dolgoznak sávzárás mellett, úgyhogy érdemes figyelni. Az 5-ös főúton is figyeljetek, mert Kecskeméten a 84-es kilométernél aknafedlapokat állítanak helyre, és a belváros felé vezető külső sávot le is zárták, tehát az 5-ös számú főúton a város felé csak egy forgalmi sáv használható, az Akadémia körútról jobbra haladó járművek pedig a belső sávra tudnak bekanyarodni.
1: Az Útinformáció támogatója az MG Tormási, www.mgmotor.tormasi.hu.
0: Hamarosan játszunk, de előtte Lady Gaga énekel itt a rádió egy gongon a Daily Mixben.

0: koncentrálj a rádió egy gongműsor vezetőjére, és felelj azonnal, mert gondolkodási idő nincs. Nagy esküvői hét a rádió egy gongon.
1: Halló, tessék!
2: Haló, haló, itt a Rádió egy gongból, Faragó Miklós, ki van a vonalban?
1: Hú, Molnár, Demeter Zsuzsa vagyok.
2: Hello, Zsuzsa, meglepődtél, hogy felhívtalak?
1: Igen, nagyon.
2: Hát küldted a nyerni szeretnék üzenetet, ezek szerint lesz esküvő hamarosan?
1: Igen, csak lesz, igen, de nyilván nem nekem, hanem a lánykámnak.
2: Ja, a lánykádnak, jó, oké. Igen. Mondtuk, hogy családtagok is jelentkezhetnek, egészen nyugodtan. Jó.
1: Igen.
2: Hallom,
1: hogy... Bocsánatok, nagyon izgulok.
2: Ülsz vagy állsz?
1: Hát, még éppen állok.
2: Na, üljél le nyugodtan, ha lehet.
1: Üljél le nyugodtan? Jó, leüljök. Annyira kemény kérdést fogsz adni?
2: Nem lesz ez nagyon kemény kérdés, mert vőfény, ceremónia, mester tekintetében tegnap már megtudtuk, hogy mi a különbség, most pedig a kérdés az, képzeld el, hogy a hagyomány szerint mit kötöttek a vőfény botjára minden esküvőn?
1: Hogy micsoda, mit kötöttek?
2: A vőfény botjára minden esküvőn. A vőfénynek szokott egy botja lenni, és mit kötnek rá? Mi van rajta?
1: Húha! Hát valami szalagot?
2: Hát valami szalagot. Ennyi a megfejtés, hogy szalagot. Megfejtette.
1: Hú, köszönöm szépen.
2: Oké, hát akkor megvan
1: köszönöm,
2: az esély.
1: Köszönöm, hogy hívta.
2: Az esély arra, hogy a 800 ezer forint értékű nyereményt ugye megnyerd, akkor a lányodnak lesz a nagy napja majd. Hol tartják, Kecskemétem?
1: Kecskeméten fogják tartani, igen. Már ilyen 90%, hogy hol, igen.
2: Azt hittem, azt mondod, hogy 90%, hogy sok minden megvan, hiszen olyan nyeremények vannak itt, mint a ruha, vőlegény ruha, mennyasszonyi ruha. Akkor csak a helyszín van meg?
1: Igazából a helyszín, igen. Bárminek örülnénk, úgyhogy hát mindennek meg természetesen még jobban.
2: Oké, fodrász van már? Ki csinálja a
1: mennyasszony? Nincs.
2: Mert a nyeremények között fodrász is van, képzeld el.
1: Aj, nagyon jó.
2: Jó, oké, na, kalapba kerül a neved, úgyhogy adáson kívül fölírom az adataidat, maradj még velünk, jó?
1: Rendben, nagyon szépen köszönöm.
2: Továbbra is lehet jelentkezni nyereményjátékunkra SMS-ben, Viberen a 29 414 020-ra kell írni, hogy nyerni szeretnék, és ez a Rádió egy gong nagy esküvői hete. Pénteken fődi sorsolás, 800 ezer forint értékű a nyeremény. A részleteket mindjárt mondjuk, de mutatom Loi Get Lucky című dalát is, hiszen ezzel folytatjuk.
3: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon. Most légy okos. Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a Rádió egy gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben. Játsz velünk és nyerj, és mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig. Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon. Támogatóink Gold Club Óraékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Mennyasszonyi Ruhaszalon.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
5: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
6: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
7: Önnek a Protexin kell.
8: Gyógyszer nekem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
9: Október 24-én érkezik a régió legnagyobb retro rendezvénye, a Kecskeméti Retro Fesztivál. 9 sztár vendég, 1 világsztár, 2 sztár retro DJ. Elis DJ, Naxi X Soho Party, MC Taki, Emergency House, Desperado Feat Timi, Erős VS Spiggy Boy, DJ Szatmári és még sokan mások. Jegyek kaphatók Kecskeméten, a Turinform irodában vagy online az onlyticket.hu-n. Tehát október 24-én Kecskeméti Retro Fesztivál a Messzi István sportcsarnokban.
10: Beauty and Charm. Női hajvágás. Kulai köz 2A. Férfi haj és szakálvágás. Kulai köz 2A. Gyermekhajvágás. Kulai köz 2A. Beauty and Charm. Kecskemét, Kulai köz 2A. Közvetlenül a Pékség mellett. Időpont 30 304 71 56.
11: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
12: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
13: Elemtechni gumiszerviz. Továbbra is várunk szeretettel a Tatásoron található műhelyünkben. Új és használt gumik széles választék a készletről. Autókozmetika, futómű beállítás, javítás, gyors szerviz. Teljes körű felni felújítás. Bérbeadás rövid és hosszú távra. Elem Technik. Kecskemét, Tatáson 2.
14: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert. Nagykőrös. Ceglédi út.
15: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
16: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
17: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
18: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
17: Kecskemét Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
19: Építkezne? Van már telke? Van már kivitelezője? A Dream Home-nál már minden elő van készítve. Családi háza Kecskeméten a Ladánybenei úton, aszfaltos utcában már 76 millió 500 ezer forinttól. Kattintson most www.dream-home.hu.
20: Minőség is, kényelmes is.
21: Télre is, nyárra is.
22: Hűtésre is, fűtésre is, melegvízre is.
23: Költséghatékony is, megbízható is.
24: Kislakásba is, nagyházba is.
25: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
26: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
27: Immergaz. Komfort, ami veled marad. És neked is.
28: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
29: A falevelek már erősen hullanak, de a plazmacenter juttatásai októberben is magasan maradnak. Hogy miért? Ami számodra egy-egy kényelemben töltött óra, az egy rászoruló betegnek maga az élet ajándéka. Nem maradhat tehát hála nélkül, válj te is életmentő plazmaadóvá a hónapban, hiszen így az alkalmassági vizsgálat során 5000 forint, életed első két adásával 60 ezer, az első 5 plazmaadásoddal pedig összesen 155 ezer forint juttatásra tehetsz el. A részletekért látogass el a plazmacenter.hu oldalra. Tarts velünk te is, és tegyük közösen jobbá a világot.
30: Akácfából mindent.
31: Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszóteret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
30: Tegyen próbára minket.
31: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
3: Reklámot hallottak.
0: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
32: Tüdőgyógyászok találkoztak Kecskeméten, novemberben rendezik a megyei Préma gálát, zökkenőmentesen indult a nyugtaadatszolgáltatás. Demeter Dia vagyok. Kecskemét adott otthont a gyermektüdőgyógyászok 61. kongresszusának. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság által szervezett háromnapos szakmai eseményen mintegy 180-200 szakember vett részt. A konferencia középpontjában az allergológia és az alvástudomány állt, olvasható a Bács-Kiskun megyei oktatókórház beszámolójában. A résztvevők emellett többek között a gyermekkori asztma, a cisztás fibrózis, a légúti fertőzések és a tuberkulózis aktuális kérdéseit is áttekintették, de helyet kapott a programban a tüdőképalkotás és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása is. A kongresszus lehetőséget adott a szakmai tapasztalatok megosztására, az ismeretek bővítésére és a legújabb diagnosztikai, illetve terápiás lehetőségek megismerésére. Idén is átadják Bács-Kiskun megye legjobbjainak járó elismeréseket. Novemberben Kecskeméten rendezik meg a megyei prémagálát. Az eseményen most is azok kerülnek középpontba, akik munkájukkal, tehetségükkel és elhivatottságukkal gazdagítják közösségünket. A tudomány, a művészet, a kultúra, az oktatás és a sport területén, írja a BAON. Összesen 10 kategóriában hirdetnek győztest, a Bács-Kiskun megyei Préma díjat 3-an vehetik át közülük. Átadják emellett a Préma közönség díjat, a Bács-Kiskun megyei évvállalkozója díjat, valamint a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért járó elismerést is. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Lincmájer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
1: Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
32: Nyugodt őszi időre van ma kilátás itt Kecskemét térségében, a napsütést ugyan időnként zavarhatják megnövekvő gomoly felhők, számottevő csapadék kialakulására ugyanakkor nem kell készülni. A szél többnyire mérsékelt marad, 17 fok körül alakulnak a csúcsok. A hét többi napjain is hasonló időjárásra számíthatunk majd, a napsütést időnként megnövekvő gomoly felhők is zavarhatják, de alapvetően száraz időre van kilátás, 17 fok körüli csúcsokat mérhetünk, hajnalban 4-7 fok várható.
2: A műsort a Red Hombau kézházai támogatják. www.redhombau.hu.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
5: Rádió
0: 1! Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai

Ez a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, üdv mindenkinek, a mikrofonnál még ebben az órában Faragó Miklós. És itt a Rádió egy gongon zajlik a nagy esküvői hét, és hogyha esküvőtök lesz, vagy éppen a családban esküvő várható, akkor segítsétek az ifjú párt ezzel a nagy nyereménnyel, a heti fődíjjal, ami 800.000 forint értékű. Nyerni szeretnék, üzenetet várunk a 2094140-20-ra, ez az SMS Viber számunk. Csupán egy kérdésre kell jól válaszolni, hogy például hogy hívják azt a ruhát, amit a mennyasszony éjfél körül szokott felvenni. Hogyha tudjátok a választ, már is érdemes jelentkezni nyereményjátékunkra. Egy kicsit most segítettem. Már is könnyebb a jelentkezés, igaz? Alex Verendalával megyünk tovább. Ez már a Fever Dream itt a Daily Mixben a Rádió egy gongon.

Rádió 1 gong, csak igazi mai sláger megy. Pénteken indul a Rádió 1 top 500-as slágerlista. Az elmúlt 20 év 500 legjobb dala veszi át a főszerepet majd a Rádió 1-en. Szerintem jó pár Purple Disco Machine dal is ott lesz a listán. Például a következő is, ez a Wonderful Life.

Itt a Rádió egy gong, csak igazi mai sláger megy, és ez még a Daily Mix, na meg a nagy esküvői hét a Rádió egy gongon. Jelentkezni folyamatosan tudtak a játékra, SMS-ben, Viberen, közel 1 millió forint értékű a heti fődíj, amit pénteken sorsolunk. Csupán egy esküvővel kapcsolatos kérdésekkel válaszolni majd ebben az órában is. Kecskeméten pedig a március 15-e utca és Tömörkény István utca kereszteződésében történt délelőtt egy baleset, egy kis teherautó személygépkocsi ütközött össze, ráadásul a kis teherautó az oldalára borult. Személyi sérülésről nincs információnk, úgyhogy nem tudjuk, hogy volt a sérülés, vagy egyáltalán a sofőrök és az utazók hogy vannak. Viszont, hogy mondjuk közlekedési információ szempontjából tart-e még a helyszínen, és ezt is meg tudjátok nekünk erősíteni, küldjetek róla információt. Én is jövök mindjárt további közlekedési hírekkel, és azzal, hogy holnap minek a világnapja lesz. Hát elárulom nektek, hogy holnap lesz az ölelés világnapja. Míg Magyarországon a Nemzeti Ölelés napját egyébként július 1. szombatján tartják, de holnap ölelés világ. Nap, úgyhogy ne lepődjetek meg, hogyha a kollégátok közelít és egy ölelést szeretne nektek adni. Zenélünk tovább, Jennifer Lopez, David Guetta, ez már a Save Me Tonight.

0: a Rádió Egyen.
1: Most eldől, tudsz-e mindent, amit egy esküvő előtt tudni kell?
2: Ki a násznagy, hogy mondják más szóval?
3: Az egyik szülő, nem?
1: Nagy esküvői hét a Rádió

0: Rádió egy gong, közlekedési információkkal megyünk tovább. Az M5-ös autópályán Budapest felé még mindig tolódik a forgalom. A korábbi baleset miatt a 75-ös kilométernél alakult ki jelentős 4-5 kilométeres torlódás, de folyamatosan csökken. Egyébként Budapest felé több szakaszon is egyébként dolgoznak, úgyhogy emiatt további lassulásra, forgalom korlátozásra is számítani kell. Kecskeméten az 5-ös főúton a 84-es kilométernél aknafedlapokat állítanak helyre, a belváros felé vezető külső sávot zárták le, így az 5-ös számú főúton a város felé csak egy forgalmi sáv használható, az Akadéma körútról jobbra haladó járművek pedig a belső sávra tudnak kanyarodni. A Ceglidi úti gyalogos aluljárót pedig a mai napon takarítás miatt zárva tartják még 3 óráig.
1: A közlekedési információk támogatója, a Mercedes bontott alkatrészek forgalmazója, az Acélcsillag Kft.

0: koncentrálj a rádió egy gongműsor vezetőjére, és felelj azonnal, mert gondolkodási idő nincs. Nagy esküvői hét a rádió egy gongból.
1: Szia Laci, én pedig Faragó Miki a rádió egy gongból.
2: Hello.
1: Na hello.
2: El se hiszem. Igen, itt vagyok, bocsánat.
1: El se hiszed? Miért nem hiszed el?
2: Hát mert nem gondoltam volna, hogy engem fogsz hívni. Fia.
1: Hát így alakult a sors, úgyhogy te játszol most, illetve neked nyílik esélyed, hogy kalapba kerül. Csak
2: hát ez nagyon jó.
1: Kérdés, hogy kinek lesz esküvője, ezt még ma áruld el nekem.
2: Nekem.
1: Ó, és mikorra tűztitek ki a nagynapot? Jövő nyáron?
2: Kérlek szépen, május 29 jövőre.
1: Na hát akkor azért az hamarosan itt van, hidd el, hip-hop eltelik ez a pár hónap.
2: Igen.
1: Mi van már meg, ami már biztos?
2: Hát a helyünk az már megvan, fotós, videós, igazából ennyi nagyjából.
1: Jó.
2: Se ruha, se gyűrű, semmi.
1: Hát abban mi pont tudunk segíteni, mert van kísérőgyűrű, vőlegének ruha, mennyasszonyi ruha, ugye, aztán a sofőr szolgál, mit nem mondtam még, a fodrás sem mondta. Lányoknak
2: hát mondjuk nekem a hajam az nem sok van, úgyhogy az lényegtelen számomra, ugye, de
1: igen,
2: leendő asszonynak jó lesz.
1: Igen, főleg, hogy a mennyasszonynak, a koszorús lányoknak, meg az öromanyáknak készítél a haját a fodrász, úgyhogy mondhatni női fodrászunk van.
2: Az igen, hát jó, akkor ugye én alapból ki is vagyok nőve.
1: Igen, de neked még ott lehet a vőlegény ruha is, ugye, amit be tudsz majd váltani. Jó, oké, van egy kérdés, ugye itt arról szólt a kérdésem, hogy a mennyasszony éjfélkor felvesz valami ruhát. De milyen ruhát szerinted? Mire gondolok? Direkt nem mondtam még a színét.
2: Egy bordó vagy piros ruhára gondolsz, de a menyeske ruhára.
1: Pontosan, ennyi, úgyhogy fél kérdésből is megkaptam a teljes választ. Oké.
2: Okay.
1: A te neved is a kalapba kerül, jó?
2: Ó, nagyon jó, remélem kicsi lesz az a kalap, és engem húztok ki belőle.
1: Rád Bímány című dala elindult, csak azért, hogy tudjátok, hogy ezzel folytatjuk majd. Király Andor is már itt van, úgyhogy én búcsúzom, nem sok időm maradt. Laci természetesen a kalapban, és ő is eséllyel pályázik a fődíjra majd. Nagy esküvő hét folytatódik a délután folyamán is. Faragó Miklós hallottátok, holnap találkozunk ugyanígy 10 és 14 óra között. Viszont hallásra, sziasztok!
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Nagy esküvői hét a rádió egy gongon. Most légy okos. Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a rádió egy gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben. Játsz velünk és nyerj, és mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig. Nagy esküvői hét a rádió egy gongon. Támogatóink: Gold Club Óra Ékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Mennyasszonyi Ruhaszalon.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre! Husqvarna.hu.
5: Torokfájás? Doritricin. A Doritricin gazdaságos, 40 darabos kiszerelésben is kapható. Doritricin szopogató tabletta. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Csipet, Ropi! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
7: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
8: Igen.
7: És ez?
8: Igen,
9: a DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Dontodent 500 ml-es szájöblögetőt ínyvédő hatással mindössze 529 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat?
8: Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl! Igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
11: Tehát, ha szeretné megkönnyíteni a téli fahasogatást, fahasogatógépért a Halasi úti agrokeráruházat keresse. 35 féle fahasogatógép közül segítünk önnek kiválasztani a legmegfelelőbbet, melyet nagyon kedvező hitelre is megvásárolhat, már 99 ezer forinttól. Fahasogatógépet jó áron a Halasi úti agrokeráruházban, vagy kattintson az agroker.hu webáruházra.
12: Ha a bakteriális hüvelyfertőzést nem elkapni szokták, akkor vajon mi okozza? Most komolyan, a hüvelyi pH zavara? Vitagén C savas pH-jú hüvelykrém megállt parancsol a kórokozóknak.
13: A Vitagén C patikában vény nélkül kapható gyógyászati segédeszköz C-vitaminnal és tejsavval. A kockázatokról olvass el a használati útmutatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát.
14: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
15: Álláskeresők, figyelem!
16: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
17: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
18: Álom otthonba, álombútorok, az egyszerűtől, az exkluzívig. Egyedi konyhatervezés, sarokülők, étkezők, franciágyak, minden egy helyen. Sarokülő 149.900 forinttól, étkező 6 székkel 99.600 forinttól. Őszi akció 1600 négyzetméteren, a Dobosbútor áruházban, Kecskemét Kórhánközi út 10. Dobosbútor.hu.
19: Teljes körű autószerviz, olajcsere, téligumizás, futóműbeállítás, mindent egy helyen. Válaszd a megbízható Car Expert autószervizt Kecskeméten a Betlen körút 21 szám alatt. Car Expert, ahol az autód is jól érzi magát.
20: Itt az idő, most a legkedvezőbb a növények számára az ültetés. A bagosi kertészet az őszi szezonban is hatalmas választékkal vár. Legyen szó sövénynövényekről, gyümölcsfákról vagy akár krizantémról. Gyere és merülj el a gyönyörű lomb színekben, mert kertészkedni jó. Bagosi kertészet, Kecskemét, Nyugati körút.
21: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyag kereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
22: Reklámot hallottak.
23: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
24: Bővül a ménteleki óvoda, tűzoltók gyakorlatoznak a kórháznál, nem javult érdemben a vízügyi helyzet. Köszöntöm Önöket, Demeter Tia vagyok. Bővül a ménteleki óvoda. Az intézmény a jelenlegi 50 helyett 75 kisgyermeket fogadhat majd korszerűbb tágas környezetben. Erről beszélt közösségi oldalára feltöltött videójában Kecskemét polgármestere. Szemerei Népataki Klaudia a helyszínen tekintette meg a beruházást. A fejlesztés csak nem 647 millió forintból valósul meg, ebből mintegy 258 millió városi önerő, a többi pályázati támogatás. Az új szárny főfalai már állnak, hamarosan kezdődhet a födém kialakítása is. Mások mellett új csoportszobákat és vízes blokkokat is kialakítanak, a második ütemben pedig a meglévő épület is megújul. A kibővített óvoda várhatóan jövő szeptemberben nyithatja meg kapuit. Tűzoltók lepik el a Kecskeméti kórházat. Az intézmény tájékoztatása szerint ma és holnap is tűzoltósági gyakorlatot tartanak az egynapos sebészet épületében. A Bács-Kiskun megyei katasztrófavédelem által szervezett szituációs program célja, hogy a tűzoltók felkészüljenek az esetleges beavatkozásokra, és megismerjék az intézmény sajátosságait. A gyakorlat ideje alatt több, akár 5 tűzoltóautó is feltűnhet a kórház területén. Felhívják a betegek és látogatók figyelmét, hogy nincs rendkívüli esemény az intézményben, és a gyakorlat a betegellátás rendjét sem érinti. A gyógyító munka zavartalanul folytatódik. Hiába esett jelentős mennyiségű eső a hétvégén, a vízügyi helyzet alig javult. A tavak vízszintje pár centit emelkedett, de a folyóknál nincs változás, mondta Rádióknak Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvívője.
0: Nagyon gyorsan beszívja a száraz föld az érkező vizet, és ezért csak egy nagyon-nagyon kicsi javulás volt tapasztalható mind a Velencei tónál, mint pedig a Balaton vízállásában, azonban továbbra is rendkívül alacsony vízállású mindkét nagy tavunk. Folyóinkról ez sem mondható el, hiszen ott a Dunánál, illetve a Tiszánál is az számít, hogy a vízgyűjtő területeken mennyi eső esik, már pedig nem volt csapadék sem a Tisza, sem pedig a Duna külföldi részvízgyűjtőin, így mindkét nagy folyónk, illetve a kisebbek is továbbra is rendkívül alacsony vízállásúak.
24: Az esti éjszakai órákban több helyen megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem valószínű. Jelentéktelen eső fordulhat néhol elő, hajnalban pedig több helyen pára és köd képződhet. Ezek viszont holnap hamar feloszlanak majd. Napos felhős időszakok mellett a reggeli 2-5 fok után napközben 17-18 fokra számíthatunk itt Kecskeméten. A hét további napjaiban is hasonló időjárásra számíthatunk majd. A szél is többnyire mérsékelt marad.
1: A műsor támogatója a Cseri Kecskemét. www.cserikecskemét.hu. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
23: És most Rádió egy gong.

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit, Miki után a stúdióban a következő 3 órában szerda lévén Király Andor, úgyhogy a remek hangulatot, amit megidézett nekünk, remélem, hogy folytatjuk majd együtt. Annál is inkább, hiszen folytatódik a játék az esküvői hét itt a Rádió egy gongon, a nyereményeket pedig mindazoknak szánjuk, akik összekívánják kötni az életüket. Ennek összértéke 800 ezer forint. Természetesen nem csak azok jelentkezhetnek, akik a nagy napot már tervezgetik, hanem ismerősök, barátok, családtagok, akik szeretnének ezzel a nyereménnyel örömet szerezni. A témakör pedig, amivel kapcsolatban egy kérdést fogok feltenni, minden órában a házasság, az esküvő és az ezekkel kapcsolatos szokások, úgyhogy lesz idő arra, amíg nem visszahívok valakit megtalálni a választ, és akkor majd folytatunk egy jó kis eszmecserét ebben a témában. Jelentkezni a szokásos módon SMS, illetve Viber számunkon lehet, ez a 2094410020, illetve a ma délután folyamán lesz még szó, ahogyan akkoriban nevezték a laptop gyilkosról, vagyis a tabletekről, mert hogy hanyatlik ennek népszerűsége, de hogy miért? Nem sokára megosztom, illetve megérkezett az első előrejelzés a téllel kapcsolatban, hogy vajon nagyon hideg lesz-e, befagy a fenekünk, vagy akár elég lesz majd egy kis kabát is. Mindezek mellett pedig játszom a legnagyobb kedvenceket, akikkel már is kezdünk, Accent, Sarah és Misha Miller, ez a Don't Leave, ezt kérem én is, folytassuk velük itt a Rádió egy gongon, mindenkinek kellemes délutánt!

egy tervezett esküvő költségvetését komolyan megkönnyítheted, ha jól válaszolsz a Rádió egy gong műsorvezetőjének. Nagy esküvői hét

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerek.

0: Rádió egy gong napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
1: Íme mai ajánlatunk mindazoknak, akik még nem tudják, hogy hogyan töltsék szabad idejüket. Helvéci Ján idén ősszel is megrendezik a népszerű Teszed önkéntes szemétszedési akciót, amelyre minden tenni akaró helyi lakost, családot és baráti társaságot szeretettel várnak. A település szintű hulladékgyűjtés csütörtökön reggel 8 órakor veszi kezdetét. Ez egy igazán hasznos program lehet. Illetve ezen a hétvégén szombaton és vasárnap 9 és 18 óra között rendezik meg Kecskeméten, a híres Agorában a Kárpát-medencei összművészeti találkozó Tehetségpaletta Fesztivál, ahol 11 művészeti kategóriában mutatkoznak be a tehetségek. Ez lehet tehát a kutatók napja is, mindehhez kellemes időtöltést, csak úgy, mint a délután további részéhez itt nálunk a Rádió egy gongon, mert már is segítek mindazoknak, akik szeretnék a 800 ezer forint értékű nyereményt. Szerintem ez most egészen egyszerű és könnyű lesz. Aki nem tudja, hogy milyennek a múltja, vagy nincsenek még tervei a jövőre vonatkozóan, filmekben már sokat lehetett ezt látni, a régi hagyományok szerint mit szórnak a templomból vagy a házasságkötő teremből kilépő ifjú párra? Na, szerintem a legtöbbeknek gondolkodni sem kell rajta, de nem sokára hívok is valakit, és erre a kérdésre kell megválaszolnia ahhoz, hogy bekerüljön a sorsolásba. Most viszont menjünk tovább Dua Lipa felvételével, és ez lesz a Levitating.

A Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megy, és talán egy olyan fontos információ van az autósoknak, amely fontosságán tekintve ritkán hangzik el. Ugyanis az M0-as autóúton a déli szektorban az M1-es autópálya felé a Nagy Duna hidat is érintő munkák zajlanak, ezért a 17-es és 14-es kilométerek között a két külső sávot lezárták október 20-ig. A két sávra szűkült szakaszon 8-9 kilométeres jelenleg a torlódás, a többletmenetidő akár 60 perc is lehet. Sokan menekülnek le az autóútról, így telítettek a sávok a környező utakon is. Aki teheti, kerülj el a környéket és válasszon más alternatív útvonalat még időben. Ha valakinek pontosabb információja van, vagy egyéb más, ami hasznos lehet a többi közlekedő számára, hívjon engem a 76 414 010, de üzenetet is tudok fogadni a 29 414 020-on. Köszönöm, mindenkinek jó utat!

0: műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám. Jó, ha tudod, hogy a vaspotló szedését nem akkor kell abba hagyni, amikor jobban érzed magad, hanem amikor már a vasraktáraidat is feltöltötted. A 100 darabos Maltofer rágó tablettát ajánlott 3 hónapig szedni, majd ellenőriztesd laborban a raktárvas szintedet. Ha szeretnéd, a Maltofer szirup formában is megtalálhatod a gyógyszertárban. Maltofer rágó tabletta és szirup. Vény nélkül kapható vaspotló gyógyszerek. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: Kezdjen bele őszi projektjeibe az Obival. Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig, az Obival.
3: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövesd nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
4: A kávé ugyanaz. A reggel ugyanaz. A kedvenc zenéd is. Csak valahogy semmi sem a régi.
5: Ha hetek óta nem tudsz örülni semminek, lehet, hogy enyhe depresszióval küzdesz. Ilyenkor segíthet a Remotív Extra. A Remotív Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
6: Újra jó kedvűen a Remotív Extrával. Vény nélkül kapható Orbánz fű kivonattartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Loving Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is.

0: Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a triumf.
1: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
2: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkos a hát nem ez. Újra nem ez.
3: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
4: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
5: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert hall

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai sláger megy.

0: a Rádió 1 Gong legújabb játéka. Nagy esküvői hét a Rádió 1 Gongon.
1: Bizony kár lenne kihagyni ezt a lehetőséget, én úgy gondolom, hiszen egy esküvő a lakodalom rengeteg költséggel jár, és mi 800 000 forint értékben tudunk ezen spórolni valakiknek, mert ebben van óra ékszer utalvány, catering szolgáltatást is igénybe lehet venni, akár öltönyvásárlási vagy mennyasszonyi ruha bérlési lehetőség is, de a bácsi sofőr szolgálat is segít azoknak, akik nem szeretnének vezetni, illetve az alkalomhoz illő frizura is elkészítethető. A döntés persze szubjektív, de folytatjuk azzal a kérdéssel a következő órában is, amire most nem sikerült választ kapni, ez pedig az, hogy a régi hagyományok szerint mit szórnak a templomból, vagy a házasságkötő teremből kilépő ifjú párra, segítek két válaszsal, rist vagy rózsaszirmokat. Na de a részletekkel jövök néhány perc múlva egy újabb zenei óra elején, amit majd az utóbbi hetek egyik legnépszerűbb dalával kezdek, ez lesz Shakirától a Die Die itt a Rádió 1 Gongom.

0: termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nagy esküvői hét a Rádió 1 gongon. Most légy okos! Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a Rádió 1 gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben! Játsz velünk és nyerj! És mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig! Nagy esküvői hét a Rádió 1 gongon! Támogatóink Gold Club Óra Ékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Mennyasszonyi Ruhaszalon.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió 1 gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám. Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
3: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
4: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
5: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
6: Újra itt a hódos bónusz az Obiban. Mostantól forintonként számoljuk a bónuszpontokat a Hey Obi abban. Töltse le az appot, használja minden vásárlásnál, gyűjtse a pontokat, és szerezzen akár 5 darab 10%-os kupont. A pontgyűjtési időszak szeptember 2-től október 21-ig tart. Részletek az obi.hu/hódosbónusz oldalon. Ötlettől a megoldásig. Az Obival.
7: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
8: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
9: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
10: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
11: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
12: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom Bevásárló Központba, ahol az inverteres Beko előtöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
13: Itt az idő, most a legkedvezőbb a növények számára az ültetés. A bagosi kertészet az őszi szezonban is hatalmas választékkal vár. Legyen szó sövénynövényekről, gyümölcsfákról vagy akár krizantémról. Gyere és merülj el a gyönyörű lomb színekben, mert kertészkedni jó. Bagosi kertészet, Kecskemét, Nyugati körút.
14: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
15: roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Veszelsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Veszelsz ki autóbontó.
16: Álom otthonba, álombútorok. Az egyszerűtől az exkluzívig. Egyedi konyha tervezés, sarokülők, étkezők, francia ágyak, minden egy helyen. Sarokülő 149.900 forinttól, étkező 6 székkel 99.600 forinttól. Őszi akció 1600 négyzetméteren, a Dobosbútor áruházban. Kecskemét, Korhán közi út 10. Dobosbútor.hu.
17: Időtálló megoldások otthonába a Nívótól. Gondozásmentes kerítések, pergolák, kerti kiegészítők és biztonsági bejárati ajtók 10 év garanciával egyenesen a gyártótól. Látogass el hozzánk Kecskeméten, a metróval szemben. Részletek nívó.hu.
18: Teljes körű autószerviz, olajcsere, téli gumizás, futómű beállítás, mindent egy helyen. Válaszd a megbízható Car Expert autószervizt Kecskeméten a Betlen körút 21 szám alatt. Car Expert, ahol az autód is jól érzi magát.
19: Oktoberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Oktoberfest, Spaletta étterem és sörház.
20: Raster Studio. Arculattervezés cégeknek. Digitális nyomtatás, akár kis példányszámban is. rasterstudio.hu.
21: Új kilátásra vágysz? Hirdesd meg otthonod 1,8 millió felhasználónak, és találd meg a következőt az ingatlan.com-on. A Genius 2026 júliusi egyedi valós felhasználókat vizsgáló adatai alapján. ingatlan.com.
22: Gépjárművek forgalomból kivonása, bontási igazolással, elszállítással.
23: Roncsautóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
24: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
25: Reklámot hallottak.
26: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Pályaválasztási kiállítást szerveznek Kecskeméten, lezárják a Ceglédi úti aluljárót, új alapokon az első segélynyújtás. Demeter Dia vagyok. Elindul a Jövő Datét pályaválasztási kiállítás. A rendezvény sorozat első állomása ismét Kecskemét lesz, tudatta a Bács-Kiskun megyei kormányhivatal. Október 16-án és 17-én a Messzi István sportcsarnokban várják majd az általános iskolák 7.-8. osztályos tanulóit, szüleiket, a pedagógusokat, valamint a pályakezdő vagy pályakorrekciót tervező felnőtt álláskeresőket. Lezárják a Ceglédi úti gyalogos aluljárót, a Kecskeméti Város Üzemeltetési Nonprofit Kft. Munkatársai ma takarítást, jövő hétfőn festést végeznek itt. A korlátozás reggel 8 és délután 3 óra között lesz érvényben, a közlekedőket arra kérik, hogy a munkálatok ideje alatt válasszanak másik útvonalat. Véget ért a kecskeméti hajtány szezon. Hétvégén tartották a szezonzárót, írja híres.hu. A kecskeméti kisvasút április óta minden hónap második szombatján biztosított nosztalgia utazást a Kecskemét, Jakabszállás, Bukac, Kiskun, Majsa vonalon. A záró hétvége hatalmas érdeklődés mellett zajlott, az üzemeltetőknek egy extra járatot is be kellett iktatniuk. Megújították az újraélesztés és az első segélynyújtás európai szakmai irányelveit. A cél, hogy egyszerűbbé, valamint hatékonyabbá váljon az életmentés, és a lakosság is felkészüljön a gyors segítségnyújtásra, mondta rádiunknak Betlehem József, a Magyar Vöröskereszt első segélynyújtó munkabizottságának elnöke hozzátéve. A megvalósításhoz elengedhetetlen, hogy minél többen tudják, mit kell tenniük vészhelyzetben.
28: 2025-ben az újraélesztés szakmai irányelvét írták újra, ugyanakkor megjelent az első segélynyújtásnak is egy szakmai irányelve, ami természetesen sokkal szélesebb, mint maga az újraélesztés, amiben olyan történések kaptak szerepet, amelyek elsősorban baleseti, belgyógyászati jellegű sürgősségi történések, de ami novum, hogy megjelentek a környezeti ártalmak, és a környezeti ártalmak között a klímaváltozás hatására adott esetben bekövetkező egészségi állapot, rosszabbodások, változások. Azt hiszem, hogy ezt talán különösebben nem is kell szakmailag indokolni, hogy ebben miért fontos lépni.
27: Az esti éjszakai órákban több helyen megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem valószínű. Jelentéktelen eső fordulhat néhol elő, hajnalban pedig több helyen pára és köd képződhet, ezek viszont holnap hamar feloszlanak majd. Napos felhős időszakok mellett a reggeli 2-5 fok után napközben 17-18 fokra számíthatunk itt Kecskeméten, a hét további napjaiban is hasonló időjárásra számíthatunk majd, a szél is többnyire mérsékelt marad.
29: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
26: És most Rádió egy gomb.

Ez továbbra is a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy. Üdvözlök mindenkit! Szerda lévén ebben és még a következő órában a mikrofonnál Király Andor. Számítok sokakra, leginkább azokra, akik össze szeretnék kötni életüket, hiszen a 800 ezer forint értékű nyeremény most rájuk vár. Nem sokára ismét elmondok egy kérdést, ami a házassággal, esküvővel, ezzel kapcsolatos szokásokkal szorosan összefügg. Erre kell megtalálni a választ, amíg fel nem hívok valakit, akkor pedig majd egy picit elbeszélgetünk erről. Természetesen nem csak a házasulandó felek jelentkezhetnek, hanem akik szeretnék nekik odaadni ezt a nyereményt, mondjuk családtagok, barátok, ismerősök. Jelentkezni pedig SMS, illetve Viber számunkon lehet a 29 414 020. Nem sokára jön tehát a kérdés, és még valamiről beszélünk. A tabletről, amit annak idején laptop gyilkosnak kezdtek el hívni, egyre veszít a népszerűségéből, és hogy mi lehet az oka. Mindjárt megfejtjük, addig azonban mindazoknak, akiknek legalább a háttérben ott szólunk, jöjjön most Teddy Swims és a Door. Ezzel kívánok, jó munkát, kellemes délutánt, dolgozzunk együtt!

0: Az esküvői kiadások nagy részét átvállaljuk.
1: Csak figyeld a Rádió egy gomb műsorvezetőjének kérdéseit és állításait.
0: Nagy esküvői hét a Rádió egy gombon.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Itt a Rádió 1 gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, folytatódik a játék a nagy esküvői hét. 800 ezer forint értékű a nyeremény, csak jól jöhet valakiknek. Már is mondom a kérdést. A régi hagyományok szerint mit szórnak a templomból vagy a házasságkötő teremből kilépő ifjú párra? Adok két válasz lehetőséget, rizst vagy rózsaszirmokat. Ez talán már közelebb visz bárkit a megoldáshoz. Jelentkezni SMS, illetve Viber számunkon lehet a 2094410020-on. Várom. Illetve az óra elején említettem, hogy beszélünk egy picikét a táblagépekről, mert egyre inkább veszítenek népszerűségükből. Igen, egykoron azt jósolták, hogy a tabletek majd leváltják a laptopokat. 2015-ben azonban meredek zuhanásba kezdtek, már az eladásokat tekintve, és a 2014-es csúcsévhez képest később a harmadukra estek vissza az eladások. De mi történt a laptopgyilkosnak kikiáltott technológiával? Egyszerűen nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, kevés csatlakozó, korlátozott operációs rendszer, kényelmetlen virtuális billentyűzet. Közben az okostelefonok kijelzője egyre nagyobb lett, a laptopok pedig könnyebbek és vékonyabbak. A tabletek így két szék között a pad alá estek, ráadásul olyan tartósnak bizonyultak, hogy az emberek ritkábban cserélték le őket. Ma ugye főként filmezésre, rajzolásra, tanulásra használjuk őket, szóval nem tűntek el, csak kiderült, hogy az okostelefon és a laptop mellé nem mindenkinek van szüksége egy harmadik képernyőre. Érdekes, de elfogadható tények ezek. Hogy mi lesz a jövőben, kiderül. Most pedig az, hogy mivel folytatjuk. Már is Team Kamerát felvétele forog a Hug Yourself itt a Rádió 1 gongon.

0: Ez a Rádió 1, ahol csak igazi, ma is sláger megy. Autósok, figyelem! Hallgatóink jelezték, hogy Kecskeméten, a Mátyás Király körúton. A Mátyás iskolából ez időtájt is távoznak a diákok, és nagyon figyelik, hogy ott a környéken ki mennyire tartja be a szabályokat. Senki ne feledje, hogy egy 30 km/h sebességkorlátozó tábla is ki van helyezve. Illetve Feri jelezte nekünk, hogy Cegléden, a Széchenyi úton, a Juhász Gyula utcánál rendőri ellenőrzés. Egyéb információk jöhetnek a forró drót 76 414 010. Csak óvatosan, mindenkinek jó utat kívánok!
1: Az útinformáció támogatója a Cseri.

0: Kecskemét. www.cserikecskemét.hu.
1: Folytatván pedig a kedvencek sorát, az olasz DJ producer következik 4 perc múlva a nyár leghangulatosabb dalával, és ez lesz a Bambolé.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes, olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áfonyás ízben is.
4: Persze, meg rémfinom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa, Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füsli és nuggetsz master food.
5: A torokfájásról érdemes tudni, hogy a háttérben többféle ok is állhat. Ezért olyan segítséget válasszunk, amely több ponton segít enyhíteni a panaszokat. A Doritricin 3-as hatóanyag tartalmával lép közbe, gyorsan csillapítja a fájdalmat és a nyelési nehézséget, fertőtleníti a torkot és antibakteriális hatású. Doritricin szopogató tabletta. Patikában vén nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Ne hagyd ki semmit, a kiváló árakat se, mert ez most igazán megéri. Most csütörtöktől vasárnapig a 150 g-os Snack Day Chips 26% kedvezménnyel csak 379 forint, az 1 kg-os Bellarom szemes kávé 27% kedvezménnyel pedig csak 2899 forint. Lidl, igazán megéri.
7: Kezdjön bele őszi projektjeibe az Obival! Új padlóval dobná fel otthonát. A Nature Sense Elton tölgy laminált padló héjobi kuponnal 20% kedvezménnyel 5249 forint helyett most 4199 forintért kapható négyzetméterenként. Keresse ajánlatainkat az obi.hu-n. Ráadásul még mindig tart a hódos bónusz a héjobi abban. Ötlettől a megoldásig az Obival!
8: Pihenj egy kicsit.
9: Gondolkodj pozitívan.
10: Menj el sétálni, szedd össze magad.
11: Az enyhe depresszió nem akaraterő kérdése, de kezelhető. A Remotiv Extra segíthet. A Remotiv Extra javítja a hangulatot, fokozza a motivációt.
12: Újra jókedvűen a Remotiv Extrával. Vény nélkül kapható Orbánczfű kivonat tartalmú gyógyszer enyhe depresszióra. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
6: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a magyar fürtös paradicsom kilója csak 699 forint, a fehér szőlő kilója pedig szintén csak 699 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
13: A műszaki vásárlás ne bízza a szerencsére! Az expert műszaki áruházakban igazi szakértők segítenek a jó döntésben! Jöjjön el hozzánk a Malom bevásárlóközpontba, ahol az inverteres Beko elöltöltős mosógép energiatakarékos szenzorokkal most csak 89.999 forint. Expert műszaki áruház. Vigyen szakértelmet otthonába!
14: Váltanál? Most keresed az első munkahelyet? Gyere el október 20-án a baon.hu állásbőrzére a Kecskeméti Malom Központba. Találkozz a munkáltatókkal, kérdezz, ismerd meg a nyitott pozíciókat, és találd meg a hozzád illő állást. Az esemény főszponzora a Mercedes-Benz gyár Kecskemét. Baon.hu állásbőrze. Október 20-a Kecskemét.
15: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház. Több, mint festék volt.
16: Ha a munkád biztonságot és megbízhatóságot kíván, akkor Portvest és Base Protection munkavédelmi lábbelik. Kényelem, minőségi anyagok, acél vagy kompozitorvédelem, divatos megjelenés. A Portvest és Base munkavédelmi lábbelik most rendkívül alacsony áron elérhetők a zöldkéz munkaruha és védőcipő áruházban. Vásároljon szuper csökkentett áron védőcipőket a zöldkéz munkaruha és védőcipő áruházban Kecskeméten, a Halasi úton az Agrokerbolt mellett, vagy rendeljen webáruházunkból zöldkéz.hu.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: És most!
0: Rádió

0: Koncentrálj a rádió egy gongműsor vezetőjére, és felelj azonnal, mert gondolkodási idő nincs. Nagy esküvői hét a rádió egy gongon.
1: Hello.
2: Király Andor vagyok a Rádió 1 gongból.
1: Szia Hanna vagyok.
2: Szia Hanna. Örülök, igen, hogy mosolyogsz. Ezek szerint tudod már a választ?
1: Hát nem tudom még a kérdést, úgyhogy még majd kiderül.
2: Nem hallottad?
1: Nem, bocsánat.
2: Én nem haragszom, csak azt hittem, hogy azért jelentkeztél, mert már megvan a válasz. Mondom a kérdést akkor.
1: Okay. Tehát
2: a hagyományok szerint mit szórnak a templomból, vagy a házasság kötő teremből kilépő ifjú párra? Én adtam két választási lehetőséget, de ha magadtól megy, annak még jobban örülök.
1: Fú, rizs?
2: Igen, mert mit jelent?
1: Nem tudom, én eddig csak szórtam.
2: Ja, eddig csak szórtam.
1: Igen.
2: A bőséget, a gazdagságot és a termékenységet szimbolizálja. Most már megjegyezted?
1: Na most már, akkor ezt megtudtam. Akkor most már jegyeztem.
2: De egyébként alternatívaként mondtam a rózsaszirmot, vagy virágszirmot is.
1: Uh-huh.
2: Az jó lett volna?
1: Az is egy opció, azt is szórtam már.
2: Igen?
1: Azt is szórtam már.
2: Bizony, tehát mind a kettő válasz jó lett volna, mert az viszont az új életet és a szerelmet jelképezi.
1: Akkor majd eldöntöm, hogy a miénkem melyik legyen.
2: Na, ezt akartam mondani, kérdezni, hogy remélem lesz majd benne részed, amikor rátok szórják természetesen nem az átkot, hanem a jó és kedves
1: hát
2: élet,
1: reméljük,
2: szeretetteljes élet reményében ezeket. És terveztek ilyet tehát?
1: Igen, jövőre.
2: Na tessék, és valami már megvan?
1: Van, igen, már egész sok minden. Szóval már azért, hogy időben elkezdtünk tervezni, próbálkozunk, de azért még van, ami hiányzik.
2: Na hát van erre 800 ezer forintunk nekünk is. Biztos ki tudjátok használni.
1: Hát, azt biztos el tudnánk használni.
2: Na remélem. Fölírom a neved, bekerültél a kalapba, pénteken sorsolunk.
1: Jó, nagyon szépen köszönöm.
2: Addig is
1: köszönöm
2: sok boldogságot,
1: szépen.
2: Együtt.
1: Köszönjük, köszi, hello.
2: Egy újabb kérdés a következő órában, ami a házasság kötéssel, az esküvővel, a lakod az ezekkel kapcsolatos szokásokról szól, no, de erről majd néhány perc múlva, hiszen lassan az utolsó zenei óra veszi kezdetét, amit a mai alkalommal együtt tölthetünk, és ezt, hogy továbbra is kellemesen teljen a délután, a Herzek és a Purple Disco Machine slágerével kezdem majd. Ez lesz a Wonderful Life, és ez már is egy kedves jóslat.

0: termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon. Most légy okos. Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a Rádió egy gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben. Játsz velünk és nyerj, és mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 millió forint erejéig. Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon. Támogatóink: Gold Club Óra Ékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Menyasszonyi Ruhaszalon.
0: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral, erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Hol van a sluszkulcsom, illetve... Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
4: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
5: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV gyártás Jászfényszarún. 1989 óta.
3: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
4: Ezt nem hiszem el.
6: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
7: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak.
8: A Protexin kell.
9: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
10: Tudtad? A vashiányos fáradtság, fejfájás, sápadtság gyorsan visszatérhet, ha hamarabb abba hagyod a vaspótlót.
11: A 3 hónapos terápiához a patikában már kapható az új 100 darabos Maltofer rágó tabletta.
10: A magas vastartalmú Maltofer hosszantartó szedéséhez a költséghatékony nagy kiszerelés jó választás.
11: Maltofer rágó tabletta. Vény nélkül kapható vaspótló gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
12: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
13: Na ne, tényleg?
12: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
13: Ez nagyon jól hangzik.
12: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
14: Álva fejénél az, vagy emez. Gyilkosa hát nem ez. Újra nem ez.
1: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik a Keselyű című új thriller minisorozat Dél Zsolt és Zsigmond Emőke főszereplésével.
15: Felelősségbiztosítás? Jobb időben! Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
16: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Lépj szintet elektromosan a JP Autóval. Választ készletről elérhető BYD C-Lion 7 modellünket, és most ajándékfali töltőt is adunk mellé. Ne maradj le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
18: Építkezés, felújítás, most kell lépni. Festékek, gipszkarton, hőszigetelés, nemes vakolatok, minden egy helyen. Rengeteg termék, szuper áron. És most figyelj, Kecskeméten belül ingyen kiszállítjuk. Minőség, szakértelem, verhetetlen árak. ARD Color Festékház, több mint festékbolt.
19: Építkezne? Van már telken? Van már kivitelezője? A Dream Home-nál már minden elő van készítve. Családi házak Kecskeméten, a Ladánybenei úton, aszfaltos utcában már 76 millió 500 ezer forinttól. Kattintson most! www.dream-home.hu.
20: Roncsautó átvétel. Pipo Parts Kft. Kecskemét, Szent István körút 24. Gépjárművek forgalomból kivonása bontási igazolással, elszállítással.
21: Autóját akár 55 forint per kilogrammáron átvesszük.
20: Kecskemét, Szent István körút 24. Pipo Parts Kft.
22: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
23: Minden, ami esküvő. Esküvő kiállítás nyílik Kecskeméten október 18-án 10 órakor a Sheraton Hotelben. Várjuk az ifjú párokat. A belépés díjtalan.
24: Szereltessen vonóhorgot autójára. Vonóhorog típusonként 5 féle választékban. Felszerelés telephelyünkön. CarMax Kft. Kecskemét Dunaföldvári út, a 4-es kilométerkőnél az Osannal szemben. Telefon 30 91 59 316. www.carmax.hu.
25: Ragyogó hajra vágysz? Irány most is a Plus Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plus Marketben. Pont jó árak, pont a közelemben.
26: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
0: Reklámot hallottak.
1: A Rádió egy gong legfrissebb hírei.
27: Tüdőgyógyászok találkoztak Kecskeméten, novemberben rendezik a megyei Préma gálát, zökkenőmentesen indult a nyugtaadatszolgáltatás. Demeter Dia vagyok. Kecskemét adott otthont a gyermektüdőgyógyászok 61. kongresszusának. A Magyar Gyermekorvosok Társasága és a Magyar Tüdőgyógyász Társaság által szervezett 3 napos szakmai eseményen mintegy 180-200 szakember vett részt. A konferencia középpontjában az allergológia és az alvástudomány állt, olvasható a Bács-Kiskun megyei oktatókórház beszámolójában. A résztvevők emellett többek között a gyermekkori asztma, a cisztás fibrózis, a légúti fertőzések és a tuberkulózis aktuális kérdéseit is áttekintették, de helyet kapott a programban a tüdőképalkotás és a mesterséges intelligencia gyakorlati alkalmazása is. A kongresszus lehetőséget adott a szakmai tapasztalatok megosztására, az ismeretek bővítésére és a legújabb diagnosztikai, illetve terápiás lehetőségek megismerésére. Idén is átadják Bács-Kiskun megye legjobbjainak járó elismeréseket. Novemberben Kecskeméten rendezik meg a megyei Préma gálát. Az eseményen most is azok kerülnek középpontba, akik munkájukkal, tehetségükkel és elhivatottságukkal gazdagítják közösségünket. A tudomány, a művészet, a kultúra, az oktatás és a sport területén, írja a BAON. Összesen 10 kategóriában hirdetnek győztest, a Bács-Kiskun megyei Préma díjat 3-an vehetik át közülük. Átadják emellett a Préma közönség díjat, a Bács-Kiskun megyei évvállalkozója díjat, valamint a kiemelkedő társadalmi szerepvállalásért járó elismerést is. Kedvezőek a tapasztalatok azután, hogy szeptember 1-től kötelező a nyugtaadatszolgáltatás itthon. A hazai vállalkozások nem halogatták az átállást, így az első hónapban már több mint 12 millió bizonylat adatai futottak be a Nemzeti Adó és Vámhivatalhoz, jelezte Linc Mayer Szilvia, a hatóság kommunikációs főosztályának vezetője.
28: Az első hónap mérlege nagyon pozitív. Annak ellenére, hogy még nincsen szankció, mégis nagyon sokan átálltak, és már tökéletesen is teljesítik ezt a kötelezettséget. Az első hónapban több mint 12 millió nyugtáról érkezett már adat a NAV-hoz, a bizonylatoknak az összértéke pedig a 32 milliárd forintot is meghaladta.
27: Az esti éjszakai órákban több helyen megnövekszik, megvastagszik majd a gomoly felhőzet, számottevő csapadék ugyanakkor továbbra sem valószínű. Jelentéktelen eső fordulhat néhol elő, hajnalban pedig több helyen pára is köd képződhet. Ezek viszont holnap hamar feloszlanak majd. Napos felhős időszakok mellett a reggeli 2-5 fok után napközben 17-18 fokra számíthatunk itt Kecskeméten. A hét további napjaiban is hasonló időjárásra számíthatunk majd. A szél is többnyire mérsékelt marad.
1: We'll be right back.
2: A műsor támogatója a Formont Automobil Kecskeméti KGM és Nissan márka kereskedés és szerviz.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Ön miért hallgatja a Rádió 1-et?
1: Habár Budapesten élek, de mindig Kecskemét jut eszembe a Rádió 1 gongról, amit rendszeresen hallgatok.
0: Rádió 1 gong. Csak igazi mai slágermű.

Ez még mindig a Rádió egy gong, ahol csak igazi mai sláger megy, és bizony már is az utolsó órához érkeztünk el a mai napon, de folytatjuk a játékkal, hiszen pénteken sorsoljuk csak a 800.000 forint értékű nyeremény. Mindazok részére jó lehet ez, és leginkább hasznos, akik össze szeretnék kötni életüket. Éppen ezért az esküvővel, a házassággal, a lakodalommal kapcsolatos kérdést fogok föltenni, nem sokára, hogy legyen idő megfejteni. Aki pedig helyesen megválaszolja, már is esélyes erre a hatalmas fődíjra. Jelentkezni SMS, illetve Viber számunkon lehet a 2094410, de nem csak azok, akik a nagy napra készülnek, hanem azok is jelentkezhetnek, akik rokonok, családtagok is egyszerűen csak jót, ajándékot szeretnének nekik adni. Megérkeztek az első hosszú távú időjárás előrejelzések a térre vonatkozóan. Na, befagy a fenekünk? Vagy elég lesz egy kis kabát, mert szinte tavasz lesz? Nem sokára kiderül, néhány perc múlva, úgyhogy addig folytassuk csak jó hangulatban. Aki már is biztosít bennünket erről, Martin Garrix, tőle következik a Butterfly. Ezzel kívánok további jó rádiózást!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: Itt a Rádió egy gongon, ahol csak igazi mai sláger megy, és mindjárt egy ilyennel folytatjuk. Természetesen folytatódik a nyereményjáték, az utolsó kérdés a mai alkalommal, ami talán még egyszerűbb, mint az elmúlt órában. Ez a következő, a népszokások szerint kit rabolnak el az esküvőn? A mennyasszonyt vagy az anyóst? Aztán firtatjuk, hogy ki melyikkel járna jobban, de a válaszra kíváncsi vagyok, már is lehet jelentkezni SMS, illetve Viber számukon a 29 414 020-on, a tét a 800 000 forint értékű nyeremény. 5 perccel járunk, fél öt előtt nézzük csak, hogy milyen időjárásra számíthatunk még a héten. Egészen vasárnapig felhős, napos időszakok váltják egymást, csapadék legközelebb valamennyi szombaton lehetséges.
1: Az időjárás jelentés támogatója a Zöld Kéz munkaruha és védőcipő áruház. Minden, ami munkaruházat. Zöldkéz.hu.
0: Ígértem viszont, hogy arról is beszélünk, hogy az első előzetes előrejelzések alapján mi várható a télen. Úgy tűnik, az idén télen nem egyformán osztják a hideget a világban. A legfrissebb, hosszú távú előrejelzések szerint Európában az Atlanti-óceán felől érkező légtömegek több csapadékot hoznak, de ez nem feltétlenül jelent több havat. Decemberben és januárban az átlagosnál magasabb hőmérséklet valószínű, bár rövidebb fagyos, havas időszakok természetesen előfordulhatnak, ezzel szemben például az Egyesült Államok déli, középső és keleti területein a korábban vártnál jóval hidegebb, havasabb tél jöhet. A különbségben az El Niño jelenség is szerepet játszhat, persze ezek még csak előrejelzések, mint mindig a tél azért tartogathat meglepetéseket, úgyhogy a szánkót egyelőre ne adjuk el, de az biztos, hogy még a hólapátot sem kell előkészíteni. Úgyhogy egyelőre úgy tűnik, hogy nem feltétlen kell, hogy legyen magas a fűtés számla, de persze minden csak majd útközben derül ki. Az viszont most, hogy nem sokára hívom a mai utolsó játékost, aki megnyerheti a 800 000 forint értékű nyereményünket, addig viszont jöjjön egy bizonyos lázas álmából felébredve Alex Warren és a Fever Dream, erről énekel és zenél nekünk most itt a Rádió 1-en.

0: Az esküvői kiadások nagy részét átvállaljuk.
1: Csak figyeld a Rádió 1 Gong műsorvezetőjének kérdéseit és állításait.
0: Nagy esküvői hét a Rádió 1 Gongon.

0: Rádió 1, ahol csak igazi, ma is láger megy, és a Kecskeméten közlekedőknek van egy fontos infóm a Petőfi Sándor utcával kapcsolatban, hiszen város üzemeltetési feladatokat hajtanak végre holnap és holnap után csütörtökön és pénteken. A szalagházak Deák tér felőli szakaszán. Arra kérnek mindenkit, hogy a gépjárművekkel hagyják el a kijelölt parkolókat, az érintett területre vonatkozó parkoló bérleteket a környező utcákban elfogadják. Illetve az M0-as autóúton az M5-ös autópálya felé a 6-os főúti csomópontnál egész nap aszfaltoztak, és a munkát ugyan már befejezték, a 14-es kilométernél tehát minden sáv újra járható, a torlódás viszont jelenleg még mindig 8-9 kilométer hosszúságú, és legalább fél óra kell a továbbjutáshoz. Mindenki eszerint tervezzen, biztonságos, jó utat kívánok!
1: Az útinformáció támogatója a Szabó és Társai Kft.
0: A játékunkban pedig mindjárt egy újabb kérdés mai utolsó játékosunknak. Remélhetőleg ő is esélyes lesz a 800 000 forint értékű nyereményre. A mai utolsó zenei blokkot pedig igazán hangulatosan kezdjük. Tóth Abigail jön és Accent a közös dallal, ez a Sugar Daddy.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
4: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek? További információk az erstesleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
5: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jyszk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Képzeld, Hanna, már Érden és Székesfehérváron is van Geely az Autócentrum Szabónál.
7: Na ne, tényleg?
6: Bizony, és most ajándékot is választhatsz mellé. 100 000 forintos üzemanyagutalványt, vagy egy 11 kW-os fali gyors töltőt.
7: Ez nagyon jól hangzik.
6: Várunk az Autócentrum Szabó érdi és székesfehérvári szalonjában.
8: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Például október 15-től 18-áig 200 g hullámos chips 28% kedvezménnyel csak 499, a tiramisu vagy a profiterol 28% kedvezménnyel csak 1009 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
9: A következő molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a MOL-nál, használd MOL Move appod, és tiéd lehet a napon a 3 darab 50 000 forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a MOL Move abban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
10: Az Aptab egy ízletes, könnyen beadható rágótabletta, amely egy hónapos védelmet biztosít a bolhák és a kullancsok ellen kutyák és macskák számára. Szeresd naponta, Aptab havonta. Keresd a Fresnap üzletekben és a webshopban tartósan kedvező áron. A részletes javallatért, illetve pontos alkalmazásért olvasd el a készítményhez mellékelt használati utasítást.
11: Hol van a slusz kulcsom, illetve...
12: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
13: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
14: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún, 1989 óta.
12: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
13: Ezt nem hiszem el.
15: Ősszel is jön a Shopping Week a Kecskeméti Target Centerben. Vásárolj október 9 és 17 között, töltsd fel a blokkot online, és nyerj értékes ajándékokat. Október 17-én szombaton 10 és 16 óra között pörgesd meg a szerencsekereket a kis Tesco-nál garantált ajándékokért. Részletek shoppingweek.hu.
16: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo Kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
17: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
18: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
19: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Szék Renáta.
1: Én pedig Király Andor, és ez a Rádió egy gong.
0: Hú, szia, hú.
1: Szia.
0: Hú, de örülök, hogy hívta.
1: Ma már örültek nekem, de nem ennyire.
0: Ó, én nagyon-nagyon vártam.
1: Úgyhogy nálam ma te nyertél. De nem a fő nyereményt, hiszen azt tudod, csak pénteken 4 és 5 között sorsoljuk.
0: Igen.
1: No, és milyen tervetek van, ha szabad kérdezni?
0: Hát múlt héten a párom megkérte a kezemet.
1: Ah, gratulálok!
0: Köszönöm szépen, és tavasz fele szeretnénk, április tájékán, 23-án van a születésnapunk, és akkor...
1: Születésnapunk, nem tán egy napon.
0: Igen.
1: Azt a mindenit, jól egymásra találtatok.
0: Egymásra, ezt elmondhatom, igen, nagyon sok vagyunk.
1: Ennek örülök, hogy már is boldog vagy ettől. No, de azért van egy kérdésem, amire meg kell ám válaszolni.
0: Igen.
1: No, a népszokások szerint kit rabolnak el az esküvőn?
0: Hát nem az anyós, hanem hát a mennyasszony.
1: A mennyasszony. És hogyan kap vissza a majdani férjed?
0: Meg kell hódítani.
1: Ott, akik ott vannak majd. Egyrészt, vagy bizonyos feladatokat szabnak majd ki neki, amit teljesíteni kell.
0: Igen.
1: Na, hát élvezettel várod, gondolom.
0: Nagyon-nagyon-nagyon várjuk, nagyon.
1: Tervezgessetek bátran, de vegyétek figyelembe, hogy van 800 000 forint értékű nyeremény, amivel hozzá tudok járulni.
0: Ó, hát az felejthetetlen egy álomesküvő volna számunkra. Az
1: bizonyos, az hogy még mi is eszetekbe jutunk.
0: Igen.
1: Remélem, hogy így lesz.
0: Jaj, nagyon-nagyon várom. Telefon közelben leszek. Nagyon-nagyon szépen köszönöm.
1: Sok boldogságot.
0: Nagyon szépen köszönöm.
1: Hallgass bennünket, szia!
0: Szia, köszönöm.
1: Ahogyan mondani szoktam, semmi nincs veszve. Van még 2 napunk, holnap 10 órától jön Miki újabb kérdésekkel, 14 órától én. Számítok mindenkire, most viszont 17 órakor kezdődik a Rádió egy Live Mix, ehhez is további jó rádiózást kívánok az elmúlt 3 órában. Én Király Andor voltam, további kellemes napot, szép estét, jó pihenést kívánok!
2: Műsorajánló. A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon. Most légy okos. Ha tudod a tuti választ, ha biztos vagy benne, hogy igaz-e a Rádió egy gong műsorvezetőjének állítása, akkor segítünk az esküvői készülődésben. Játsz velünk és nyerj, és mi beszállunk az esküvői költségekbe közel 1 000 000 forint erejéig. Nagy esküvői hét a Rádió egy gongon. Támogatóink: Gold Club Óra Ékszer Osan, Bicó Birtok, Beauty and Charm Kecskeméti Hajstúdió, Bácsi Sofőrszolgálat, Essence Öltönyök és a Sofia Loretta Exkluzív Menyasszonyi Ruhaszalon.
2: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám. Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann.
5: Válaszd a többet. Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
6: Közeleg a fűtési szezon. A klímák és hőszivattyúk hűtőmódból fűtésre kapcsolnak. Válasz Panasonic hőszivattyút most ajándék Cloud modullal, hogy bárhonnan beállíthasd otthonod melegét. Keresd a szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
2: Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a Toyota toyota.hu oldalon.
8: Sosem ültem a kispadon, mindig játékban voltam. Régen ez persze magától működött, most a Cartinorm Plus D3-mal tartom karban magam. Nagy dózisú ízületi komplex D-vitaminnal, ami egyszerre támogatja a porcokat, csontokat és izmokat is. Így nem kell többféle tablettát bevennem. Cartinorm Plus D3 étrendkiegészítő filmtabletta a korlátok nélküli mozgásért. Ajánlom önnek is.
9: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
10: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
11: Ajándék hotdog a Fresh Cornerben! Vásárolj meg a menüt két darab XXL hotdoggal és egy Coca-Cola termékkel, mi pedig megajándékozunk egy normál hotdoggal!
12: Mondtad, hogy ajándék hotdog?
11: Mondtam.
12: És azt, hogy a Fresh Cornerben?
11: Fresh Buddy sosem pipázik.
12: Akkor veszünk mi is egyet?
11: Úgy érted, még egyet?
12: Részletek a freshcorner.hu per ajánlataink oldalon.
13: Ősszel véget ér a kerti szezon. Dehogy! Most kezdődik csak igazán. Szoliter növénykülönlegességek, díszfák, díszcserjék, évelők és örökzöldek várják a Ginkgo kertben. Szakértői tanácsadás, kedves kiszolgálás. Ginkgo kert, Nagykőrös, Ceglédi út.
14: Lépj szintet elektromosan a JP Autóval. Választ készletről elérhető BYD C-Lion 7 modellünket, és most ajándékfali töltőt is adunk mellé. Ne maradj le az ajánlatról! A tájékoztatás nem teljes körű. További részletek Kecskeméten, a Malom Központ P1-es szintjén, vagy a byd.jpauto.hu oldalon.
15: Október 24-én érkezik a régió legnagyobb retro rendezvénye, a Kecskeméti Retro Fesztivál.
16: 9 sztár vendég, 1 világsztár, 2 sztár retro DJ.
15: Alice DJ, Naxxi X Soho Party, MC Ducky, Emergency House, Desperado Feat Timi, Erős VS Spiggy Boy, DJ Szatmári és még sokan mások. Jegyek kaphatók Kecskeméten, a Turinform irodában vagy online az onlyticket.hu-n. Tehát október 24-én Kecskeméti Retro Fesztivál a Messzi István sportcsarnokban.
17: Komplex Labor. Stresszmentes MRI vizsgálat. Kedvezményes szűrés. Nyitott MR Open Kecskeméten és egész októberben 15% kedvezmény minden emlődiagnosztikai vizsgálatra a Komplex Laborban. Komplex Labor. Diagnosztikától a gyógyulásig. Egészség egy helyen.
18: Kavics felverődés, szélvédőcsere, Autóüveg Kft. Kaszkós kárügyintézés, kamerakalibrálás, Autóüveg Kft. 30 éve minden, ami autóüveg. Autóüveg Kft. Kecskemét, Ceglédi út 38. www.autóüvegkft.hu.
19: Roncsautó átvétel hivatalos bontási igazolással, beszállítással, akár 55 forint per kilogrammos áron. Beszélsz ki autóbontó, Kecskemét, Napsugár utca 2. Beszélsz ki autóbontó.
20: Ragyogó hajra vágysz, irány most is a Plusz Market. A Head & Shoulders sampon 2490 helyett plusz kártyával csak 1790 forint. A Head & Shoulders sampon védi a fejbőröd, és nem csak az illata extra, az ára is az. Keresd a Plusz Marketben, pont jó árak, pont a közelemben.
21: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a Premium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
22: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
23: Carglass javít, Carglass cserél.
24: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál! Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
25: Új Hyundai modellt szeretnél? Akkor keresd bennünket Kecskemét belvárosában. Új otthonra találtunk, a fűrészfogas házak aljában, a Petőfi Sándor utca 14 szám alatt. Tucson modelljeink most jelentős kedvezményekkel várnak. Hyundai Centrum Kecskemét. www.hyundaicentrum.hu.
26: Reklámot hallottak.
27: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
28: És most!
29: Rádió 1!
28: Indul a Rádió 1 Live Mix az igazi mai slágerekkel. A lemezjátszók mögött Regán Lili, a házigazda Juhász Gergő. Csak igazi mai sláger megy. Rádió 1!
0: Tűpontosan délután 5 óra van. Hello mindenkinek, itt vagyunk, megjöttünk, gyertek. Innentől két teljes órán át mixelünk, méghozzá Regán Lilivel, háromszoros év DJ-je győztes nálunk a Rádió 1-en, és már Cipruson is játsszák a dalát a rádiót. Hello Lili!
1: Ciao Geri, üdvözlök minden kedves hallgatót!
0: Lili gyönyörű bombaformában van, tudjátok nézni is őt mixelés közben, innentől élőben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Induljunk el!
1: Geri, mindig olyan kedves vagy velem, köszönöm szépen! Csapjunk is akkor bele, elsőként érkezik egy nagy kedvencetek, aki nem más, mint Kamrád, és a Be Mine itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.

0: kezdődött a Rádió egy live mix, ami ma is két órás, egészen este hétig élőben Regál Lilia lemezjátszói mögött. Közlekedési információk jönnek csak nagyon röviden. Hatalmas dugó van az M0-as autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé a 17-es kilométertől is történt egy baleset nemrég a fővárosban, a Boráros téren a Petőfi híd előtt. Vigyázzatok nagyon magatokra, mindenkinek jó utat! Egy üzenet, sziasztok, Regál Lilitől a Dream In vagy a Hilmi bejutott a top 500-ba, kérdezi Zsuzsa.
1: Na, ez egy olyan kérdés, amire én is nagyon kíváncsi vagyok. Ugye az előző években mindig ott voltak a dalaim, amit nagyon-nagyon köszönök. Nem is gondolnátok, hogy ez mekkora boldogság nekem, úgyhogy kíváncsi leszek az idei eredményre.
0: Mindannyian nagyon kíváncsiak leszünk rá. Holnap után kezdődik az idei Nagy Rádió egy top 500. Pénteken délelőtt 10-kor kezdődik a visszaszámlálás. Balázsék fogják bejelenteni, hogy mi az 500. helyezett, az első helyezettig pedig valamikor vasárnap este fogunk majd eljutni. 3 napon át tart a lista, tele lesz bomba meglepetésekkel, elképesztően jó zenékkel, úgyhogy nagyon-nagyon figyelmesen hallgassatok majd minket ezen a hétvégén. Tehát még egyszer, Rádió egy top 500 most hétvégén, pénteken délelőtt 10 és vasárnap este 8 között. Lendüljünk akkor tovább.
1: Ha már így szóba jött, akkor érkezzen a legújabb, a legfrissebb saját dalom, ami jelenleg a második legjátszottabb rádiós dal Magyarországon. Elképesztő boldogság ez nekem. Örülök, hogy szeretitek, hiszen tényleg szívből írtam ezt a dalt. Érkezzen tehát a Hilmi itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
2: Rádió 1 Live Mix. A lemezjátszók mögött Regál Lili.

0: testem a gyerekem motorján.
1: Bocsi.
0: Lili, egyébként nagyon nagy bulit csináltál szombaton Bükszent kereszten a szakadó eső ellenére is. Nagyon jó a műsor, üdv a térműtőt Ádám Miskolcról.
1: Köszönöm szépen. Képzeld, Geri, ott volt fellépésem, és egyszerűen elképesztő volt látni, hogy az emberek mennyire vártak az a szeretet, amit ott kaptam, hogy az eső ellenére ott voltak. Legszívesebben mindenkit egyesével megölelgettem
0: de
1: volna.
0: De jó! 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Lendülünk is tovább.
1: A következő zenénél nagyon sokan azt hitték, hogy ez az én dalom ugyanis eléggé hasonlít a nevünk, ugye Regán és Regárd, de ez nem én vagyok. Ez viszont a Ride It, ezzel pörgünk tovább itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.

0: pasdi, jobban megy veletek a munka, ölelés istennő, üdvözlettel Imi Békésből.
1: Köszönöm szépen, hát mindenkinek küldöm az energiát még egy órán keresztül.
0: Így igaz, SMS és Viber számunk 0623111111. Jön a mai első Hydration Break, kimegyünk, iszunk egy csomó szűrt vizet Lilivel, ti is hidratáljatok mindenféleképpen, attól, hogy nincs meleg, ez továbbra is nagyon fontos, aztán pedig itt vagyunk egy órán át még élőben.
1: Pontosan, ezeket megtanultam már Geritől, úgyhogy én is iszok egy kis vizet, aztán jövünk vissza hozzátok.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton? You know

0: vasárnap estig. Rádió egy top 500.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az AI néha olyan dolgokat állít, ami nem igaz. De mi nem halucinálunk. Mögöttünk 120 évnyi tapasztalat áll. Ford Kuga hibrid modellek. Tényleg 2,5 literes benzinmotorral. Erős elektromos hajtással és kimagasló hatékonysággal. Nem az algoritmus mondja, te is érezni fogod. A Ford Kuga hibrid modellek már 10.990.000 forinttól elérhetők. Ford. Amit mondunk, az úgy van. Részletek ford.hu.
3: Őszi bónusz hetek a DM-ben. Időzítse októberre a nagy bevásárlást. Aktiválja a bónusz hetek elkupont a DM abban október 1-e és 31-e között, és extra pontokat adunk a vásárlás összegére. DM. Itt vagyok önmagam, itt vásárolok.
4: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
5: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
6: Ilyen akció a Deichmannban még sosem volt. Most csütörtöktől vasárnapig 25% kedvezményt adunk a teljes vásárlás végösszegére 14.990 forint felett. Dobd fel a szettedet most még kedvezőbb áron. Részletek az üzletekben. 25 év, 25%. Deichmann. Ha ősz, akkor újra pontgyűjtés az Ecofamily-ben. Pintinox. Minőség minden szeletben. Gyűjtsd a pontokat, és vidd haza a profi vágás élményét a Pintinox késekkel. Ecofamily. Drogéria. Élelmiszer.
7: Ősszel sincs megállás. Husqvarna prémium kertigépek most kedvezményes áron, október 31-ig a Husqvarna márka kereskedésekben. Készüljön fel velünk az őszre. Husqvarna.hu.
8: Ismerd meg Magyarország egyetlen plug-in hibrid kisautóját. Akár 105 km tisztán elektromos, és akár 1040 km kombinált hatótávval. Ez a BYD Dolphin GDMI. Ha akarod elektromos, ha kell, benzines. Már 8.390.000 forinttól.
9: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
10: Igen.
9: És ez?
10: Igen.
11: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válaszza a Baby Love 100 g-os gyümölcspürét bioeperrel, áfonyával, almában mindössze 249 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
12: Csomagold ki a szabadság élményét és töltsd le az új FoxPost alkalmazást. Tedd zsebre és tartsd kézben Magyarország legnagyobb csomagautomata hálózatát bárhol, bármikor. Vedd át, add fel, kövess nyomon úgy, ahogy neked kényelmes. FoxPost. Csomagküldés a tozéig.
13: Jaj, de jó a vízforraló. Ó, de szép az espresszó gép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
14: Fashion by Berlin. Berlinger House konyhai eszközök akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
15: A fiunknak a fotózása mindene. Most egy kis segítséggel támogatjuk őt abban, hogy a hobbiából hivatás válhasson.
16: Velünk sikerülhet. Igényelje akciós jövőképkölcsönünket mindössze 9,97%-os THM-mel. Részletekért hívja a 06199-99-666-os telefonszámot, vagy érteklődjön online. A THM 22 hónapos futamidejű 1.200.000 forint összegű jövőképkölcsön figyelembevételével került meghatározásra. Provident. 25 éve számíthat ránk.
17: Őszi meccés. A lehullott levelek összegyűjtése. Tűzifadarabolása. Jól jön a profi segítség a kerti munkákban. Válassza a Stihlt. Keresse most őszi ajánlatainkat október 31-ig a Stihl szakkereskedésekben. Stihl.
18: Vitara már 7,5 misitől, S-Cross már 7,99 misitől, akár 2,1 millió forint kedvezmény mindkettőre, akár 0% THM, használt autó beszámítás bármely Suzuki modell vásárlása esetén. Fú, ez jó sok kedvezmény. Suzuki.hu.
10: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
19: Az elhízás nem csak esztétikai kérdés, hanem egy krónikus betegség, mely növelheti a magas vérnyomás, a kettes típusú cukorbetegség, a szívinfarktus és a stroke kockázatát. Tedd meg az első lépést egy könnyebb élet felé. Látogass el a foggyokosan.hu oldalra, és kérj orvosi segítséget. Készült a Novo Nordisk megbízásából.
20: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
21: Hunja be a szemét, mit lát?
22: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
21: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
22: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
1: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
23: Szevasztok! Ha építkeztek vagy felújítotok, keresétek a Bogépfa építőanyagkereskedést. Szóval egy a lényeg, gyerekek, építőanyagot csak is a Bogépfától. Mire vársz, induljál? Bogépfa építőanyagkereskedés Kecskemét. Bogépfa.hu.
24: Itt az idő, most a legkedvezőbb a növények számára az ültetés. A bagosi kertészet az őszi szezonban is hatalmas választékkal vár. Legyen szó sövénynövényekről, gyümölcsfákról vagy akár krizantémról. Gyere és merülj el a gyönyörű lomb színekben, mert kertészkedni jó. Bagosi kertészet, Kecskemét, Nyugati körút.
25: Tehát, ha szeretné megkönnyíteni a téli fahasogatást, fahasogatógépért a Halasi úti agrokeráruházat keresse. 35 féle fahasogatógép közül segítünk önnek kiválasztani a legmegfelelőbbet, melyet nagyon kedvező hitelre is megvásárolhat, már 99 ezer forinttól. Fahasogatógépet jó áron a Halasi úti agrokeráruházban, vagy kattintson az agroker.hu webáruházra.
26: Álláskeresők, figyelem!
27: Október 15-én érkezik a Kisalföld állásbörze. Helyszín Győr Pláza, időpont 9-től 19 óráig. Munkáltatók, nyitott pozíciók, személyes találkozások egy helyen. Ismerd meg a lehetőségeket, és találd meg a számodra megfelelő pozíciót.
28: Akácfából mindent. Kiváló minőségű hazai akácfából készítünk fűrészárut, karót, kerítéselemet, esztergált térelemet, ágyás szegélyt, teraszburkolatot, kül- és beltéri bútort, játszót. Teret. Továbbá vállaljuk még bármilyen egyedi elképzelés megvalósítását.
29: Tegyen próbára minket!
28: Ígérjük, hogy nem tud rajtunk kifogni. www.fanyarka2005.hu.
30: Októberfest a Spalettában. Október 14-től 17-ig bajorfogásokkal, különleges sörökkel és hamisítatlan bajor hangulattal várunk. Október 16-án este pedig élőben a Bajor Bőrnadrágos Banda. Október 14-17, Októberfest, Spaletta étterem és sörház.
31: Vásárolj most, fizess később! Kerítéstől a tetőig, a festéktől a kádig az Újháznál mindent megtalálsz. Otthonot felújításához válogass több ezer termékünkből, akár az időtálló Swissporton tetőcserepekből is 0% THM-re. Részletek és résztvevőkereskedések 0thm.újház.hu.
32: Nagyidei Zoltán vagyok, a Trendoptika csoport tulajdonosa. Október a látás hónapja. Országosan a Trendoptika csoport üzleteiben 21 éve célunk felhívni a lakosság figyelmét az évenkénti látásellenőrzés fontosságára. A Trendoptika csoport az Október a látás hónapja kampány egyetlen kiemelt résztvevője Magyarországon. Keresse Kecskeméten is a Trendoptikában októberben a díjmentes preventív látásszűrést, a 9 lépésből álló 100 dioptria pontosságú szemvizsgálatot és a kiemelt kedvezményeinket. Ne feledje, október a látás hónapja. Jelentkezzen be most a Trendoptikákban. Kecskemét, Kossuth tér 6-7.
1: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát. facebook.com/Rádió 1 Gong. Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: slágerekkel. Csak igazi mai sláger megy.
1: Este 60, hello mindenkinek, mixelünk még egy órán keresztül, mellettem továbbra is Regál Lili, tudjátok, a lány, akinek kék a haja, és háromszor is megnyerte egymás után a nagy rádió egy DJ szavazást. Hello Lili, még egyszer!
2: Szia Geri, üdvözlök mindenkit!
1: SMS és Viber számunk 0620-311-111, ha minőségi zenéket szeretnétek, bízzátok ránk magatokat, megyünk tovább!
2: Repül az idő, itt vagyok veletek még egy órát, csapjunk is bele egy óriási kedvencetekkel, ami nem más, mint a Bumble-é. Ez érkezik most itt a Rádió 1-en, csak is a Live Mixben.
0: A lemezjátszók mögött, Rega

0: Bánát a lemezjátszóknál. Közlekedési infók jönnek, csak nagyon röviden. Két személyautó karambolozott frontálisan a 47-es főúton Derecske térségében a 19-es kilométernél, félpályás útzárban, és még mindig majdnem 10 kilométeres a dugó az M0-as autóúton a déli szektorban, az M1-es autópálya felé a 17-es kilométertől. Mindenkinek jó utat! SMS és Viber számunk 06-23-111-111. Lili, baromi csinos vagy, mint mindig, írja nekünk a Viberen Martin.
1: Köszönöm szépen, akkor ezek szerint ő néz is minket.
0: Igen, ti is nézhetitek Lilit Mix közben a YouTube csatornánkon és az applikációnkban. Este hétig nincs megállás, megyünk tovább.
1: Érkezzen egy olyan dal, aminek az előadója, a producere jelenleg idén is az első lett a világon a DJ Mag listája alapján. Ő nem más, mint David Guetta. Tőle érkezik most az I Don't Wanna Wait itt a Rádió 1-en. Csak is a Live Mixben.
2: Rádió

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Ma a Rádió Egy Live Mixben két órán át, Regál Lili a lemezjátszóknál élőben. Rengeteg az üzenet, szia Lili és Geri, most már egy macska hallgatótok is van. Sok puszi nektek, jó a műsor, Rami.
1: Én imádom a cicákat, jöhet bármennyi, úgyhogy hát üdvözöljük őt is.
0: Így van. Erika és Szandi vagyunk a Csorvási Pizzaházból, almás pite sütés közben vagyunk, és imádjuk Regán Lilit.
1: Oh, de szeretem az almás pitét, mindig megéhezek egyébként a rádióban.
0: Jó munkát mindenkinek, és üdvözlet nektek oda a Csorvásra, a pizzériában. 0-20-311-111, ez az SMS és Viber számunk. Megint hidratálunk egy kicsit, Lili, jó? Kicibálok a konyhába, iszunk egy csomó vizet, ez kötelezően meg kell csinálnom minden DJ-vel.
1: Tudom, tudom. Geri megtanít inni. Yes.
0: Még a végén béka nő a hasunkba, úgyhogy egy kis hidratáció szünet, aztán pedig jövünk vissza.
1: Pontosan.
2: A Hydration Break támogatója az Apenta Plus vitaminos ital. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most akár 60% kedvezményt kínálunk minden matracra, és 30-70% kedvezményt minden paplanra és párnára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Renault.
4: Szerinted mennyit fog érni az autód 4 év múlva? Egy Renault esetében ezt most könnyű megválaszolni. Vidd haza például a Clio-t már 6.999.000 forinttól. Vagy válaszd a számos Renault modellre érvényes Renault értékgaranciával, így a visszavásárlási árat már a szerződéskötéskor ismerni fogod. Látogass el hozzánk, és kérj ajánlatot. Részletek a Renault.hu-n és a márka kereskedésekben.
5: A következő Molos vásárlásod akár egy autót is érhet. Október 7-e és január 5-e között tankolj vagy vásárolj a Molnál, használd Mol Move appod, és tiéd lehet a naponta 3 darab 50 ezer forintos üzemanyagkártya egyike. A főnyeremény egy Kia K4 és egy Kia Sportage. Regisztrálj most a Mol Move appban és nyerj! Részletek játék.molmove.hu.
6: Indul az édesanyja. Bal kézben rajzlapok, jobb kézben tornazsák. Elképesztő hajrá a zebránál, megcsinálja! Igen, célba ért!
7: Datív PC. Minden reggel egy döntő. Keresse akciós ajánlatot októberben a Benu gyógyszertárakban. Vény nélkül kapható homeopátiás gyógyszer jóváhagyott javallat nélkül. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvos egy gyógyszerészét.
8: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
9: Hol van a slusz kulcsom, illetve...
10: Gyulám! Hová tűnt az órám? És hová tűnt a telóm?
11: Laci, hagyd már abba! Ennélkül is mindenki emlékszik.
12: Hová tűnt Damon Hill? Egy felejthetetlen pillanat, aminek a Samsung TV is részese volt. 37 éve a magyar otthonokban. TV-gyártás Jászfényszarún, 1989 óta.
10: Gyula! Hová tűnt a távirányító?
11: Ezt nem hiszem el.
13: Alva fejénél az, vagy emez. Gyilkosohát nem ez. Újra nem ez.
14: Október 17-től szombat esténként a TV2-n érkezik

0: És nyárra is.
1: Hűtésre is, fűtésre is, meleg vízre is.
2: Költséghatékony is, megbízható is.
3: Kislakásba is, nagyházba is.
1: Kis családoknak is, nagy családoknak is.
4: Gázkazánok és hőszivattyúk 5 év jótállással.
5: Immergaz. Komfort, ami veled marad.
6: És neked is.
4: További információkért látogass el weboldalunkra immergaz.hu.
7: Ha az ablaktörlője csíkoz, ideje cserélni, hogy ne legyen belőle pák! Keresse a prémium Bosch ablaktörlő lapátot a Carglassnál, most csak 10.990 forinttól, szereléssel együtt.
8: Keresse a legközelebbi Carglass Service pontot, és kérje az ablaktörlő lapát felszerelését most.
9: Carglass javít, Carglass cserél.
10: Kövesd a Rádió 1 Gong Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Gong, és hallgass minket online weboldalunkon, www.radio1gong.hu.

0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Viszont aki nem tudja, hogy mi az a high-tech diszkó Nyíregyházán, az többet ne írjon nekünk. Köszönjük szépen, viszontlátásra.
2: Neked ne írjon.
1: Senkinek ne írjon.
2: Várj, akkor én se írok.
1: Nem ismered a high-tech diszkót?
2: Hát ne, honnan ismernénk Nyíregyházi
3: high-tech? Hát Nyíregyházi helyeket nem
2: nagyon. Voltunk Nyíregyházán, elvittél oda? Nem vittél el.
1: Mert akkor már régen nem volt már a high-tech diszkó, mert az akkor volt, akkor Balázs még ott a paterkázott éjszaka. Mi volt annak a műsornak a neve, amikor a diszkó oda mentetek emberek?
3: Táncreakció.
1: Táncreakció.
3: Illetve aztán lett Club Rotation, amikor ugye a Viva
1: Club Rotation!
3: Bizonyám, de a táncreakciónak indul. Táncreakció.
1: Az a kedvenc műfajom.
3: De egy fejlámpa vagy kamera, ordítottunk a táncér közepén, hogy hú, de jó a buli.
1: Doktor Jassz ide! Igen! Igen! Csajon, nem tudom ki ez! De jó!
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
4: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy egy nem akármilyen búcsú SMS Regál Lilihez itt a Rádió Egy Live Mixben. Sziasztok, ma hallgattam vissza a múlt heti World is My Radio Show-t, azon belül is Lilit, majdnem írtam is üzenetet, hogy gratuláljak az ibizai fellépésedhez. Aztán váltottam az élő adásra, és mit ad Isten, ismét Lili mixel. Nem is tudom, hogy a munkaidő végének, vagy neked örültem jobban, kedves Lili. Hallottam annó évekkel ezelőtt a legeslegelső adást, amikor élőben zenéltél a Rádió Egyen, ahogy akkor is, úgy szerintem most is alázatos vagy a zenéhez, a rajongókhoz. Maradj mindig ilyen, Lili, így szeretünk, üdvözletet, Petya!
1: Aztán, hát ez különösen jól esett, nagyon szépen köszönöm a gratulációt is, igen, tényleg imádom ezt csinálni, és hát például az ibizai fellépés az egy óriási mérföldkő volt nekem, ahogy a Majorka is, és két héttel ezelőtt Cipruson is volt lehetőségem zenélni. Egyszerűen imádom a zenét, és remélem, hogy ezt sikerül átadnom a rádiózáson keresztül is.
0: És hogy milyen volt az ibizai fellépése Lilinek, azt ti is vissza tudjátok hallgatni a weboldalunkon vagy az applikációnkban a Mixek fülben. Jó sok fellépés lesz még a héten?
1: Ma is megyek zenélni egy egyetemi buliba, aztán pénteken és szombaton is találkozhatunk. Várlak titeket szeretettel a fellépéseimen.
0: És még két óra Regál Lili élőben ezen a héten a World is My Radio Show-ban. Holnap este akkor találkozunk újra. Jó bulit már a Lili, hajrá!
1: Egyet alszunk, és már jövök is vissza hozzátok. Addig is sziasztok!
0: Maradjatok, a Rádió Egy Kívánság műsor kezdődik mindjárt BD Rexával és a Faithless-szel. Jön a New Religion, és innentől ti jöttök, a számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
4: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
5: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
6: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
7: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620-3111.

0: mérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
5: Olajcsere! Kezdje a Bárti autónál! A prémium minőségű 4 literes Total Energy Sports 9000 5V40-es motorolajára most csak 8990 forint a Bárti autó webshopjában és kirendeltségein. Az akció október 1-től 18-áig tart. További részletek a bárdiautó.hu oldalon.
6: Csipet, Ropi! Egy csipet hagyomány, egy csipet újdonsággal. Keresd a Csipet, Ropi termékeket a boltok polcain, akár betűropi, vagy perec formájában is. Csipet, Ropi! Harap rá!
7: Válaszd a többet! Több kényelem, több technológia, több lehetőség. Ismerd meg a megújult MG ZS-t akár 360 fokos HD-tolató kamerával, vagy panoráma napfénytetővel. Elérhető öntöltő hibrid plusz hajtással, vagy benzines kivitelben már 6.699.000 forinttól. MG. Find your more.
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Hogy mondod? Hogy a váltás felszabadít? És akár 10 perc alatt erztés lehetek. További információk az erztésleszek.hu oldalon. A feltételek a bankszámla ASF-ben és a hirdetményben találhatók. Vérteszt fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Higgy magadban! Erste!
10: Új kollégát keres? Bővül a csapat? Mi azért dolgozunk, hogy a megfelelő emberek és a megfelelő munkahelyek egymásra találjanak. Emberekkel, emberekért. Profession.hu, a digitális toborzási partner.
11: Hunyavál szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
11: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
12: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a Peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
13: Az Aldiban idén már több mint 1500 termékárát csökkentettük, és ez nem minden. Most még több megújuló akcióval várunk. Október 15-től 21-ig fél kiló Café Classico szemes kávé 41% kedvezménnyel csak 1499, 1 liter oliva pogácsa olaj 40% kedvezménnyel szintén csak 1499 forint. Aldi, app nélkül is olcsó.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
14: 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm. Úgyhogy ez
1: 3:45.
14: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum. De átlagsebességgel jöttem fel.
2: Hát szépen a 3:45 felénél a mira kétánk az így köhögne egyet, azt maradnánk a francba.
15: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám, tehát az uszony nélküli az arra más, hogy edz az ember?
14: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk. Mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról. Még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg. És ez a valaha volt legmélyebb női eredmény, és hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
1: Ja, hogy a 123-at nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni, hogy
14: 124-jel. Igen, igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
1: Azt beszéltük, hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmi. Tehát ott semmi nincs.
14: Nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
1: Igen, az már nagyon messze lent van.
14: De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
1: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mondjuk mész lefele?
14: Csak nyitott szemmel.
1: Nyitott szemmel?
14: Fókuszálni kell arra, hogy érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most! Rádió 1! Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek, a stúdióban Juhász Geri. Este 8-ig szokás szerint Rádió 1 kívánság műsor van itt nálunk. Krisztián.
1: Egy Martin Gerix szendőcsöves.
0: Intézem már is. Idén is a második helyet szerezte meg a nagy DJ meg szavazáson, szóval továbbra is ő a világ második legjobb DJ-je, szorosan David Guetta mögött. Kinek menjem?
1: Kollégáimnak. Mi a nagybani piacon dolgozunk.
0: Aha, jó forgalmatok van ma?
1: Elég jó, igen, mindig.
0: Hál' Istennek, Martin Gerix, Ed Sheeran, Repeat It, ez most a tiétek itt a Rádió 1-en. Jó munkát!
1: Köszönöm szépen, hello!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai slágerek.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Rádió 1 kívánság műsor, halló, halló.
1: Ja, Viki vagyok, és Alex Warrentől szeretnék kérni valami számot.
0: Hello Viki, emlékszem a hangodra, mi jó fél évvel ezelőtt beszéltünk viszonylag gyakran, hetente egyszer-kétszer, és mindig megállapítottam, hogy olyan fáradt a hangod.
1: Igen, és ez igaz is.
0: És hát úgy hallom, nincs változás továbbra sem.
1: Igen.
0: Kinek menjen ez az Alex Warrendal?
1: Annyinak meg magamnak.
0: Szokott ez egy jó kedved is lenni?
1: Szokott, igen.
0: Mikor volt legutóbb?
1: Napokban, csak most elkaptunk valami vírust, aztán,
0: hogy... Viki, csináljuk már azt, Léci, hogy amikor legközelebb jó kedved van, azonnal telefonálj, és kérj egyszer új dalt, jó? Nagyon szeretném a mosolygós, vidám, nevetős Viki hangját is hallani, jó?
1: Jó.
0: És akkor jön, amit kértél, Alex Warren, Fever Dream, csak itt a

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy. Attila, parancsolj!
1: Csakirától kérek egy dalt Viviennek.
0: És Vivien kicsoda?
1: Vivien a barátnőm.
0: Na akkor ez hamarosan a tiétek lesz. Shakira, Burna Boy, Die Die. És közben a további kéréseket is várom. A számunk 0620-311-111.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Kérsz fekete virslit?
4: Nagyon szellemes. Olyan nincs.
3: De van! Édes csilis és áponyás ízben is.
4: Persze, meg rém finom nuggetszek is vannak.
3: Igen, papa. Halloweenkor bármi megtörténhet.
4: Az ég kék, a Halloween füstli és nuggets, master food.
5: Hunyavel szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modellek 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával.
5: Most nyissa ki a szemét, mit lát?
6: Peugeot hibrid modelleket 5 millió forint kedvezménnyel 8 év garanciával. Peugeot hibrid hetek október 5 és 17 között, és valóra válnak álmai. További információk a peugeot.hu-n és márkakereskedéseinkben.
7: Pörgesd fel egyéni vagy társas vállalkozásod, és intézd egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 140 ezer forint jóváírással. További részletek és feltételek a Raiffeisen.hu weboldalon, az üzletszabályzatban és a kondíciós listában. Vértesd fel magad a kibercsalásokkal szemben, látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted! Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra!
8: Mit szólnál literenként 20 forint üzemanyag kedvezményhez az Orlennél? Ha legalább 2000 forint értékben vásárolsz októberben az Orlen shopjaiban tankolásod mellé, aktiválhatod a kupont az Orlen applikációban. Orlen, mindig veled az úton. A tájékoztatás nem teljes körű.
9: Egy év, 8 újdonság. Megérkezett a 8. premier, a vadonatúj Toyota Hilux. A legendás pick-up bemutatásával már az összes új modell kipróbálható a Toyota márka kereskedésekben. Minőség, megbízhatóság és értéktartás. Itt az idő, hogy a világ legnagyobb autógyártójának kínálatából az ön cége is profitáljon. Október 5-e és 17-e között látogasson el a Toyota üzleti napokra, és fedezze fel exkluzív cégautó ajánlatainkat, valamint a Kintó tartós bérleti megoldásait. További részletek a toyota.hu oldalon.
10: Válogass az óriási Terrán akciók közül, halmozd a kedvezményeket, és spórolj minél többet! Keresd az akciós Terrán színusz tetőcserepeket, díjmentes tetőfelméréssel, akár 75 négyzetméter ajándéktetőfóliával, és 35% ereszcsatorna kedvezménnyel. Ne maradj le! Részletek a terrántető.hu per akció oldalon.
11: Felelősségbiztosítás? Jobb időben. Az Unika vállalkozói biztosításaival felkészültebben kezelhetők a vállalkozást érintő váratlan események. Testre szabható védelem, egyszerűen, online. Partnered az üzletben. Unika.
12: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6 millió 990 ezer forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egyátsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor

0: itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert Szia Geri, anyának szeretném kérni a Van Kiss-t Metzger Vikitől a vacsora készítés mellé, üzenem neki, hogy nagyon szeretem, és majd éhen halok. Ez egy SMS volt, Hannától kaptuk. Ki kéri még ezt a dalt?
1: Balázs.
0: És te kinek küldött, Balázs?
1: Böbinek.
0: Üzensz neki valamit?
1: Azt, hogy megyünk este futni.
0: Ilyen hidegben, de bátrak is, de menők vagytok. Hány kilométert szoktatok ilyenkor futni?
1: Hát körülbelül olyan 2-t szoktunk, 2-3-at.
0: Azért meg ne fázzatok, 12 fok van jelenleg, adjuk nektek a ritmust Metzger Vikivel, Gabriel Dancerrel és Blanche-sal, jön a Van Kiss itt a Rádió 1-en. Jó futást!
1: Köszi szépen!
2: Az időjárás jelentés támogatója a gumi.hu, a Dunlop gumi a broncsok forgalmazója.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és ne feledjétek, holnap után pénteken délelőtt 10-kor kezdődik az idei Rádió Egy Top 500 Magyarország legnagyobb slágerlistája, ami 3 teljes napon át tart, ti állítottátok össze, és bizony tele lesz óriási meglepetésekkel, régen hallott dalokkal, sőt olyan zenékkel, amikre nem is számítanátok itt nálunk a Rádió Egyen. Tehát még egyszer, Rádió Egy Top 500 most hétvégén pénteken délelőtt 10-től egészen vasárnap este 8-ig. Tamás, parancsolj!
1: Purple Disco Machine-től szeretnék kérni egy számot a páromnak, Noémnek.
0: Hozom is, ez a Wonderful Life.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, és nagyon sokan hívjátok ma is a Rádió 1 kívánság műsort. Halló, halló!
1: Szia, Péter vagyok, a Louis számát szeretném kérni.
0: Hello Péter, az újat, a Golden Summert?
1: Így van. Nagyon
0: ez egy nagyon jó dal. Kinek menjem?
1: Nem akarok összegeket hangoztatni, szerintem a VBF hallgatóknak folyamatosan.
0: VBF, ez minek a rövidítése?
1: Villamos biztonsági felülvizsgáló.
0: Akkor te is az vagy?
1: Így van.
0: Jól van, emlékezzünk akkor közösen az idei nyárra itt a Rádió 1-en. Jön a Golden Summer, Loitól és David Puentestől. Jó munkát!

0: A Rádió Egyet halljátok, én lassan átadom a stúdiót a diszkósítnek, aztán pedig jövök vissza 9-től World is Mine Radio Show egy csomó vadi új zenével. Majd Jaminát és Pure Beat-et terelgetem a lemezjátszók mögé. Juhász Geri kijelentkezik, egy óra múlva találkozunk. Jó pihenést addig, sziasztok!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Na, gyerekek, hova utazzon? Idén a stáb.
3: Lehetne, hogy dobjuk az indiai teheneket, és maradunk a jól bevált napsütéses koktéloknál?
4: Csak le az orkákat, megint a lábújjam legutóbb is belefogyott a csizmába.
5: Ja, lehet, a halakból elég lenne egy darabig.
6: Jövő héten Balázsék a hallgatóknak is megmutatják a világ leghidegebb és legmelegebb országait. Hallgassa Balázsékat, hívja a 0620

0: hőmérsékletet Balázséknál a Daikin Magyarország támogatásával itt a Rádió Egyen.
1: Na, mivel ekkora az egyetértés, idén egy virtuális AI útra megyünk, de mindenki a saját kanapéján.
2: Juhéj!
1: Mi az, hogy virtuális AI út?
2: Nem tudod.
3: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
4: Az eleganciának nem kell hangosnak lennie. Érezhető a tiszta vonalakban, a csendben és a térben, amely körülveszi. Az új Lexus ES magával ragadó kényelme és kifinomult vezetési élménye segít, hogy ön magabiztos nyugalommal élje meg a következő pillanatot. Cégeknek most havi nettó 165 ezer forinttól fix 2,9%-os ügyleti kamattal. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márkakereskedéseinkbe, vagy a Lexus.hu oldalra.
5: Amikor ő nincs rendben, akkor én sem vagyok nyugodt.
6: A kicsik bélflórájának támogatására Protexin Restore Baby, neked pedig Protexin Balance probiotikumok. Egyensúly az egész családnak. Önnek
7: a Protexin kell. Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmény. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
8: Találd meg a legnagyszerűbb karácsonyi ajándékokat a Jysknél. Most 20-60% kedvezményt kínálunk minden díszbárnára és plédre, és 20-60% kedvezményt minden ágynemű húzat garnitúrára, kivéve a mindig alacsony áru termékeket. Vásárold meg most a karácsonyi ajándékokat a legközelebbi Jysk áruházban, vagy online a jysk.hu-n. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Én mindennek utána számolok. Amikor SUV-t kerestem, először megnéztem, mennyibe kerül. Aztán azt is, hogy később mennyi lesz az értéke. A Dacia Bigster már 8.599.000 forinttól 5 év díjmentes karbantartással biztosítja a kiszámítható autózást. A Dacia értékgarancia révén pedig akár garantált visszavásárlási árral is tervezhetsz, hogy a számok még évek múlva is rendben legyenek. Kérj ajánlatot a Dacia.hu-n és a márka kereskedésekben.
10: Hogy csinálod, hogy ennyire jól ismersz? És hogy lehet veled minden ilyen könnyed? Engedd, hogy a csipke meglepjen. Fedezd fel a Triumph új Love in Lace kollekcióját, és ha már találkoztatok, nézz körül szezonközi leárazásunkon is. Most akár 50% kedvezménnyel válogathatsz üzleteinkben. Ilyen érzés a Triumph.
11: Jaj, de jó a víz forraló, ó, de szép az eszpresszógép. Vedd elő a gofri sütőt, hogy miért hát a pontokért.
12: Fashion by Berlinger House konyhai eszközök, akár 69% kedvezménnyel. A CBA, Prima és privát üzletekben. Részletek a honlapokon.
13: Tudtad, hogy már elkezdődtek a német napok az Opelnél? Ennél azért nagyobbat fog szólni. Októberben az Opel Frontera már 6.990.000 forintért a tiéd lehet. Ráadásul 8 év garanciával. Wunderbar, ugyebár? Részletek az opel.hu oldalon.
14: Elmosódnak olvasáskor az apró betűk. Nehezebben látja a távoli feliratokat, estére pedig teljesen elfárad a szeme. Ha ezt tapasztalja, akkor érdemes ellenőriztetni látását. Szakértőink az Ofotértben ingyenes látásvizsgálattal és kedvező szemüveg ajánlatokkal várják Önt októberben. Ofotért.
3: Reklámot hallottak.
0: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
0: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
1: Időben mit jelent? Mennyit vagy vízben, vagy víz alatt, levegő nélkül? Ez a 108 méter, ez mit jelent?
15: 3 perc, 45, vagy valami ilyesmi volt az időm. Úgyhogy ez
1: 3:45.
15: Lefelé, egész pontosan lefelé 1,13 méter per szekundummal zuhantam, fölfelé pedig, amikor nyilván a gravitáció ellen dolgozol, ott azt hiszem 0,8 méter per szekundum átlagsebességgel jöttem fel.
2: Hát szépen a 3:45 felénél a mira kétánk az így köhögne egyet, azt ott maradnánk a francba.
16: 30 másodperc után. Más felkészültséget igényel ez a fajta versenyszám? Tehát az uszony nélküli az arra más, hogy edz az ember?
15: Edzőteremben nagyon sok időt töltünk. Mentális játék nagy százalékban, viszont hogyha fizikailag gyenge vagy, akkor hiába vagy mentálisan jó, akkor nem fogsz tudni följönni alulról. Még amilyen a szemem előtt lebeg, hogy a monóval megcsinálni ezt a világcsúcsot, ami 123 méter jelenleg. És ez a valaha volt legmélyebb női eredmény, és hogyha a 124 sikerülne, annak nagyon örülnék.
1: Ja, hogy a 123-at nem te tartod, hanem azt akarod megdönteni, hogy
15: 124-je. Igen, azt akarom, azt szeretném, igen, majd megdönteni.
1: Azt beszéltük, hogy annak az alján nincs senki. Tehát ott nem fordulsz és mész vissza, ott nem vár senki alul, vagy nem figyel semmi. Nincs. Tehát semmi nincs.
15: Nincs, nem is tudnának segíteni. Tehát hiába palackkal ott lenne, ugye eleve 100 méter fölött már azért elég, mert szerintem technikai búvárok bőven.
1: Igen, az már nagyon messze lent van.
15: De hogy nem tudnának semmit csinálni velem, ha esetleg ott történne valami.
1: Nyitott szemmel vagy csukott szemmel mész, amikor mondjuk mész lefele?
15: Csak nyitott szemmel. Fókuszálni kell arra, hogy érezd azt, hogy hol vagy, hogy mit csinálsz, hogy figyeled a kötelet, hogy figyeled a mélységet. Tehát ha picit így elkalandozol, akkor nagyon könnyen el tud vinni ez az érzés, hogy egyszer csak azt érzékeled, hogy nem tudod, hol vagy.
0: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
3: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Diszkósít. Meghatározása 100% tisztaságú, magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon! Indulunk!
0: Disco! Disco! Disco! A Rádió 1-en DJ Juniorral, Hanvai BG-vel és Bárány Attilával.
18: Ladies and gentlemen,

Bárány Attila mixel, és el is küldte ugye a tracklistáját hozzá, hiszen ő most nincs itt velünk, én DJ Junior vagyok, köszöntök én is mindenkit nagy-nagy szeretettel, és jöjjön a Bambolé, vagy Bambolé, igen, az, Alex Kenji-től, ezzel indul a Diszkosit Rádió Show, itt a rádió, egy ilyen jó szórakozás mindenkinek.

0: 100% tisztaság, magas BPM tartalmú, Adrianson diszkosít a Rádió 1-en, Bárány Attila nélkül, de az ő mixével, viszont élőben vagyunk, Hanvai PJ és én DJ Junior.
1: A héten már beszéltünk róla, de azóta több posztba is belefutottam, ugyebár, hogy az elmúlt héten volt a világ DJ választása, mondhatni, amiben a hatodjára először David Guetta kapta meg ezt a címet, azért hatodjára és azért először, mert rajta kívül már két DJ megkapta öt alkalommal, méghozzá Armin van Buuren és Martin Garrix, aki ezen a listán a 2026-osan a második lett, és hát a nagy favoritom Anima befutott a harmadik helyre, és ezt mindenféleképpen még el szerettem volna mondani, hogy ezzel kapcsolatosan nagyon-nagyon durva kis parti hírek jönnek a világon mindenhonnan, most az Animára még jobban ráfókuszál mindenki, ideig is nagyon-nagyon pop jellegű dalokat adott ki, de jelezte előre, hogy szándéka van még jobban elmenni pop irányba, ugyanakkor hatalmas botrány van kialakulóban a régi, mondhatni barátjával, spanyával, társával kapcsolatosan, az Afterlife produkció, hát lehet, hogy egy jó nagy per lesz belőle, ezekről az információkról majd mindenféleképpen értesítünk titeket. Jó, nem mellesleg zeneír volt.
0: Abszolút igen, és emlék, ugye, akiről beszélsz, hogy szétváltak, és hát mondjuk már régóta rosszban vannak, ha így veszik a dolgokat, és most emiatt szűnik meg teljesen az Afterlife, bár Afterlife bulik se voltak mostanában, ha már itt tartunk. Nekem egyébként az a furcsa ebben a listában, de még majd beszélünk rá akár a következő kommentben, hogy például a legmenőbb DJ, aki ugye a legtöbb pénzt csinálja, jóformán Calvin Harris, ő tulajdonképpen ezen a listán csak talán a 11. helyen van, tehát még top 10-be se fér be. De menjünk tovább most, Bárány Attila mixel itt a Discocit Radio Show-on a Rádió 1-en, de Evener lemezével a Fade Out Lines folytatódik a Discocit Radio Show itt a Rádió 1-en. Bye-bye, indeed.

0: Rádió 1, csak igaz, ma is Sláger meg diszkosít Radio Show-t, Bárány Attila nélkül, DJ Juniorral és velem, Hanvai PG-vel. Ezen a héten félőben vagyunk, és én egyébként jövő héten nem leszek, de szombaton ott leszek Békés Csabán, ugyanis a diszkosít aktivizációra haza kell jönnöm.
1: Mert hogy egy nagy fesztiválon fogunk játszani, 22:15-kor kezdtünk a nagy koncert után, Bárány Attila indítja a diszkosít Legends-et, utána Hanvai PG, majd én DJ Junior, most nem 4:30-ra fogunk játszani, egy kicsit kevesebbet, de az elmúlt 21 évből mindent pörgetünk, majd még vissza egyébként egy picit a DJ Mag listához, ahogy David Guetta, Martin Garrix és Anima volt az első három. Nekem még az is furcsa volt, hogy egyébként Hugel csak a 48. szebb helyre került, pedig ez az év szerintem az övé, minden szempontból a house zenében, de hogyha viszont reálisan nézzük ezt a listát, ugye ez egy szavazás tulajdonképpen, akkor általában mindig is minden egyes évben, már nagyon régóta így van, az általában a holland DJ-k például nagyot mentek, és az angolok is, tehát ott nagyon sokan vannak rajongók és szavaznak, valahogy más országok DJ-t kevésbé szavazzák, kivétel David Guetta, aki ugye az egész világon világsztár.
0: Én nem tudom, hogy milyen nemzetiség a következő úriember, hát azt sem tudom, hogy hogyan kellene kimondani a nevét, de egy biztos, hogy Alanor jön itt a Rádió 1-en, csak igazi mai sláger megy a diszkosít Radio Show-ban.

0: Ez a Diszkosi Rádió Show, itt a Rádió Egyen, mindeste 8 és 9 között itt vagyunk veletek, immáron lassan 21 éve. Egyébként ezt meg is fogjuk majd nagyon ünnepelni, december 4-én Pécsett és december 5-én Budapesten lesz Diszkosi Legends, de ebben az esztendőben még találkozunk október 24-én, ez most már hamarosan itt van Békés Csabán, és ha minden igaz, akkor szilvesztertől is Budapesten Diszkosi Legends is lesz.
1: Most pedig már is megyünk tovább egy olyan zenekarral, ami nagyon-nagyon régen benne van szerintem a köztudatban, és hát a legnagyobb ismérjük legalábbis szerintem az, hogy tetőtől talpig feketébe jártak és elektronikus tánczenét csináltak, illetve valamilyen popzenét, de ami biztos, nem véletlenül vannak itt a Diszkosítban is jelen, jön a Depeche Mode, a Rádió Egyen, csak igazi, ma is láger megy a Diszkosít Radio Show-ban.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy diszkosít Rádió Show, Bárány Attila nélkül, de DJ Juniorrel és velem, Hanvai Picsivel ezen a héten.
1: Jövő héten egyébként két rendezvényen is játszom, az egyiken Budapesten, majd október 22-én, ott ha hiszitek, hanem ez egy kura párosítás, szerintem csak fesztiválokon játszottam még vele együtt klubban, nem, Regálilivel játszom Budapesten egy rendezvényen, és utána 24-én pedig diszkosít Legends lesz majd Békés Csabán.
0: A jövő hét extra lesz, ugyanis jövő héten én nem leszek adásban, ugye ezen a héten Attila hiányzik, igazoltan abszolút mind a két esetben, viszont én pénteken jövök haza és megyek a Kopaszigátra szórakoztatni, szombaton pedig Békés Csaba diszkosít aktivizál, utána pedig jövök fel a fővárosba, a budapesti rezidenciámon fog pörgetni. Most pedig már is megyünk tovább, és jön a méltán híres Peter Axon itt a Rádió 1-en, ahol csak igazi mai sláger megy a Diszkosít Rádió Show-ban.

0: Ez volt a Diszkocsit Radio Show, itt a Rádió 1-en, búcsúzunk mindenkitől. Az elmúlt egy órában Bárány Attila mixe, de itt volt Hanvai PJ és én DJ Junior. Én azzal, hogy minden DJ Junioros elérhető a YouTube csatornámon, vannak föl mixek, saját dalok, és a héten is kerülnek ki új megjelenések, klipek, úgyhogy menjetek föl, és kövessétek be, amíg nem tettétek meg, valamint a Facebook oldalon a rajongóin a DJ Junior live-on, ott elérhető minden DJ Junior lemix, felső rögzített poszt, és például az összes nyári egy pakba be van pakolva, úgyhogy én legközelebb pénteken mixelek itt a Rádió 1-en, szevasztok!
1: Ameddig a földkerekén szolgálok, és zenélek, Hanvai PG voltam, hogyha bárki szeretné bármelyik saját gyártású dalomat, cuccomat, mashupomat, mindenféleképpen írjon nekem a hanvaipg@hanvaipg.hu-ra, én ezzel búcsúzom, további jó rádiózás, ennyi lett volna ma estére a Diszkocsit Radio Show. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: A rádió egy hallgatói szavaztak. Több ezer üzenet, SMS, Facebook bejegyzés után újra összeállt Magyarország 500 legjobb dalának listája a Fox Post applikációja támogatásával. Vajon hányadik lett Ray Dalton?

0: 10-től vasárnap estig Rádió egy top 500
1: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Végy egy nagy levegőt. Indulunk! Are you ready? Rio One. Budapestről. A Gellért hegy tetejéről. Egész Magyarországon.

0: Magyarország iránymutató esti mix műsora a World is Mine Radio Show. Hello mindenkinek, imádni fogjátok velünk ezt a következő három órát. Meghoztam a legjobb magyar DJ-ket, újdonságok, zenehírek, kulisszatitkok a világsztár DJ-k házatájáról. Jó sok mindenre számíthattok. Hello Yami, induljunk el!
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fogok kezdeni, ez Switch Disco és Sam Felt közöse, ez pedig a Sleep Tonight. Maradjatok mindenképp velünk most is.
2: Hey, what's up? This is Sam Felt. You're listening to the World is Mine Radio Show on Radio 1. Hungary.

World is Mine Radio Show. A lemezjátszóknál Jamina! Jamina! Na most szólj hozzá a Facebookon! facebook.com/radioegyhungary.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show szerda este, Jamina a lemezjátszói mögött, és ne feledjétek, holnap után pénteken délelőtt 10-kor startol nálunk a Rádió 1 Top 500 Magyarország legnagyobb rádiós slágerlistája, amit ebben az évben is ti állítottatok össze, és ami tele lesz extra zenékkel, olyan dalokkal, amik nagyon régen szóltak már a Rádió 1-en, és jönnek bizony különleges újdonságok is, olyanok, mint például a most következő.
1: Ez pedig ugye Lost Frequencies újdonsága, a Leave It All, tessék ezt is sázamozni, aki nem ismeri. Szóval ezzel megyek tovább itt a Rádió 1-en.
2: Hey, this is Lost Frequencies, and you're listening to The World is Mine, radio show on Radio 1.

0: Jamina a lemezjátszói mögött, aztán Pure Beat is vár még rátok, ő 11 és éjfél között fog mixelni, és akkor jön megint egy sajátdal, egy fantasztikus feldolgozás, amit konkrétan minden héten kérnek tőled, amikor csak itt vagy nálunk élőben.
1: Így van, Jamina és Sofi közöse ez a Holograms, amit nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szeretek, és hálás vagyok ezért a dalért, hiszen a bulikban is annyira szépen éneklitek, úgyhogy köszi, ha szeretitek még mindig, ez jön itt a rádió.

0: Radio Show azonnal folytatódik a Rádió Egyen. The World is Mine Radio
1: Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Rádió Egy gong. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Rio One. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: ajánlom mindenkinek, nálunk minden este buli van a legjobb magyar DJ-kkel, mellettem még mindig Jamina a lemezjátszóknál. Hello Jami, menjünk tovább.
1: Hello Geri, így van, üdvözlök mindenkit. Egy újdonsággal fog kezdeni, ez Tame Impala és a Dracula. Juhász Gerivel, velem Jaminával itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a rádió egy szól is benne a World is Mine Radio Show. Jamina a lemezjátszói mögött, és jön az egyik legutóbbi saját dalod, amit előszeretettel játszanak nálunk a többiek is esténként 9-től. Például Regán Lili, Pool Max vagy Antonio.
1: Ez Tolvaj René és Jamina közöse, a Feel the Fire.

0: Tudjátok, ez az a műsor, ahol esténként 9-től mindig bemutatunk nektek vadonatúj zenéket, 11-ig Jamin, aztán 11-től Pure Beat a lemezjátszói mögött, és hát ismerős dallamok jönnek, 1998. júliusában jelent meg a Stardust fantasztikus kislemeze, a Music Sounds Better With You. Na, ennek a legendás dallammenete köszön vissza ebben az újdonságban David Guettától és Milky-től.
1: Egy nagyon jó dal, ha ki nem ismeri, tessék sázamozni, ez a nyár végének a slágere, úgyhogy menjünk ezzel tovább itt a rádió adja.

0: Ez volt tőle a Beautiful, a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Jön a szokásos gyors helycsere a lemezjátszóknál, és Jamina után itt is van Pure Beat.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM

0: Hello mindenkinek, szokás szerint Pure Beat viszi nálunk tovább a szerda estét. Szevasz Pure Beat, induljunk el!
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikém, szép estét mindenkinek. Mester 3-assal indulunk, Switch Disco, Samfeld és a Rehab közöse. Ez nem más, mint a Sleep Tonight, ezzel kezdünk itt a Rádió 1-en, a World is My Radio Show-ban.

0: Nagyon köszönöm, hogy ma este is itt vagytok és minket hallgattok. Nálatok a Rádió egy szól és benne a World is Mine Radio Show Pure Beat a lemezjátszói mögött. Mára is hoztunk nektek egy csomó friss megjelenést. Norvégiából jön most egy zseniális új zene.
1: Egy újdonsággal megyünk tovább, The Bauside Norvég Dance elektronikus projekt, amelynek a zenében erősen jelen van a house hangzás. Egyébként sokat nem tudunk még a formációról. Próbáltam egy picit utána járni, amit megtaláltam, az biztos, hogy Spotify-on jelenleg közel 10 millió havi hallgatottságot jelez, szóval egyébként beindultak a srácok, és ez a dal, amit elhoztam nektek, a Magnetic címet viseli, hivatalosan egyébként ez a dal február 27-én jelent meg. Ez a zene, ami egyszerűen, mondhatjuk úgy, hogy odavonz magához, ez egy olyan dal, ami kicsit lüktető, de közben mégis nagyon könnyű, pont ettől működik, pont ettől ennyire jó, úgyhogy ha ma este te is hagynád magad, hogy egy kicsit sodródj, akkor válaszd ezt a dalt, érkezik Bausa és a Magnetic, ezzel megyünk tovább itt a World is Mine Radio Show-ban.

0: Rádió 1-et halljátok itt a World is Mine Radio Show szerda este. Üdv a most érkezőknek, szevasz Pure Beat neked is még egyszer.
1: Csoki, szevasztok srácok, hello Gerikem.
0: Na mivel megyünk tovább?
1: Most pedig egy igazi különlegesség következik. Major Lazer Get Free című dala, hát ez a vokál, ami abban a dalban található, valami fantasztikus. Ugye a Major Lazer egy amerikai elektronikus zenei formáció, amelyet 2008-ban Diplo és Switch alapított. A csapat dancehall, reggae, dub, hip-hop és hát elektronikus klubzenei vonalon mozog, szóval azt mondhatjuk, hogy mindent összemostak. És hát a Get Free című track 2012-ben jelent meg, a dal komoly nemzetközi sikereket ért el, és ami igazán érdekes, egyből rengeteg remix és átirat készült a dalra, viszont én most egy vadi új remixet hoztam belőle, ami 2026-ban készült el, méghozzá Confused verziójában. Ezzel megyünk tovább itt a Rádió 1-en, a World is Mine Radio Show-ban.

0: A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show Pure Beat a lemezjátszóknál, és most jön egy friss zene innen hazúról.
1: Így van, egy igazi klub klasszikus következik, ami több mint egy évtized után is megállja a helyét. A tánctéren Yves La Rock de Zoo című felvételről van szó, amit a világ és hát legfőképp a magyar közönség ugye a Mosaic Remixben ismerhette meg úgy igazán. Ez a verzió ugye 2011-ben jelent meg, és azonnal igazi, hát hogy is mondjam, klubfegyverré vált, és hát nagyon időtálló lett az a verzió, ugyanis én a mai napig szoktam játszani az eredeti verziót, de most 2026-ban készült egy új átirat, ahol a klasszikus vokál megmaradt a dalba, szóval mindenki föl fogja ismerni, hogy miről van szó, és ezúttal Rolex készített rá egy igazi friss klubhangzást, már is mutatom, ezzel megyünk tovább, itt a World is Mine Radio Show-ban, a Rádió 1-en.

0: Gordo, Loco Loco, ez Pure Beach saját remixe volt belőle a World is Mine Radio Show-ban itt a Rádió 1-en. Köszi neked ezt az elmúlt egy órát, Jenny volt.
1: Köszönöm, hogy itt lehetem, jövő héten találkozunk, csoki, sziasztok!
0: Mára tehát ennyi, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé, holnap 9-től jövünk megint, jó éjszakát!

0: Föld is Mine Radio Show már a véget ért. De holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!
1: Rádió 1!
0: Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Kismártival. Csak

Rádió Egyen csak igazi ma is, Lágermegy éjszaka is, Ray Daltont hozom most, és a Düregent azoknak, akik ilyenkor is dolgoznak. Például Zola, az 55 éves kamionsofőr, Majoros Zoltán. Állandóan éjszaka dolgozom, írt egy üzenetet, úgyhogy minden este hallgatlak titeket. Köszi Zola, gondolom a haverok hívnak így. Ray Daltont hozom, akit a haverok, fogalmam sincs, hogy hívnak. Hát lehet, hogy Ray, lehet, hogy Dalton, vagy nem becézgetik se, hogy jön a jó kis Düregent, és parádés társaság gyűlt össze erre az órára is, úgyhogy mi leszünk a tökéletes választás az éjszakai órákban is. Ez a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy éjszaka és hajnalban is, és a visszaszámlálás folytatódik péntek délelőtt 10-kor starttól Magyarország leggrandiózusabb slágerlistája. A Rádió 1 top 500, Balázsék indítják a listát, és egész hétvégén át pörög a slágerlist, hogy a vasárnap lesz majd a csúcs, amikor is kiderül, hogy ki nyeri idén a Rádió 1 top 500-at. Ugye a tavalyi győztesünk Lady Gaga volt, úgyhogy őt ünnepeltük egy hétvégén át, előtte David Guetta húzta be. De hogy idén ki, vagy kik lesznek a győztesek, ez vasárnap este 8 előtt egy picivel kiderül. Egy korábbi győztes Ed Sheeran érkezik, és a Martin Garrix-szel közös dal a Repeat It a Rádió 1-en.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

megy, csak igazi mai sláger megy. A mikrofonnál Kismerti, a folytatásban pedig Tate McRae. A mai popsztárok közül Tate McRae mozgás kultúrája azt gondolom, hogy torony magasan veri a mezőnyt. Nagyon sokan szokták Britney Spears fénykorához hasonlítani a színpadi megjelenését, és tényleg nem szeretem az ilyen összehasonlítgatásokat, de még ennél is komolyabb az, amit ő művel a színpadon. Nagyon hosszú táncos évek vannak mögötte a fiatalkora ellenére, és azt mondta, hogy akit a színpadon látunk, az nem ő, hanem Tatjana. Ugye minden szupersztárnak van egy ilyen alter egója, mert ő Tate McRae valójában egy zárkózott, csendes félénk lány. Na, de akit a színpadon látunk, az Tatjana. Hát gondolom, ha valami rosszat csinál, azt is Tatjanára fogja. Ja, már is Tatjana, akarom, mint Tate McRae és a Greedy.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Rádió Est csak igazi mai sláger megy, most például Loi és David Puentes közöse a Golden Summer. Loi egy Z-generációs német énekesnő, és még azelőtt, hogy kijöttek volna a saját dalai, mert elég masszív követőtáborral rendelkezett, annak köszönhetően, hogy nagyon sok feldolgozás, dalfeldolgozás videót posztolt, például a TikTokra, például az Instagramra. Az első stúdióalbuma a Left in Your Love 2025 februárjában jelent meg, ez pedig most az aktuális kedvenc.

0: Miért a Rádió Egyet hallgatják?
1: De mert ez a legjobb rádió. Boldogság, felszabadultság, jó érzés, kikapcsolódok mellette, jó zenék szólnak nekem, úgyhogy imádom.
0: Mi játsszuk az

Rádió 1 csak igazi mai slágermegy, éjszaka is. Pontosan egy évvel ezelőtt jelent meg az amerikai szupersztár Taylor Swift The Life of a Showgirl albuma, ami aztán az amerikai zene és lemezkiadás történetének leggyorsabban eladott albuma lett, és ez a mérföldkő még inkább megerősítette a lemez kereskedelmi hatását és a státuszát. De mennyi is ez az annyi? Az első heti eladásokról egy szám több mint 4 millió album egység, ami az Egyesült Államokban elkelt. A globális rekord az első héten több mint 5,5 millió példány, és ezzel a gyorsasággal megdöntötte a korábbi rekorder Adele 25 című albuma első heti eladási csúcsát. Az album anyagát egyébként Taylor Swift az Eras Tour európai szakasza alatt írta és rögzítette, és a koncertek szünetében rendszeresen repült vissza Svédországban, hogy a korábbi sikercsapatával, Max Martinnal és Shellbackkel dolgozzon a dalokon. Megérte az ingázás, azt hiszem. Erről az albumról szól most egy nagy Rádió 1-es kedvenc.

0: I guess you moved on really easily.
1: A rádió egyen a legnagyobb a zenei változatosság.

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: A igazi mai slágert ha

0: igazi mai sláger megy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.